Még több dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra.

reggelre, nem leszek sem erre, egy cetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom, hogy sokszor berántom, a rosszat és a jó szíved fáj. Írj rám, ha szeretnéd, hogy holnap te meg én, játsszuk.

mikor kezd holnap is, a napfény andalít, lehet, hogy nem leszek ott veled már. A hűtőre felírtam, mert tegnap kihagytam a csókos smiley.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Ukrán hadi és üzemanyagipari létesítményekre mért tömeges csapást az orosz hadsereg, közölte kedreggel a moszkvai védelmi minisztérium, írja az MTI. A portál értesülései szerint a támadások által érintett katonai objektumok az ukrán fővárosban és Kijev megyében működnek. A be nem tartott ígéretek költségvetésének nevezte a 2026-os költségvetés módosítását a fideszes Palóc André, aki szerint a Tisza kormány több választási vállalását sem teljesíti. A kormány ugyanakkor úgy vélekedik, hogy a módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági folyamatokat tükrözze, miközben a tervezett 3,7% helyett 7,5%-os GDP arányos hiánnyal számolnak. Szeptember 12-én hálaadó nappal ünnepli fennállásának 450. évfordulóját a Paksi Református gyülekezet. Lenkei István református lelkész rádiónknak elmondta, hogy az 1576-os hercegszőlősi zsinatra nyúlik vissza a paksi református közösség létrejötte.
2: Emberi léptékkel ez nehezen felfogható, ez majdnem fél ezer esztendőről van szó, tehát tényleg egy hatalmas dolog, és úgy jön ki ez a 450, hogy 1576-ban volt a hercegszőlősi zsinat, és ott szerepelt már Zombori Antal, paksi lelkész aláírók között. Ez az első írásos nyom tulajdonképpen rólunk, és hát ennek van most 450. évfordulója. Ezt szeretnénk rendesen megünnepelni egy nagy-nagy hálaadással, hiszen hála van a szívünkbe, és igazából két napos rendezvény, csak a második napja, ez a szombati nap, szeptember 12-e, ami nyilvános.
1: Lenkei István részletesen mesélt rádiónknak a hálaadó nap programjáról is.
2: Reggel 8-kor elkezdődik ez a hálaadó napunk a jövő hét szombaton. Egy imádsággal kezdünk, mert hogy azt gondoljuk a legfontosabbnak. Aztán 8 óra 50-kor kezdődik el az IDM zenekarnak a dicsőítő koncertje. 10 órától lesz a hálaadó istentisztlet, úrvacsorás istentisztlet, ahol Balogh Zoltán püspök úr fogja az igét hirdetni. A délután előadásokkal kezdődik, utána egy fórumbeszélgetés lesz, ott már a jövő felé fordulunk, egyház jövője, majd pedig a Magyarországi Szerb Színház előadásában a Én Károli Gáspár című színdarabot nézhetjük meg. Egyébként ezt a város is támogatta, ennek a színdarabnak a idehozatalát, és így erre különösen is nagy szeretettel várjuk a városlakókat. Majd pedig a napot a Tommy zenekara fogja dicsőítéssel lezárni.
1: Augusztus 28-án és 29-én 24 órán át megállíthatatlanul pörgött a folkmaraton a Dunaföldvári Várudvarban. Amíg a zenekarok húzták a talpalávalót, a színpadot az egymást követő táncegyüttesek töltötték meg élettel pénteken 17 órától szombaton 17 óráig. A Várudvar megtelt ritmussal és energiával az első magyarországi folkmaratonon, ahol 14 táncegyüttes és az őket kísérő 8 zenekar valósította meg a programot. A legtávolabbról a határon túlról, Gyimesről és Csíkszentdomokosról érkeztek a rendezvényre. A környékbeli néptáncosok mellett a Magyar Táncművészeti Egyetem néptánc hallgatói is felléptek. A rendező Ördögszekér Táncegyesület vezetője Appel Szoffer János rádiónknak elmondta, a csíkszentdomokosiaktól vette át az ötletet.
3: Az ötlet az nem a miénk, és ezt nem szégyeljük bevallani, olyannyira nem, hogy szerintem a néptánc mozgalom az azért él és virul a mai napig, mert mi nem szégyellünk egymástól jó ötleteket átvenni, sőt kifejezetten örülünk, hogy valamit tovább hagyományozódhat. Innen indul az egész kultúra, és ez is így történt, hogy én 2 éve voltam kint Csíkszentdomokoson, és ott a domokosiak ezt akkor második alkalommal rendezték meg, ezt a folkmaratont, és engem ez teljesen elvarázsolt, hogy akkor ott Hargita megye összes táncos és zenésze együtt mulatott egy 24 órán keresztül. és kértem őket azonnal még ott kint, hogy hadd kérjem el kölcsön ezt a rendezvényt. Nem akarom lenyúlni, nem akarom átvenni, nem tudom, csak egyszerűen kölcsön kérni, hogy egyszer itt nálunk a Kis-Magyarországi területen ez történjen meg. És mindezt úgy csináltuk meg, hogy meg is hívtuk a domokosiakat. Jött egy zenekar, és jött egy 50 fős busz, ami tele volt gyimesi és csíkszentdomokosi fiatal táncosokkal, ami hát külön nagy öröm.
1: A Folk Maraton táncház jellegű fellépés is volt, mert bárki beállhatott, folytatta a Pezófer János.
3: Ami engem megfogott, az, hogy egy idő után, csúcspontjában ennek a dolognak, teljesen civil emberek, tudom, ismerem, nem táncolnak, mert nem ismerik ezeket a táncokat, nem bírták ki, hogy ne álljanak be, és jöttek és táncoltak. Másfél órán keresztül, és igyekezték lelesni a dolgot, nekem ez egy nagyon nagy öröm volt. Óriási öröm volt itt lenni, mert nagyon-nagyon extra volt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paks FM.
0: Paks FM.
4: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összekött. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. 185 vajdasági család részesül a Katolikus Karitász iskola kezdési támogatásában, adta hírül az MTI. A portál Paskó Csaba a szabadkai Karitász elnökének közlésére hivatkozva azt írja, hogy az iskolatáskák több mint egy tucat vajdasági településre jutnak el. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét, hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajonban kedden. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén méltatta a pedagógusok munkáját, és hangsúlyozta, hogy minden gyermek számára biztosítani kell a lehetőséget a tanulásra, fejlődésre és tehetsége kibontakoztatására. 25 évvel ezelőtt azért ment ki Amerikába, hogy rockstar legyen a Paksi Pető Levente. A gitáros zenész hosszú utat járt be, rengeteg sztoria született, és mint kiderült, nem csak számos világsztárral találkozott, amikor Las Vegasban dolgozott, hanem gitártanárként később ismerté váló zenészeket is tanított.
2: A gitárboltban dolgoztam, az egy 5000 hangszer volt, 5000 gitár volt a hangszerboltban, tehát ez a világ legnagyobb gitárüzete volt. Annak az IT-s dolgait intéztem. Oda jöttek be rendszeresen, ugye, mivel ez Las Vegasban volt, jöttek világsztárok, Brian May-től kezdve, nagyon sokan voltak. És azok ott lógtak, ott ment a röhögcsi, és este meg mentünk velük lógni, tehát tök jó volt. Ott én elkezdtem gitárt is tanítani, néhány éven keresztül, az ott a 3 évig ott tanítottam, és volt egy 10-12 éves srác, akit elkezdtem tanítani, őt 2 évig tanítottam, az ő neve Dario Lorina, és azt kell tudni róla, hogy amikor ilyen 20 néhány éves lett, akkor belépett a Zach Wilde, aki az Osborne-nak volt a gitárosa, ő neki van egy saját zenekara, a Black Label Society, és abba Dario lett a második gitáros.
1: Pető Levente 4 évvel ezelőtt indította el Pakson a Paksi Baráti Jam Fest kezdeményezést, amelynek elsődleges célja az volt, hogy a régi zenész barátokkal találkozzon, amikor hazajön az Egyesült Államokból. Nem később más zenészek is csatlakoztak, és mint fogalmazott, az idei összejövetel is nagyon jól sikerült.
2: Nagyon-nagyon jól sikerült, tehát most már kialakult a hely is, ahol elférünk, rendes hangosítás volt fényekkel, szóval azért, de mi is mégis próbáljuk megtartani a kis baráti légkört, hogy ne ott túl nagy legyen, mert akkor az emberek kevésbé mernek följönni a színpadra, mert ennek az a lényege pont, hogy bárki följöhessen és kapcsolódjunk. Fiatalokat is hívtunk, tavaly is a Kovács Alizék is kijöttek, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó hangulat. Idén Orbán Gyuszi is kijött, úgyhogy ez fantasztikusan jó hangulat tud lenni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk! Élesztő! Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Bruno Mars indította a reggelt 6 óra után. Jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra 7 perc van egészen pontosan. 2026. szeptember 2-ára, szerdára ébredtetek. Remélem, hogy jól indult a sulis tegnapi nap, a sulis, ovis, évkezdős tegnapi nap. Ma már úgymond rendes menetrend lesz, mert talán még a tegnapi reggel során az évnyitók miatt egy picit másként indult a reggel, ma pedig minden visszazökken a régi kerékvágásba. Jó reggelt kívánok a most ébredezőknek és készülőknek. 18 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál. Nagyon kellemes volt az éjszaka, és tulajdonképpen a nappalunk sem lesz olyan szörnyű. Szeptemberi nyár várható, úgyhogy kezdjük az időjárással. Az időkép egyébként, az időkép térképe szerint jelen pillanatban Nyugat-Magyarországon egészen a határ mentén esik az eső, de egyébként mi itt Pakson és környékén nem számíthatunk a mai napon csapadékra az előrejelzés szerint. Sok napsütésre viszont igen, de csak maximum 28 fokra, tehát az előrejelzések szerint 30 fokig nem fog felmelegedni a levegő, az egészen kellemes is lehet, úgyhogy ezek a legfontosabbak, ami az időjárást illeti. Felhőkre is számíthatunk majd, és általában mérsékelt marad a nyugati, északnyugati szél, egy-egy élénkebb széllökés nincs kizárva, ezt ígéri a meteorológiai előrejelzés, úgyhogy így készüljetek. Én azt gondolom, hogy lehet még a gyerekeket, lehet még ezen a héten egyébként, egész héten nyáriasan öltöztetni. Az előrejelzés szerint egyébként szombaton, pénteken és szombaton megint 30-35 fok várható, és még a jövő hét elejére is ígérnek 30 fok feletti hőmérsékletet, aztán megint inkább 20 fokokat a két hetes előrejelzés, tehát egy ilyen erőteljes ingadozást mutat, ami pedig a csapadékot illeti, jövő hét végére ígérnek megint csapadékot, úgyhogy az még messze van, így állunk egyelőre. Szóval remélem, hogy jól indult ez a hetetek, most már biztos vagyok benne, hogy szinte senki nincs szabadságon. Jó munkát kívánok azoknak, akik ilyen korán belevetik magukat a mai tennivalókba, és akkor lássuk, hogy mit hozok én mellé ma reggel az élesztőben. Strasser Andi vagyok, és egészen fél tízig leszek veletek. Mindenképpen szó lesz Benke Szilárdról, az Atomerőmű Sportegyesület kosárlabdázójáról, aki most tért vissza az aséhoz, mert hogy a válogatottban teljesített, és vele készített ezzel kapcsolatban interjút Pálfi Kati kolléganőnk. Szilárddal az interjút 7 óra után fogom szállítani. Aztán érkeznek hozzám vendégek szépen sorban 7:30-tól, és sok-sok rendezvényről lesz szó. Tulajdonképpen az egész reggelem egy ilyen rendezvény, heti rendezvény ajánlóból fog állni, mert hogy újra Nyékihegyi piac lesz Pakson, méghozzá a szombati napon. Ezt a Nyékihegyi piacot már kétszer megszervezték, megrendezték Pakson, és hát tulajdonképpen Bátaszék mellől vándorol ide körülbelül 60-70 termelővel, úgy, hogy helyi termelőkkel, Paks környéki termelőkkel is kiegészül. A Nyékihegyi piacról fogok beszélgetni a piac főszervezőjével, Bárdos Viktorral, és a Csengei Dénes Kulturális Központ munkatársával, Frejné Fritz Ildikóval 7:30 és 8 óra között, hogy mi várható a szombat délelőtti termelői vásáron, amely ezúttal ugyanott lesz, mint legutóbb a Csengei melletti Nyúldombnál, ott a Füves placon, szóval, hogy mi várható, arról fogunk beszélgetni. Aztán ezen a héten, hogy is vagyunk? Igen, már a holnapi napon, csütörtökön kezdődik a borbála Pakson a Sárgödör téren, szombatig tartanak a rendezvények, 8 és 9, 8:30 között. Márkusz Dalán érkezik hozzám, akivel igyekszünk majd zenei ízelítőt is adni abból, hogy milyen koncertek várhatók. Egyébként rengeteg koncert várható csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren, tehát a borbálán, és 8:30 után is egy nagyon érdekes rendezvényről fogunk beszélni, ami ugyan nem ezen a héten lesz, hanem majd szeptember 18-án, viszont egy vadonatúj rendezvény, elsősorban kis- és középvállalkozók számára, üzleti trendelő címen, AI konferenciát szervez vállalkozóknak Pakson az impressive.hu Kft. A szervezők érkeznek majd hozzá Múzsa Ferenc és Cink Dóra, egyébként az Erzsébet szállóban lesz, teljesen ingyenes, lehet regisztrálni, és hát lehet okosodni, ráadásul egy helyi cég által szervezett rendezvényről van szó, AI konferencia, tehát a mesterséges intelligenciáról lesz szó. Hát gondolom én, hogy arról, hogy akár vállalkozóként az ember hogyan tudja hasznosítani az AI-t, és hogyan tud előrelépni annak segítségével. Én nagyon kíváncsian várom ezt a beszélgetést, tehát 8:30 és 9 után arról lesz szó, hogy itt a Paks és Paks környéki vállalkozóknak miért érdemes elmenni erre, az egyébként úgy tudom ingyenes konferenciára. Szóval ezek lesznek a témáim, persze hozok sok-sok jó zenét, és még rengeteg programajánlatot és témát. Az Earth, Wind and Fire zenekarra gondoltam, hogy indítsunk, illetve folytassuk. 1978-ból már itt is van a Fantasy. Nagyon jó készülődést kívánok a mai naphoz.

Gáspár Laci után pontosan 20 perccel járunk reggel 6 óra után, szeptember 2-án, amikor az asztali naptárom azt mutatja, hogy Rebeka és Dorina neve napja van a mai napon. Sok boldogságot kívánunk a névnaposoknak, viszont a ritkább névvel rendelkező kedves ismerőseitek közül ma ünnepelnek a Renátók, a Kasszandrák, a Kalliszták, és ma van ezen kívül Ted, Teó, Töhötöm és Stefán, valamint René neve napja is. Isten éltesse mindenkit tehát, aki ma névnapos, illetve a születésnaposokról se feledkezzünk el. Együtt ünnepelnek a ma születésnaposok például a mexikói születésű amerikai, egyébként gyönyörű színésznővel, Salma Hayekkel, aki 1966-ban látta meg a napvilágot, vagyis kerek 60. életévét tölti be a mai napon, és nem csak a Nagyfiúk című vígjátékokból ismerjük őt, rajta kívül pedig ma születésnapos Keanu Reeves, aki 1964-es születésű, nem mellesleg libanoni származású kanadai színész, Beirutban született 64. szeptember 2-án, őt pedig nem csak a Matrix főszereplőjeként ismerjük, Keanu Reeves ma 62 éves, úgyhogy ezek a legfontosabbak, ami a mai évforduló naptárat illeti, ami pedig az időjárást, hogy visszatérjünk még egy picit rá, egy pár perccel ezelőtt ugye részleteztem, hogy ma nem érjük el a 30 fokot, és általában a következő két hétre végül is már így szól az előrejelzés, hogy lesz, hogy a 30 fokon is túl leszünk, de átlagban ezek a 28 fokok lesznek jellemzőek. Országosan 5 fokot hűlt a levegő, az átvonult hidegfront frissítette fel a Kárpát-medence hőmérsékletét, úgyhogy tulajdonképpen a meteorológiai ősz kezdetére, miután több helyen 6-8 fokkal is mérséklődött a meleg, elmondhatjuk, hogy azért kicsit érezni, hogy mégiscsak már az őszben vagyunk, illetve elindultak az őszi hónapok, és a hidegfront a szaharai port is kisöpörte konkrétan a Kárpát-medencéből. Nem tudom, ki vette észre az elmúlt napokban, hogy megint az autónk, főleg a sötét autók ilyen jó kis homokpettyesek voltak, de tulajdonképpen a szombatesti vihar ezt is elmosta, és az autókat is lemosta. Ami viszont még ennél is érdekesebb, hogy egy ausztriai településen, nem is annyira messze tőlünk, így ilyen értelemben a szomszédunkban, Salzburg tartományban, olyan, minthogyha beköszöntött volna a tél augusztus utolsó napján, fotókat is fel lehet lelni ezzel kapcsolatban az interneten, konkrétan ki kellett, hogy vonuljanak a hókotrók, egyébként nem hó esett, hanem csapadék, eső és ezzel együtt jég, de annyira sok jég esett, hogy 10-20 cm-es jégtakaró keletkezett, és tényleg ki kellett vonulniuk a település hókotróinak, hogy elrendezzék az utakat, úgyhogy ilyen értelemben tényleg a képek úgy mutatnak, minthogyha havazott volna. Egyébként ez a város, Vágrain városa 830 méter magasan fekszik, és 20-25 fok volt állítólag akkor, amikor ez a jégeső, egy kicsit havas, késő nyári jégeső lezúdult a településre. Úgyhogy ilyen is van. Hát nálunk ma ez nem várható, az biztos, de 28 fokos kellemes nyári őszi nap, igen, szeptember 2-án zenével folytatjuk, aztán 6:30-kor Gabi érkezik a hírekkel, ami pedig a zenéket illeti, Cool and the Gang-et készítettem be, 84-ben járunk.

0: folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Ukrán hadi és üzemanyagipari létesítményekre mért tömeges csapást az orosz hadsereg, közölte kedreggel a moszkvai védelmi minisztérium, írja az MTI. A portál értesülései szerint a támadások által érintett katonai objektumok az ukrán fővárosban és Kijev megyében működnek. A be nem tartott ígéretek költségvetésének nevezte a 2026-os költségvetés módosítását a fideszes Palóc André, aki szerint a Tisza kormány több választási vállalását sem teljesíti. A kormány ugyanakkor úgy vélekedik, hogy a módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági folyamatokat tükrözze, miközben a tervezett 3,7% helyett 7,5%-os GDP arányos hiánnyal számolnak. Szeptember 12-én hálaadó nappal ünnepli fennállásának 450. évfordulóját a Paksi Református gyülekezet. Lenkei István református lelkész rádiónknak elmondta, hogy az 1576-os hercegszőlősi zsinatra nyúlik vissza a paksi református közösség létrejötte.
2: Emberi léptékkel ez nehezen felfogható, ez majdnem fél ezer esztendőről van szó, tehát tényleg egy hatalmas dolog, és úgy jön ki ez a 450, hogy 1576-ban volt a hercegszőlősi zsinat, és ott szerepelt már Zombori Antal, paksi lelkész aláírók között. Ez az első írásos nyom tulajdonképpen rólunk, és hát ennek van most 450. évfordulója. Ezt szeretnénk rendesen megünnepelni egy nagy-nagy hálaadással, hiszen hála van a szívünkbe, és igazából kétnapos rendezvény, csak a második napja, ez a szombati nap, szeptember 12-e, ami nyilvános.
1: Lenkei István részletesen mesélt rádiónknak a hálaadó nap programjáról is.
2: Reggel 8-kor elkezdődik ez a hálaadó napunk a jövő hét szombaton. Egy imádsággal kezdünk, mert hogy azt gondoljuk a legfontosabbnak. Aztán 8 óra 50-kor kezdődik el az IDM zenekarnak a dicsőítő koncertje. 10 órától lesz a hálaadó istentisztlet, úrvacsorás istentisztlet, ahol Balogh Zoltán püspök úr fogja az igét hirdetni. A délután előadásokkal kezdődik, utána egy fórumbeszélgetés lesz, ott már a jövő felé fordulunk, egyház jövője. Majd pedig a Magyarországi Szerb Színház előadásában a Én Károli Gáspár című színdarabot nézhetjük meg. Egyébként ezt a város is támogatta, ennek a színdarabnak a idehozatalát, és így erre különösen is nagy szeretettel várjuk a városlakókat. Majd pedig a napot a Tommy zenekara fogja dicsőítéssel lezárni.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Ma indul a helyszíni bérlet megújítás az atomerőmű ESE férfi kosárlabda csapatának mérkőzéseire, adta hírül a klub a honlapján. Mint írják azoknak a sportszimpatizánsoknak, akik nem kaptak e-mailt, vagy nincs lehetőségük az online megújításra, szeptember 2-án és 3-án 13 és 17 óra között az ESE csarnok emeleti irodájában nyújtanak a klub kollégái segítséget a bérlet megújításban. Bejegyzésükben felhívják a figyelmet, hogy a helyre szóló bérleteseknek szeptember 4-én éjfélig van lehetőségük a megújításra, ezután azonban a rendszer már nem fogja fenntartani a tavalyi helyeket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

A Bad on Fire a Paks FM-en 6 óra 38 perckor. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak, szeptember 2-ára, szerdára ébredtetek, és remélem, hogy mindenkinek jól indul a napja. Az a nap, amikor már a hét közepén járunk, az iskolának a 2. napja kezdődik, és ahogy azt fél hét előtt is ecseteltem, valószínűleg a mai napra lehet majd azt mondani, hogy úgy igazán visszatérünk a rendes kerékvágásba, mert azért a tegnapi nap még nem feltétlenül a régi iskolai kerékvágás szerint indult a tanévnyitók, a reggeli tanévnyitók miatt. Remélem egyébként, hogy jól indult a tanévkezdés. Tegnap az is kiderült, hogy mit kell még megvenni, esetleg tegnap még nagyobb volt a forgalom a papírírószerboltokban, úgyhogy kitartást kívánok a készülődésben és a jó munkában a mai napon is mindenkinek. Folytatjuk hamarosan zenékkel, illetve már is mondom még, hogy milyen témával, mert hogy maradunk az iskola kezdésnél. Ki hallott már, kedves szülőktől kérdezem elsősorban, a digitális pórász fogalmáról? Ha azt mondom, hogy gyerek-szülő kapcsolatban létezik elsősorban a digitális pórász, bár lehet, hogy férj-feleség viszonyra is lehet ezt mondani, akkor azt gondolom, hogy már is sejtjük, hogy miről van szó. Kinek van lokátora, amelyen látja, hogy a gyermek éppen hol tartózkodik, bár számos más applikáció is létezik erre vonatkozólag, ez egy biztos, a digitális póráz már akkor is kialakul, illetve tudatosan kialakítjuk akkor is, amikor a gyermeknek mobiltelefont adunk a kezébe, akár 6 évesen vagy 7 évesen, az iskola kezdéskor, amikor első osztályos lesz. Szóval a digitális pórázzal fogunk foglalkozni pár perc múlva, mit is jelent ez egészen pontosan, mik az előnyei, mik a hátrányai, és mindezt hogyan használják ki a különböző mobil szolgáltatók, hát nem kevés akció meghirdetésével egyébként. Ezzel fogjuk hamarosan folytatni, illetve, ahogy ígértem, szólnak a jó zenék, a Five fiú csapattól a Let's Dance 2001-es, annyira jó kedvű ez a dal, menjünk tovább ezzel.

Let's Dance, hát induljon így a nap reggel 7 óra előtt. Remélem, hogy mindenki kialudta magát, és dinamikusan, energikusan állunk neki a mai munkálatoknak. Nagyon jó munkát kívánok már jó előre mindenkinek, és kitartást a szülőknek, és gyermekeknek egyaránt az új iskola évhez. Ki hallott már a

0: Kor, az új tanévkor, ugye több százezer gyermek ül vissza az iskolapadba, és ilyenkorra időzítik egyébként a mobil szolgáltatók a Back to the School akcióikat is, tehát ilyenkor azért el lehet mondani, hogy elég nagy ügyfélszerzési lehetősége van a mobil szolgáltatóknak, mert nagyon sokan döntenek úgy szülők, hogy az iskola kezdésre adnak mobiltelefont a gyermeknek. Nem biztos egyébként, hogy rögtön az első osztályosnak, de lehet, hogy valaki úgy ítéli meg, hogy már harmadikos a gyerek, negyedikes a gyerek, esetleg csak felső tagozatban, bár szerintem ez ritkább, felső tagozatos a gyerek, most már akkor kapjon mobiltelefon. Azt, hogy okostelefont kap-e, vagy úgymond buta telefont, ez megint egy másik kérdés, bár ugye azért ezek az úgynevezett nyomkövető alkalmazások elsősorban az okostelefonokon elérhetőek. Egy biztos, a digitális pórázt már azzal kialakítjuk, hogyha egyáltalán mobiltelefont adunk a gyermek kezébe. A JET-tel Magyarország pár nappal ezelőtt kiadott egy közleményt arról, hogy Magyarországon mikor lépnek be a mobiltelefon használók körébe a legfiatalabbak, illetve hogy ezt milyen szülői megfontolások motiválják. Nagyon érdekes ez a kutatás, ugyanis amikor azt mondják a szülők, hogy mobiltelefont adtak a gyermek kezébe, akkor azt egy ártatlan, egyébként nagyon fontos dolognak tartják, viszont ha szakértők azt mondják, hogy ezzel a digitális pórázt úgymond kialakították, az már általában nem tetszik nekünk szülőknek, pedig szerintem meg kell szoknunk és tanulnunk ennek a fogalomnak a pozitívumait. No, de lássuk a szülők motivációját. A szülők legfontosabb motivációja, ez szerint a kutatás szerint az, hogy a gyermekük szükség esetén elérhető legyen. A megkérdezettek 69%-a mondja azt, hogy azért adok mobiltelefont a gyermeknek, hogy vigye el az iskolába. Ugye nagyon sok helyen el lehet vinni az iskolába, de vagy le kell adni, vagy benn kell tartani a táskában. Szóval azért adok mobiltelefont a gyermeknek, hogy elérhető legyen. Aztán 59% azt mondja, százaléka a szülőknek, hogy vészhelyzetben fontos, hogy a gyermek segítséget tudjon kérni, és azt mobiltelefonon keresztül tudja megkapni, elsősorban azzal nyilván, hogyha bajban van, és a szülőket fel tudja hívni. Aztán a gyerekek nyilván egészen más lehetőséget látnak az új kütyüben, ugyanis leggyakrabban 62%-uk játékra használja a mobiltelefont, 50%-uk fotózásra, videózásra, 48%-uk üzenetek küldözgetésére, most hogy az SMS vagy Messenger, attól függ, ugye, hogy a mobiltelefonra mit tudunk, illetve mit akarunk rátelepíteni, illetve 46%-uk a gyermekeknek azt állítja, hogy hát videókat nézegetnek, azok pedig egyébként valószínűleg különböző social media felületeken lelhetőek fel, vagy a YouTube-on. A mobil szolgáltatók szerint egyébként az első SIM kártyának többnyire a feltöltő kártya a jó választás, hiszen alacsony belépési és havi költséggel jár az ilyen tarifák használata, később pedig, amikor a felhasználás intenzívebbé válik, akkor a szolgáltatók minden feltöltős ügyfélnek tudnak havidíjas konstrukciót kínálni, ami természetesen jóval nagyobb üzlet a távközlési cégek számára is. Például a piacvezető Magyar Telekom a nyilvánosan elérhető pénzügyi adatok szerint csaknem 5-ször annyi bevételhez jut egy szerződéses havidíjas ügyféltől, mint egy feltöltő kártyástól. No, de visszatérve a digitális pórázhoz, a digitális póráznak nyilván vannak előnyei, vannak hátrányai, nem mindegy, hogy milyen típusú mobiltelefont adunk a kisgyermek kezébe, és akkor itt most nézzük inkább az alsó tagozatos, esetleg első osztályos gyermekeket, és nem mindegy, hogy arra az okos eszközre, akkor maradjunk okos eszköznél, milyen applikációkat, social médiát és milyen egyéb fórumokat töltünk fel. Úgyhogy erről szól a digitális pórász fogalma igazából, és azért beszéltem többek között erről, nem csak azért, mert az iskola második napjának indulunk neki, hanem azért, mert ma este újra lesz tudományos műsor, este 8 órakor mindenkit várok többek között ezzel a témával.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
0: Három mesterséges intelligenciát költöztetnek egy automárka új típusába, a hangasszisztenssel már majd beszélgetni is lehet. Több mint 30 000 méteres magasságból, a stratoszférából dobtak le egy mobiltelefont, hogy teszteljék a tokját. hogy megsérültek.

0: el fogom árulni, 4000 méter magasból küldi vissza a földre a megtermelt elektromosságot egy kínai léghajó, erről is szó lesz, és beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, amely először segített egy agydaganat eltávolításában. Magazinunkban szó lesz majd arról is, hogy vajon tudunk-e tudatosan álmodni, és minden év szeptemberében több százezer általános iskolás ül vissza az iskolapadba. Ennek kapcsán lesz majd szó a digitális póráz jelenségről. És Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
3: Élesztő.

0: Közlekedj velünk!
1: Balesetről nincs hírünk, így a korai órán nagyon jó utat kívánok mindenkinek, és egész napra balesetmentes közlekedést, ami az út lezárásokat, illetve forgalomkorlátozásokat, illeti az M6-os autópályán a dél felé vezető pályatestről tudunk. Egészen délen a 175-ös és a 177-es szelvények között aszfaltoznak. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható a Pécsvárad-Vénént csomópont után. A 6-os főúton pedig egészen délen a 246-os kilométernél vannak aszfaltozási munkálatok félpályás útlezárás mellett. Szűkebb vételkörzetünkben az 51-es főúton Dunapata átkelési szakaszán aszfaltoznak a mai napon is, a 104-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Az 53-as főúton Kiskörösön burkolatjeleket festenek, a 28-as kilométernél a félútpálya lesz zárva. A 61-es főúton Dunaföldváron az 1-es kilométernél üzemeltetési munkák miatt vezettek be forgalomkorlátozást, és szintén a 61-es főúton a 89-es és a 90-es szelvények között Tüske település belterületén aszfaltoznak. A 65-ös főúton Siógárd közelében kátyúznak, a 2-es és a 3-as szelvények között félpályás az útlezárás, Tamási belterületén pedig a 46-os és a 47-es szelvények között építési munka miatt útszűkületre lehet számítani, ami pedig az 52-es főutat illeti Bács-Kiskun vármegyében Fülöpszállás és Solt között még mindig tartanak az útépítési munkálatok most már hónapok óta, a 35-ös és az 51-es szelvények között főként a reggeli, illetve majd a délután 4 óra körüli időszakban torlódásra is kell számítani, ugyanis ezen a szakaszon, közel 20 kilométeres szakaszon több helyen is lezárják a félútpályát. Balesetmentes nagyon jó utat mindenkinek!
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Mindjárt reggel 7 óra Gabi hozza a híreket, utána pedig jövök vissza a zenékkel és a témákkal. Benke Szilárddal, az Atomerőmű Sport Egyesület férfi MB1-es kosárlabda csapatának játékosával biztos, hogy szállítok egy interjút. Ezt már megígértem, 7 óra után ez következik. Szó lesz a programajánlatokról is. Holnap indul a Borbála Pakson a Sárgödör téren, és a Nyékihegyi piac, termelői piac is újra megnyitja kapuit Pakson, méghozzá szombat délelőtt. Ezekről a témákról úgy is szó lesz, hogy vendégeim érkeznek 7:30 után, és jól kibeszéljük ezeket a programokat. Sok-sok koncert lesz egyébként a Borbálán, rengeteg koncert, és igyekszünk majd 8 óra után Márkus Dalánnal jó kis zenei részleteket is megmutatni, úgyhogy maradjunk együtt.
0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén elűzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irány a Sirály, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt Pakson, a Dózsa György úton a könyvtárral szemben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. 185 vajdasági család részesül a Katolikus Karitász iskola kezdési támogatásában, adta hírül az MTI. A portál Paskó Csaba a szabadkai Caritas elnökének közlésére hivatkozva azt írja, hogy az iskolatáskák több mint egy tucat vajdasági településre jutnak el. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét, hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajonban kedden. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén méltatta a pedagógusok munkáját, és hangsúlyozta, hogy minden gyermek számára biztosítani kell a lehetőséget a tanulásra, fejlődésre és tehetsége kibontakoztatására. Szeptember 12-én hálaadó nappal ünnepli fennállásának 450. évfordulóját a Paksi Református gyülekezet. Lenkei István református lelkész rádiónknak elmondta, hogy az 1576-os hercegszőlősi zsinatra nyúlik vissza, a paksi református közösség létrejötte.
4: Emberi léptékkel ez nehezen felfogható, ez majdnem fél ezer esztendőről van szó, tehát tényleg egy hatalmas dolog, és úgy jön ki ez a 450, hogy 1576-ban volt a hercegszőlősi zsinat, és ott szerepelt már Zombori Antal, paksi lelkész aláírók között, ez az első írásos nyom tulajdonképpen rólunk, és hát ennek van most 450. évfordulója. Ezt szeretnénk rendesen megünnepelni egy nagy-nagy hálaadással, hiszen hála van a szívünkbe, és igazából kétnapos rendezvény, csak a második napja, ez a szombati nap, szeptember 12-e, ami nyilvános.
3: Lenkei István részletesen mesélt rádiónknak a hálaadó nap programjáról is.
4: Reggel 8-kor elkezdődik ez a hálaadó napunk a jövő hét szombaton. Egy imádsággal kezdünk, mert hogy azt gondoljuk a legfontosabbnak. Aztán 8 óra 50-kor kezdődik el az IDM zenekarnak a dicsőítő koncertje. 10 órától lesz a hálaadó istentisztlet, úrvacsorás istentisztlet, ahol Balogh Zoltán püspök úr fogja az igét hirdetni. A délután előadásokkal kezdődik, utána egy fórumbeszélgetés lesz, ott már a jövő felé fordulunk, a egyház jövője, majd pedig a Magyarországi Szerb Színház előadásában a Én Károli Gáspár című színdarabot nézhetjük meg. Egyébként ezt a város is támogatta ennek a színdarabnak a idehozatalát, és így erre különösen is nagy szeretettel várjuk a városlakókat. Majd pedig a napot a Tommy zenekara fogja dicsőítéssel lezárni.
3: Tombola felajánlásokat várnak a kajdacsi szüreti bál szervezői, adta hírül a kajdacsi önkormányzat a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint a rendezvényre szeptember 19-én kerül sor, és a tombola tárgyak leadására a kajdacsi teleházban és a virágboltban van lehetőség.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Topikú újdonság a Becky J-vel, a Sorry Papi. Nagyon jó reggelt kívánok mindenkinek, 7 óra 7 perckor egészen pontosan, 2026. szeptember 2-án szerdán, remélem, hogy időben ébredtetek, senki nincs késésben, egy pár perc múlva beindul a forgalom, többek között a főutcán, illetve a különböző oktatási intézmények felé vezető utakon, iskolák, óvodák előtt visszatér a nagy forgalom, illetve már a tegnapi napon visszatért, de azért a tegnapi tanévnyitók miatt még egy picit másként indult a reggel, úgyhogy türelmet kívánok az utakra, és balesetmentes nagyon jó utat, valamint kiváló rádiózást, ez itt az Élesztő, én Strasser Andi vagyok, és nem csak sporttal folytatjuk hamarosan, Benke Szilárd, az ASE NB1-es kosárlabdázója szólal meg nálunk hamarosan, és a program lehetőségekről is szó lesz, összeszámoltam összesen, csak a Paksi Borbálán csütörtöktől szombatig 13 koncert lesz. 13 koncert lesz, és ebből megpróbálunk a 8 óra után Márkus Zalánnal ízelítőt adni, miközben egyébként termelői piacok is lesznek, például ma a Paksi Kosár termelői piaca piac téren délután 5 órától, és a Nyékihegyi piac is újra érkezik városunkba méghozzá szombaton délelőtt, úgyhogy helyi termelőkből, illetve helyi termelők portékáiból is lehet majd válogatni ezen a héten. Szóval sok-sok témával érkezem, de természetesen itt vannak a jó zenék is. Ami az időjárást illeti, 19 fokot mutat a hőmérő jelen pillanatban itt Pakson a stúdiónál, 8 fokos meleget, nyári őszi napot ígértek a mai napra, az időkép így fogalmazott, úgyhogy lehet még nyáriasan öltözködni, és a gyerekeket is nyugodtan készítsétek, így csapadék nem várható, sok napsütésre számíthatunk még akkor is, hogyha most még ilyen kellemes a reggel, szóval nagyon jó készülődést mindenkinek!

0: A jó zenék mellett jó ébredni és készülődni. Legyen így a mai nap folyamán is, hamarosan, egészen pontosan 3 percen belül 4:18. Ígértem, hogy foglalkozunk kosárlabdával. Az Atomerőmű Sportegyesület válogatott kosárlabdázója Benke Szilárd a múlt szezon második felében tértfájdalmakkal küzdött és játszott. Többszöri orvosi vizsgálat után megállapították, hogy elkerülhetetlen a beavatkozás, melyet június elején el is végeztek rajta. A jó hír, hogy szezon kezdetére teljesen rendbe jött. Augusztus elején megkezdte a felkészülést a csapattal, és a nemzeti mezt is magára húzta egyébként augusztus végén, ugyanis a válogatottból tért most haza. A világbajnoki selejtező sorozat múlt heti állomásán egyébként Észtországot 85-67-re legyőzték a magyarok, majd Szlovéniában ugyan kikaptak 92-77-re, de Benke Szilárd hétfőn reggel már visszatért az ASA csapatához, és bekapcsolódott a közös munkába. Pálfi Kati kolléganőnk természetesen hétfőn már ott volt az ASA sportcsarnokban, hogy interjút készítsen Szilárddal. Ezt hallhatjátok a következő pár percben.
1: Élesztő.
2: Megérkezett az ASA kosár csapatához Benke Szilárd is, aki ugye igazoltan volt távol, mi pedig a válogatottal. Hát egy-egy az eredmény, hogyha azt nézzük, egy győzelem meg egy veresség van mögöttetek itt az elmúlt héten. Semmi nem dőlt még el. Te hogyan látod a válogatott szereplésedet? Mennyire vagy formában? Volt ugye egy műtéted is a nyár elején. Hogy érzed, hogy az is most már teljesen a múlté?
3: Köszönöm szépen, jól vagyok. Igen, a múlté. Hát a csúcsformámtól még azért messze vagyok, de egészen jól érzem magam. Ahogy mondtad, még semmi nincs veszve a VB kijutással kapcsolatban. Játszottunk 2 nagyon különböző mérkőzést, amíg az észtek ellen működött a játék, működött a védekezésünk, addig Szlovéniában ezt nem sikerült hozni. Gyakorlatilag úgy játszottunk itthon, hogy a szlovének is otthon, nagyon agresszívan tudtunk könnyű kosarakat szerezni, és ebből indulni. A szlovének pedig rengeteg támadó lepattanót szedtek a kinti mérkőzésen, 19-szer támadhattak többször támadó lepattanó után, ami nagyon-nagyon sok, és ezt rendre ki is használták. Úgyhogy kár azért a mérkőzésre, de 4-4 állunk a csoportba, úgyhogy azért bizakodva várhatjuk a novemberi ablakot.
2: A csapatod itt az Atomerőmű Sportegyesületnél most már teljes a keret, hogyha azt nézzük, ugye megérkezett az utolsó idegen légiós is. Hát nem sok edzésen vagy még túl, mióta visszajöttél ugye a válogatottól, de mégis milyennek látod az idei kereteteket? Mi lehet az erőssége esetleg a csapatotoknak?
3: Egy kicsit fiatalabb a keret, mint a tavalyi, egy kicsit atletikusabb is a brigád, illetve, hát ahogy mondtad, sokat nem edzettem a társasággal, gyakorlatilag egy edzésen vagyunk túl közösen, vannak még azért hiányzók, meg kisebb sérülésekkel bajlódnak egy-ketten, de az edző játék felfogása is egy ilyen dinamikus játékot képvisel, szerintem ehhez lett kialakítva a játékos keret, úgyhogy azért látszik, még nagyon-nagyon sok munka áll előttünk, sokat kell csiszolni a játék elemein, de jó anyagnak tűnik az idei keret.
2: Hát itt lesz majd az első próba, ugye, a Morgan Ferdinand emléktorna, ahol 2 meccset is játszotok egymás után. Úgyhogy hát ehhez sok sikert kívánunk akkor. Akkor nektek ugye Oroszlány lesz az első, aztán majd kiderül, hogy ki lesz a második szombati nap folyamán.
3: Így van, egy tök jó tornát sikerült összehozni. Ugye jön a Kaposvár, a tavalyi bronzéres, illetve az Alba, aki azért nyáron igencsak megerősítette a keretét. Úgyhogy egy jó kis próba lesz ez a 2 nap 2 meccs, és bízom benne, hogy az előző felkészülési mérkőzésekhez képest előre tudunk lépni, és ahogy mondtad, már végre tudunk teljes kerettel is játszani, és egy kicsit jobban összerázódni a szezon kezdetre.
2: Hát én további sérülésmentes felkészülést kívánok nektek.
3: Köszönjük szépen!
0: Benke Szilárdot hallottátok az elmúlt percekben, akivel Páfi Katalin kolléganőnk beszélgetett, az Atomerőmű Sportegyesület válogatott kosárlabdázója tehát felépült, a válogatottban is már szerepelt augusztusban, most pedig kezdi a szezont a csapattal, ami a mérkőzéseket illeti egyébként, és az ASE szezon kezdését. A Morgan Ferdinand emléktorna lesz az egyik legfontosabb, amely ugye a pénteki napon veszi majd kezdetét itt Pakson az ASE sportcsarnokban. Szombaton is tart majd, úgyhogy érdemes kilátogatni a csarnokba és figyelemmel kísérni az egyébként barátságos mérkőzéseket, miközben szintén a szombati napon az ASE sporttelepen rendezik meg a streetball bajnokságot, ahová még csapatok nevezhetnek, úgyhogy ez is egy nagyon jó program, és nagyon sokszor látunk egyébként olyan fiatalokat vagy idősebbeket is, akik kosárlabdáznak jelen pillanatban, vagy valaha kosárlabdáztak, de nem csak ők nevezhetnek természetesen. A sportprogramok mellett rengeteg kulturális program is vár ránk ezen a héten, pár perc múlva ezeket is felsorolom.
1: Élesztő.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: No, lássuk a program lehetőségeket, bőséges a választék a hétre. Kezdjük a termelői piacokkal, a mai napon újra lesz Paksi Kosár termelői piac Pakson a piac téren 17 órától. Este fél hétig várják a helyi termelők, hogy lelátogassunk és a portékáik közül válogassunk fermentált zöldségek, sajtok, kovászos kenyerek többek között, és még festmények is szoktak lenni. A holnapi napon egy közönség találkozóval egybekötött filmvetítésre kerül sor. Rudolf Péter színművész érkezik városunkba, Paksa. A Csengei Dénes Kulturális Központban 17 órától vár mindenkit szeretettel, úgyhogy nagyon-nagyon ajánlom ezt a programot. Egyébként a Nem tűntem el című dokumentum játékfilmet fogják vetíteni Richter Gedeon életéről, úgyhogy ez egy klassz program. Aztán szintén a holnapi napon kezdődik a borbála, a Paksi borbála, amely az idén is három napon keresztül csütörtöktől szombatig tart, és összeszámoltam 13 koncertet hoz majd többek között, és egyéb kulturális rendezvényeket, például a Fényre írt szó című darabot, amely kimondottan egy helyi darab, ha lehet így mondani, és az helyi Aproposzi Játszó Egyesület is fellép majd, ezen kívül többek között a Zuboj zenekar, a Cimbali Band, a Medinai Tambura zenekar, a Latin Combo, Csík János és a Mezó is érkezik, a Firkin zenekar, a Kaca és a Belvárosi Betyárok is, úgyhogy érdemes a programokon részt venni csütörtökön este 6-tól, pénteken délután 16:30-tól, szombaton pedig szintén délután 16:30-tól kezdődnek a koncertek Pakson a Sárgödör téren. És ezen a hétvégén rendezik meg újra, immár harmadik alkalommal Pakson a Nyéki hegyi piacot, amely egy olyan körülbelül 60-70 termelőt hoz idén is Paksra délelőtt 9 órától egészen 13 óráig szombaton, tehát 5-én, szeptember 5-én a Csengei Dénes Kulturális Központtal szemben lévő Nyúldombon, tehát úgy is mondhatnám, hogy a Csengei és a Bölcsödek közötti füves placon kerül megrendezésre a piac. Nem mellesleg Bárdos Viktor szervező érkezik hozzám pár perc múlva, és 19:30 után kibeszéljük, hogy mire lehet számítani idén a piacon. Szóval választotok programot, kapcsolódjatok ki, és ne felejtjétek, hogy a paksfm.hu oldalon a programajánló rovatban még ennél is sokkal, de sokkal több programról értesülhet, ami a vételkörzetünket illeti.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n. Élesztő!

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Ukrán hadi és üzemanyagipari létesítményekre mért tömeges csapást az orosz hadsereg, közölte kedd reggel a Moszkvai Védelmi Minisztérium, írja az MTI. A portál értesülései szerint a támadások által érintett katonai objektumok az ukrán fővárosban és Kijev megyében működnek. A be nem tartott ígéretek költségvetésének nevezte a 2026-os költségvetés módosítását a fideszes Palócz André, aki szerint a Tisza kormány több választási vállalását sem teljesíti. A kormány ugyanakkor úgy vélekedik, hogy a módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági folyamatokat tükrözze, miközben a tervezett 3,7% helyett 7,5%-os GDP arányos hiánnyal számolnak. Augusztus 28-án és 29-én 24 órán át megállíthatatlanul pörgött a folkmaraton a Dunaföldvári Várudvarban. Amíg a zenekarok húzták a talpalávalót, a színpadot az egymást követő táncegyüttesek töltötték meg élettel pénteken 17 órától szombaton 17 óráig. A Várudvar megtelt ritmussal és energiával az első magyarországi folkmaratonon, ahol 14 táncegyüttes és az őket kísérő 8 zenekar valósította meg a programot. A legtávolabbról a határon túlról, Gyimesről és Csíkszentdomokosról érkeztek a rendezvényre. A környékbeli néptáncosok mellett a Magyar Táncművészeti Egyetem néptánc hallgatói is felléptek. A rendező Ördögszekér Táncegyesület vezetője Appel Szoffer János rádiónknak elmondta, a csíkszentdomokosiaktól vette át az ötletet.
4: Az ötlet az nem a miénk, és ezt nem szégyeljük bevallani, olyannyira nem, hogy szerintem a néptánc mozgalom az azért él és virul a mai napig, mert mi nem szégyellünk egymástól jó ötleteket átvenni, sőt, kifejezetten örülünk, hogy valamit tovább hagyományozódhat. Innen indul az egész kultúra, és ez is így történt, hogy én 2 éve voltam kint Csíkszentdomokoson, és ott a domokosiak ezt akkor második alkalommal rendezték meg, ezt a folkmaratont, és engem ez teljesen elvarázsolt, hogy akkor ott Hargita megye összes táncos és zenésze együtt mulatott egy 24 órán keresztül. És kértem őket azonnal még ott kint, hogy hadd kérjem el, kölcsön ezt a rendezvényt. Nem akarom lenyúlni, nem akarom átvenni, nem tudom, csak egyszerűen kölcsön kérni, hogy egyszer itt nálunk a kis Magyarországi területen ez történjen meg. És mindezt úgy csináltuk meg, hogy meg is hívtuk a domokosiakat. Jött egy zenekar, és jött egy 50 fős busz, ami tele volt gyimesi és csíkszentdomokosi fiatal táncosokkal, ami hát külön nagy öröm.
3: A folkmaraton táncház jellegű fellépés is volt, mert bárki beállhatott, folytatta a Peszófer János.
4: Ami engem megfogott, az, hogy egy idő után, csúcspontjában ennek a dolognak, teljesen civil emberek, tudom, ismerem, nem táncolnak, mert nem ismerik ezeket a táncokat, nem bírták ki, hogy ne álljanak be, és jöttek és táncoltak. Másfél órán keresztül, és igyekezték lelesni a dolgot, nekem ez egy nagyon nagy öröm volt. Óriási öröm volt itt lenni, mert nagyon-nagyon extra volt.
3: Tombola felajánlásokat várnak a kajdacsi szüreti bál szervezői, adta hírul a kajdacsi önkormányzat a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint a rendezvényre szeptember 19-én kerül sor, és a tombola tárgyak leadására a Kajdacsi Teleházban és a Virágboltban van lehetőség.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol 7:30 után egy szombati programról lesz szó, ahogy ígértem, újra Paksra érkezik a Nyéki hegyi piac, és ebből az apropóból érkeztek hozzám vendégeim. A piac kitalálója és főszervező tulajdonképpen Bárdos Viktor, aki Pátaszékről érkezett. Szia, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Egy évvel ezelőtt találkoztunk először? Vagy tavasszal? Látod már
2: tavasszal.
1: Össze? Tavasszal. Akkor hoztátok először
2: így
1: a piacot.
2: Van, így van, így.
1: Azóta itt volt még egyszer, és ez a harmadik
2: így
1: alkalom.
2: Van,
1: hát nagyon jó ide hozzánk járni.
2: Majd meglátjuk, kiderül, igen.
1: Majd meglátjuk. És itt van Frejné Fritz Ildikó is, a Csengei Dénes Kulturális Központ munkatársa. Jó reggelt, Ildi!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Mennyit aludtál?
3: Jó lesz a piac.
1: Jó lesz a piac, Ildivel kidumáltuk itt a hírek alatt, hogy két hete nem, hogy nem volt szabadságon, otthon sem volt, mert hogy sűrű a program a csengei részéről, ugye lezajlottak az augusztus 20-ai programok, nyakunkon a borbála, jön a Nyékihegyi piac, rengeteg a program, de azért a gyerekeket a suliba elindítottad.
3: Így van, belöktem őket a kapun.
1: És nem felejtettél, értük
3: menni. Senkit nem hagytam ott.
1: Na hát beszéljünk a Nyékihegyi piacra. Az első és legfontosabb, hogy tisztázzuk tehát, hogy szombaton, szeptember 5-én, ezen a hétvégén délelőtt 9 és 13 óra között érkezik ide Paksra a Nyékihegyi piac, és nagyon-nagyon érdekes számomra, hogy arra a helyszínre, ahol a második alkalommal is volt, de miért nem arra a helyszínre, ahol első alkalommal volt, vagy miért nem új helyszínre, Ildi?
3: Én azt gondolom, hogy ennél közelebb már nem tudjuk vinni a piacot az emberekhez. Félő volt, hogy nem szeretnének kisétálni egy távolabbi helyszínre, ezért behoztuk nekik a piacot. Hogy van ez a mondás?
2: Lépcsőházba.
3: A lépcsőházba, igen. Ha a hegy nem megy.
2: Mohamed, ez akkor a...
3: Igen.
2: Mohamed megy a hegyhez.
1: Akkor a helyi termelők jönnek szinte a lépcsőházba. Egyébként ez tényleg így van, ugye nem tudom, kedves hallgatóink, hogy emlékeztek-e rá, én ott voltam mindegyiken az első piac, ugye kint volt a zürgemezőn tulajdonképpen, ha lehet így mondani, Ildi, ha jól mondom. Rengetegen voltak egyébként,
2: igen,
1: én
2: egyébként
1: emlékszem.
2: Igen, meglepően sokan
1: voltak. Nagyon-nagyon-nagyon nagy érdeklődésre számot tartó dolog volt. Szerintem mindenkit érdekelt, hogy mi ez, Nyékihegyi piac. Tehát nem azt mondtuk, hogy egy sima termelői piac, kipakolnak a helyi termelők, hanem valami olyasmi, ami máshol is működik, ráadásul vándorol, majd ezt kibeszéljük, mert hogy vándorol?
2: Vándorolunk, igen, igen, igen. Pécs, Alsónyék, Paks. És egyébként Sümegre is, Siklósra is kaptunk meghívást, csak az nyár miatt nem annyira jött össze, a várnapokra.
1: Amikor itt voltál bő fél évvel ezelőtt, akkor tisztáztuk, hogy Nyékihegy Bátaszék mellett található, ott szervezted meg először ezt a piacot, és akkor már nem nevezted át, amikor elhoztad Paksra.
2: Semmiképpen nem. Tehát ez egy brand igazából, úgyhogy ezt próbáljuk ezt ugyanígy építeni, mint a csilis bizniszt.
1: Igen. Jó, Ildi, visszatérve a helyszínre. A második helyszín az viszont a Csengei mellett volt.
3: A Nyúldomb. Így ismeri mindenki. Csengeivel szemben a Nyúldombon. Szerintem ott is egy nagyon klassz átlátható, bejárható terület volt. Minden egymáshoz közel volt, igazából tényleg a város központban, ott tudnak parkolni az odalátogatók, úgyhogy én azt gondolom, hogy az is egy abszolút jó helyszín.
1: Tehát akkor úgy döntöttetek, hogy a második helyszín bevált, jöjjünk akkor, jöjjön újra a piac ide, és akkor majdnem, hogy a lépcsőház aljában tudtok megteríteni,
2: hát igen,
1: Viktor.
2: Panel dzsungelnek a közepén,
1: igen,
2: pontosan.
1: De tényleg, egyébként teljesen jó, mert pont a panelben élők azok, akik nem tudják megtermelni, még a paradicsomot se, igen, többnyire, még ha a kovászos kenyeret valaki nekiáll is megsütni. Na lássuk, Viktor, mire számíthatunk, hány termelőre és milyen termékekre?
2: 60-70 termelő lesz, úgyhogy elég színes lesz a kínálat, és mindenki friss, ropogós termékekkel fog jönni, ugye hát mindenkinek megtörtént a betakarítás, befőzés, savanyítás, ugye az idő miatt is sokkal előrébb vagyunk, tehát gyakorlatilag én is 2 hónappal előrébb vagyok a tavalyi évhez képest. Fűszerpaprikák vannak már, akik érkezni fognak, sajtosok, füstöltárusok, csilisek, lekvárosok, liofilizált gyümölcsösök, mindenféle babaruhákkal jönnek, nagyon finom házi sajtok, kecske sajtok, tehén sajtok, úgyhogy igazából kenyerek készülnek péksüteményekkel, tehát igazából mindenféle szekció képviselteti magát.
1: Bocsáss meg, a gyümölcsösök előtt mondtál valami szót, az lemaradtam. Milyen gyümölcsösök?
2: Liofilizált?
1: Igen, ezt nem ismerem, ezt a szót. Nem?
2: Ez
1: Rio?
2: Lio. Lio. Liofilizált, tessék után nézni.
1: Na még egyszer, liofilizált. Liofilizált?
2: Igen, igen.
1: A fermentált kifejezés már megtanultuk, pedig az se egy új szó, de egy kicsit újra föl kellett eleveníteni, ugye nagyanyáink tudják. Igen, akkor ez mit jelent?
2: Ebben nem mennék bele, ez majd aki hozza ezeket a koridőt. De én úgy tudom, hogy ez egy ilyen szárított fagyasztásos, valamilyen történet, ahogy kivonják a nedvességet a magából a gyümölcsből. És egy ilyen igazából pelyhetket, vagy ilyeneket kapnak. Ez nem az én szakterületem, úgyhogy én csak így tudom, hogy liofilizált.
1: Igen, igen. Nem baj. Egyébként pont ezek azok a dolgok, azt gondolom, amik mindig érdekesek a számukra, vásárlók számára. Hogy hogyan lehet a gyümölcsöket, a zöldségeket másképpen, és minél úgymond egészségesebb módon tartósítani, és eltenni. Hát igen, te a chili szószokban jobban otthon vagy.
2: Hát egy kicsit, igen.
1: Mert hogy jó magad ugye a Jan Csillinek vagy a tulajdonosa. Egyébként miért pont chili, és miért nem egyszerűen piros paprikát termelsz?
2: Már van piros paprika is, tehát most már a harmadik éve csinálunk fűszer paprikát, de a chili az egy olyan más dolog, amiből sokkal szélesebb felhasználási kör tudtam elérni. Tehát ugye a fűszerpaprika az, amivel főzünk gyakorlatilag, a chiliből pedig csinálunk savanyúságokat, lekvárokat, szószokat, aszalványt, szárítmányt, tehát gyakorlatilag mindent, ami a konyhába kell.
1: Milyen érdekes egyébként, hogy hát tényleg, amire igény van, így és van. A chili szószokra van igény.
2: Egyébként nagyon, tehát ugye mi a magyarok vagyunk, rengetegen szeretik a chilit, vagy az erőset, hála jó Istennek, és hát azért nyilván a felülpiac is egyre szélesebb kozmetikumokban használják már, úgyhogy.
1: Ezt azt hiszem, hogy a múltkor is, vagy a második piac alkalmával elmondtam, hogy 20 éves lányom és kedves férje, amikor kimentünk ide a paksi nyékihegyi piacra, rögtön az volt az első, hogy hol vannak ezek a csilliszószok, mert én felsoroltam mindent, hogy körülbelül mik lesznek. Menjünk, a csilliszósz volt az első, ahova ők menni akartak, és ott jól be is vásároltak. Tehát, és én meg is lepődtem, mondom, ti ennyire fogyasztjátok ezeket? Hát persze, hát ez nagyon most nagyon menő, meg hú de jó, meg nagyon érdekes, meg anya, neked is veszek, te is kóstold meg, amit esetleg még nem kóstoltál. Ildi, te mit vásárolsz szívesen termelői vásárban a nyéki piacon?
3: Bármit szívesen vásárolok, de igazából szerintem azért nagyon jó ez a piac. Én is jártam már ott a lányokkal, mert ez nem csak egy

0: a helyi termelők mellett, hát azért hoztatok street food kínálatot is. Most én emlékszem, nagyon jót ebédeltünk, most nem lesz most bocsánat. Nem lesz. Most, jó, most a kimondottan termelők a termelőkre helyezzük a hangsúlyt.
1: Ebben nem menjünk be.
2: Igen, a borbálára.
0: Na, oké, az egy másik történet, oké. Na, de visszatérve, képzeljétek, rákerestem a liofilizált gyümölcsre, cukor hozzáadása nélkül készült ropogtatni való.
1: Na, ugye. Na, tessék,
0: nagyon jól hangzik, és azt írja, hogy tulajdonképpen 100% kíméletesen fagyasztva szárított gyümölcs gazdag vitamin kínálattal.
1: Na, látod, hogy jöttek hozzá, mondtam.
0: Nagyon jó vagy, tényleg. Jó, tehát Nyékihegyi piac lesz újra, és rengeteg termelővel és árussal. Kik azok, akikkel egyébként kimondottan van személyes kapcsolatod, vagy mindenkit
1: mindenkivel.
0: Is? Mindenkivel.
1: Persze, mindenkivel. Aha. Mi jóba is vagyunk.
0: Aha. Ez nagyon érdekes, mert ugye van egy nagyon felfutó trendje a termelői árunak, és lehet, hogy még nagyon sokan nem álltak rá arra, hogy rendszeresen helyi termelőtől vásároljanak, de állandóan erről beszélünk. Hogy a tartósítószermentes, mindenféle mentes, helyi termelőtől, már sokszor azt is hallom, hogy nem is érdekli őket, hogy esetleg egy picit más az ára, vagy legalább ők egészségeset akarnak enni, mert hogy baj van az élelmiszeriparral, abszolút. A nagy feldolgozóiparral, és mégis nagyon sokszor nem veszik a fáradtságot az emberek, hogy lemenjenek a termelői vásárba. Nem tudom, hogy mit tapasztalsz, Viktor.
1: Egyébként jogos, amit mondasz, tényleg így van, hogy mindenki elvárja azt, vagy el szeretné magával, hogy egészségeset legyen, és mégis lusták megmozdulni. Tehát ugye látod most is, ugye, hogy már gyakorlatilag benn vagyunk a házba, és csak le kéne sétálni, és ez sem megy. Tehát gyakorlatilag azt kéne csinálni, hogy szerintem egy kis csomagokat összeállítani, és fölhúzni az emeletre. Tehát akkor lehet, hogy így ez így menne. De ugye ennek egy nagyon nagy reneszánsza van ennek a kézműves dolognak. Viszont én úgy érzem most egy kicsit, el van már csépelve. Tehát annyi piac lett a megyében, annyi piac lett a környéken, annyi mindenki akar kézműves piacot csinálni, hogy most ez csúnya szóval egy csöcsöt fej mindenki gyakorlatilag, és nem mindegy, hogy 3 vagy 33 fejű ugyanazt a vásárló közönséget, és így az elértéktelenik gyakorlatilag ez az egész. Uh-huh. Minden hétvégén hozzá lehet jutni, minden hétközben is hozzá lehet már jutni, és ez így elveszti a varázsát szerintem. Nem hiába vagyunk itt majdnem, hogy negyed évente, tehát nem hetente jövünk, nem havonta jövünk, hanem hogy legyen egy kiéheztetés igazából.
0: Uh-huh. Igen, és egyébként nagyon sok termékből tényleg be is lehet vásárolni, akár abszolút. A fermentált zöldségből eláll az negyed évre.
1: Persze, ez direkt így van megcsinálva.
0: Eláll az negyed évre. Igen, Ildi, egyébként csak, hogy egy picit még a helyszínről beszéljünk, hogy is fog kinézni a dolog, ugye, hogy még egyszer a hallgatók be tudják lőni, ha esetleg a második Nyékihegyi piacon nem voltak ott, a Csengei és a Bölcsöde közötti placról van
2: pontosan
0: szó.
2: Pontosan, szerintem a paksiak ismerik úgy, hogy Nyúldomb, de nyilván nem csak paksiakat várunk a piacra, hanem a vidékről érkezőket is. A Csengeinél nyugodtan parkoljanak, ott le is fognak tudni. Leteszik az múltkor autót,
1: simán
2: vagy
1: volt.
2: Kicsit
1: simán. Tehát volt, rengeteg parkoló volt.
2: Parkoló az van, így van, és akkor én úgy gondolom, hogy ugyanúgy lesz, mint múltkor, ugyanúgy. Hogy a domb körül lesznek az árusok, tehát végig lehet sétálni.
1: Igen.
0: Egy körben 10 perc alatt.
1: Igen, de mozgó lépcsőn gondolkozunk, hogy még sétálni se kelljen. Tehát csak rááll, és akkor így van, és akkor körbe viszi.
0: Ugye, ne cikizd a vásárlókat.
1: Nem cikizd.
0: Jó, de tényleg. Ami egyébként a csillisztószokat illeti, mesélj már egy picit róluk, tényleg csak, hogyha egy-egy helyi termelői standot nézünk, teljesen mindegy, hogy sajtokról, kovászos termékekről, vagy miről van szó, mindig, tehát megszoktuk azt, hogy rengeteg féle van. Tehát csillisztószból is rengeteg féle van. Egy-két ízesítést felsorolsz? Melyik a legnépszerűbb?
1: Hát ez mindig változó, tök érdekes egyébként. Van olyan piac, hogy elviszik az összes erőset, és valamikor erőset szinte nem is visznek, csak inkább az ízesítettet. Uh-huh. Ezt, hogy tehát ezt igazából nem tudom. Ami a legjobban fogy most, az a paprika lekvárom, az egy teljesen új sztori. Enyhén csípős ilyen grillekre nagyon szuper, illetve a füstölt jalapeño szósz, az is egy nagyon jó dolog, illetve a padlizsán krém. Ugye mi parázson sütjük a padlizsánt, és ez is ugye szezonális, de nagyon most ezek a sláger termékek. Mindig a szezonális dolgok, azok mennek a legjobban.
0: Aha, a halapenyó is egy olyan dolog, amit úgy meg kellett az elmúlt években tanulnunk.
1: Hát most, ha sokan tudják azért.
0: Mondd már el, hogy mi az. Tudom.

0: Az egy paprika.
1: Igen, igen, tudom.
0: Tehát a csőbe az, az a
1: bevezető. Fel van dolgozva, ugye.
0: Hát akkor szkarikára vágjuk, mondjuk lesavanyítjuk, de mondjuk, hogyha pirosra érik, akkor lehet belőle krémet csinálni, vagy fölkarikázzuk, megfüstöljük. Tehát rengetegféle felhasználási módja van, vagy kikanalazzuk belőle a magot, megtöltjük akár krémsajttal, vagy darált hússal, betekerjük mondjuk békönbe, és megsütjük grillen. Tehát ezt hívják poppersnek, jalapeno poppersnek, ez egy nagyon kellemesen pikáns, csípős, de nagyon finom.
1: Igen. Egyébként többek között szerintem azért is népszerűek ezek a termékek, mert nagyon sokan, amikor ha már trendekről beszélünk, ami az étkezést illeti, ez a kicsit próbálnak húsmentesebben, vagy kevesebb húst, és akkor jönnek egyébként ezek a kencék, vagy akár a padlizsán krém és egyéb dolog, akkor egyre népszerűbbek ezek is, én úgy gondolom.
0: Reméljük.
2: Okay. Legközelebb kérünk vastolót.
0: Lesz az a pénz, igen.
1: Halljátok, hát pont ezen gondolkoztam 4-8 körül, mondom, megint miért nem mondtuk, hogy hozzatok már valamit, és akkor itt közben kencéztünk volna.
0: Hát lehet
1: volna.
0: Ilyet csinálni.
1: Hát legközelebb, Viktor, kencézzünk, reggelizzünk meg.
0: Jó.
1: Élő adásban, videóban megmutatjuk,
0: jó,
1: milyen jó
0: mehet
1: a kencék, hát ezeket muszáj megmutatni, úgyhogy legközelebb termékekkel együtt várjuk a nyéki egyéb piacot ide adásba. Jó?
0: Rendben.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, akkor még egyszer Ildi, ha megtennéd, hogy elmondod, hogy hol és mikor, és mi várja a látogatókat.
2: Szeptember 5-én, szombaton, reggel 9-től a Nyúldombon, a Csengeivel szemben, a Nyéki hegyi piac.
1: Igen, és akkor Viktor, még egyszer, ha felsorolnád, hogy mennyi minden érkezik.
0: Rengeteg minden érkezik.
1: A csiliszószokon kívül.
0: Főleg csiliszószok is lesznek. Igen, a sajt, a homoktövis, a lekvárok, a mindenféle zakuszka, kenyér, sajtok, mik ezek, gyertyák, illatgyertyák, különböző kozmetikumok, kisgyerekeknek kézzel készült ruhák, úgyhogy igazából teljes paletta lesz.
1: Teljes, így van, és még egy dolog eszembe jutott, csak hogy mielőtt itt megvádolnának téged, hogy itt tolod a csiliszószodat.
0: Csak a csilisz.
1: Hogy emlékszem, hogy a múltkor is ezt kidumáltuk, amikor itt voltál, hogy számomra rendkívül érdekes volt, hogy toltuk itt adásban a csiliszószodat, elmentem az első nyékihegyi vásárba, és azt láttam, hogy nem egy csiliszószos stand van a tiéd, hanem még egy, meg még egy.
0: Persze.
1: Tehát, hogy olyan érdekes volt számomra az, hogy a helyi termelők között azért van egyfajta összefogás, még akkor is, hogyha...
0: Nálam van. Egyébként széthúzás van nagyon.
1: Azt mondod?
0: Így, abszolút.
1: Tehát nem mindegy, hogy egy termelői piacon egy vagy több...
0: Én nem vagyok így, sose voltam, mindenkinek adok lehetőséget, és így is szélesítjük a kínálatot. Tehát aki nem szereti az én szószaimat, az megveszi a másiktól. Nekünk egy a lényeg, hogy a jelen esetben, hogy rengeteg vásárlót oda vonzunk a piacról, mindenkinek csináljunk egy jó piacot.
1: Uh-huh. Nagyon jó. Köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Mi köszönjük.
2: Köszönjük.
1: Nagyon
2: szépen.
1: Várjuk. Nagyon várjuk a piacot. Frejné Firc, Ildi Kovács, Rengei Dénes Kulturális Központ munkatársa, valamint Bárdos Viktor, a Jancsili tulajdonosa, a Nyékihegyi piac kitalálója és főszervezője volt a vendégem. Tehát a Borbála három napján, mert hogy a Borbáláról beszélünk, majd mindjárt Ildi maradsz.
2: Igen.
1: Igen, és Zalán csatlakozik. A Borbála három napján, csütörtöktől szombatig, a szombat délelőtt a Nyékihegyi piaccal is kiegészül. Rengeteg program vár ránk a következő napokban, úgyhogy kövessetek bennünket, és dumáljuk ki, és aztán menjünk el.
3: Induljatok el velünk! Élesztő a Paks FM-en!

a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén előzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irányos irány, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa-György úton a könyvtárral szemben. Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kell a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj zenekar érkezik.

0: Tényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. 185 vajdasági család részesül a Katolikus Karitász iskola kezdési támogatásában, adta hírül az MTI. A portál Paskó Csaba a szabadkai Karitász elnökének közlésére hivatkozva azt írja, hogy az iskolatáskák több mint egy tucat vajdasági településre jutnak el. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét, hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajonban kedden. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén méltatta a pedagógusok munkáját, és hangsúlyozta, hogy minden gyermek számára biztosítani kell a lehetőséget a tanulásra, fejlődésre és tehetsége kibontakoztatására. 25 évvel ezelőtt azért ment ki Amerikába, hogy rockstar legyen a Paksi Pető Levente. A gitáros zenész hosszú utat járt be, rengeteg sztória született, és mint kiderült, nem csak számos világsztárral találkozott, amikor Las Vegasban dolgozott, hanem gitártanárként később ismerté váló zenészeket is tanított.
4: A gitárboltban dolgoztam, az egy 5000 hangszer volt, 5000 gitár volt a hangszerboltban, tehát ez a világ legnagyobb gitárüzete volt. Annak az IT-s dolgait intéztem, oda jöttek be rendszeresen, ugye, mivel ez Las Vegasban volt, jöttek világsztárok, Brian May-től kezdve, nagyon sokan voltak, és azok ott lógtak, ott ment a röhögcsi, és este meg mentünk velük lógni, tehát én tök jó volt. Ott én elkezdtem gitárt is tanítani, néhány éven keresztül, azóta 3 évig ott tanítottam, és volt egy 10-12 éves srác, akit elkezdtem tanítani, őt 2 évig tanítottam, az ő neve Dario Lorina, és azt kell tudni róla, hogy amikor ilyen 20 néhány éves lett, akkor belépett a Zach Wilde, aki az Osborne-nak volt a gitárosa, ő neki van egy saját zenekara, a Black Label Society, és abba Dario lett a második gitáros.
3: Pető Levente 4 évvel ezelőtt indította el Pakson a Paksi Baráti Jam Fest kezdeményezést, amelynek elsődleges célja az volt, hogy a régi zenész barátokkal találkozzon, amikor hazajön az Egyesült Államokból. Ám később más zenészek is csatlakoztak, és mint fogalmazott, az idei összejövetel is nagyon jól sikerült.
4: Nagyon-nagyon jól sikerült, tehát most már kialakult a hely is, ahol elférünk, rendes hangosítás volt fényekkel, szóval azért, de mi is mégis próbáljuk megtartani a kis baráti légkört, hogy ne ott túl nagy legyen, mert akkor az emberek kevésbé mernek följönni a színpadon, mert ennek az a lényege pont, hogy bárki följöhessen és kapcsolódjunk. Fiatalokat is hívtunk, tavaly is a Kovács Alizék is kijöttek, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó hangulat. Idén Orbán Gyuszi is kijött, úgyhogy ez fantasztikusan jó hangulat tud lenni.
3: Ma indul a helyszíni bérlet megújítás az atomerőmű ESE férfi kosárlabda csapatának mérkőzéseire, adta hírül a klub a honlapján. Mint írják azoknak a sportszimpatizánsoknak, akik nem kaptak e-mailt, vagy nincs lehetőségük az online megújításra, szeptember 2-án és 3-án 13 és 17 óra között az ASE csarnok emeleti irodájában nyújtanak a klub kollégái segítséget a bérlet megújításban. Bejegyzésükben felhívják a figyelmet, hogy a helyre szóló bérleteseknek szeptember 4-én éjfélig van lehetőségük a megújításra, ezután azonban a rendszer már nem fogja fenntartani a tavalyi helyeket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
5: Pontosan 4 perccel járunk reggel 8 óra után, és mielőtt zenével indítanánk, egy kicsit szeretnénk fel is konferálni, mert nem akármilyen zenével folytatjuk. A stúdióban maradt Ildi, Freini Fritz Ildi, a Csengei munkatársa. Örülök, hogy maradtál.
6: Én is.
5: Te is határozottan. És ahogy ígértük, megérkezett melléd a Csengei ügyvezető igazgatója Márkus Dalán. Jó reggelt!
7: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak is.
5: Megígértük az augusztus 20-ai rendezvények értékelése után, hogy jössz, és borbálázunk. Holnap kezdődik a borbála. Hogy állnak a bálák, Ildi?
6: Állnak, remélem. Este még álltak, amikor ott voltam megnézni. Hát 90 darab bálát raktunk össze. Úgyhogy...
5: Hát ezt külön ki fogjuk dumálni, mert a bálapakolós trikó még rajtad van. Úgyhogy
6: ez már a mai bálapakolós trikom, nem a tegnapi.
5: Oké. Viszont úgy kezdjük zenével, hogy természetesen olyan dallal kezdünk, amely attól a zenekartól szól, amely többek között itt lesz. A Zubojtól választottam a Dili Dingót, Zalán. Jó lesz?
7: Én talán az egyik legjobban várt koncert már csütörtökön érkezik a Zubolja. Hát ez egy olyan buli zenekar, ami szenzációs. Broken Ethno-tól az ethno jazzen át különféle stílusokba, agrár popnak, agrár bluesnak, mindennek. Itt a jazz, a népzene és a rap ötvözete fog megszólalni. Én imádom, körülbelül egy 22-3-4 éves zenekarról beszélünk, 20 éve követem a munkásságukat.
5: Csodálatosan felkonferáltad, mint egy igazi rádiós. Kedves hallgató, hogy nagyon figyeljetek, 15 fantasztikus színpadi produkció lesz a 3 nap alatt, holnaptól szombatig a Borbálán a Sárgödör téren, tehát a Zuboj zenekar is itt lesz. Én nagyon remélem, hogy a Dili Dingót le fogják játszani. Már el is indítottam a dalt, és aztán a dal után visszatérünk, és természetesen kibeszéljük a rendezvényt.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Hát ez valami elképesztő volt, kérem, kedves vendégeim, ide figyeljetek közben. Csacsok Gildi és Zalán, hát ez valami elképesztő volt a Dili Dongó, a Zuboj zenekartól. Mikor és hol hallhatjuk őket, Zalán?
2: Csütörtökön 9 óra 30 perckor kezdenek a kisebbik téren, a Sárgödör téren.
1: Mert hogy úgy lesz az idei borbála, hogy két téren és két színpadon zajlanak az események, Ildi?
3: Három.
1: Ja, három ráadásul, ja persze.
3: Így van, ugyanúgy, ahogy tavaly. A fönti téren lesz a nagy színpadnak nevezzük mi, hiszen az fizikailag is nagyobb, mint a lenti téren. Az egy 6x8-as méretű színpad, lent lesz egy 6x4-es méretű színpad, és az Umami kávézó előtt lesz egy, hát gyakorlatilag dobogó, ami ott elfér, azon pedig folyamatosan játszanak a DJ-k.
1: Igen, a helyszínekre és a részletes programokra majd még visszatérünk, de azért ezt a Dili Dongót dumáljuk ki. Tehát itt közben megbeszéltük, Bee Gees és Pharrell Williams Happy-e lett egy jó kis mixbe, etnofolkkal és egy kis hazai folklorral ízesítve. Nem tudom, hogy elég jól kielemeztem ez alá, mint szakértő.
2: Nem vagyok közel sem a szakértője. Én szerintem még másik három számot is hallottunk benne.
1: Ja, lehet.
2: Ez jellemző lesz a koncertre is, hogy ugye ilyen medliket, ilyen összeépített számokat fogunk hallani. 60 perces koncertet kértünk az uraktól, és tegnap, mikor hívtak, akkor mondták, hogy biztos, hogy nem lesz 60 perc, hanem inkább 80-90 percre készüljünk, mert hogy akkor szoktak igazán 45 perc után belelendülni, és akkor jön a totális őrület. Én azt gondolom, hogy aki kijön, az ezen nagyon jól fogja érezni magát. Én nagyon várom.
1: Igen, és annyit még hadd engedj meg a Zuboj zenekarról, hogy saját dalaik vannak tulajdonképpen, de amikor ilyen feldolgozásokkal spékel dalokat hoznak, akkor azt gondolom, hogy elérik azt, hogy mondjuk minden harmadik vagy negyedik számot tudjon dúdolni
2: persze.
1: A közönség.
2: Persze. Úgyhogy, vagy egy részét legalább.
1: Vagy egy részét legalább is, mert hogy nagyon sokan mondják, hogy esetleg a Zuboj zenekart nem ismerik, de higgyétek el, kedves hallgatóink, hogy ismerni fogjátok, amit hoznak. Ismerni fogjátok. Jó. Indul a borbála a holnapi napon, szombatig 15 produkcióval, három helyszínen és színpadon. Kezdjük a bálákkal, Ildi. Tehát mi van ezzel a bálapakolós pólóval? Hány napja pakolod a bálákat?
3: Hát tegnap pakoltuk csak a bálákat, csak épp azt mondtam Andinak, hogy felkaptam ezt az inget, hogy mégis normálisan nézek ki ide reggel, de alatta van a bálapakolós trikom, mert innen megyünk ki a Sárgödör térre és folytatjuk, amit tegnap reggel 8 órától délután 4-ig 90 darab bálát pakoltunk, és gyorsan egyébként most szeretném kihasználni az alkalmat, hogy megköszönjük Kertész Zolinak, mert ő pakolta gyakorlatilag a bálákat, mi csak instruáltuk, hogy mit hova. De nagyon kitartó és lelkes volt.
1: Uh-huh. Hasonló lesz a helyszín, mint ahogy tavaly kinézett, nagyon hangulatos volt, Zalán.
2: Igen, én gyorsan rácsatlakoznék Ildi mondatára, mert hogy ugye az Zoli az gyönyörűen összerakta a báláinkat, már mint amennyire ezeket gyönyörűen össze lehet rakni, de hogy megköszönjük a Gyafix Kft-nek és a Milkmannek, hogy biztosította, illetve a bálát az egyikük, a másikük pedig a pakológépet és az embert. Igen, ugyanúgy fog kinézni a bála majdnem, mint tavaly. Egy picit újra szabtuk, ugye próbáljuk mi is a bála mennyiségét folyamatosan csökkenteni, mert költséges, és így is örülünk, hogy ilyen támogatást kapunk. Még 220 bálával kezdtük, ugye helyszínt is változtattunk, itt magát a teret a gyönyörű szép présházak adják, de a bálát meghagytuk, és ezért már csak 90 van.
1: Már csak 90 van, amire nem feltétlenül kell rá felmászni, igaz, Zalán? Úgy tudom, hogy kipróbáltad, hogy föl lehet-e mászni.
2: Ja, igen.
1: Hallottam hírét. Jó, hát ezt minden évben elmondjuk egyébként, és ti is el szoktátok mondani, hogy, mert a gyerekek ugye előszeretete, de hogyha magasra van építve, akkor nem másznak föl rá.
2: De a gyerekeknek ezért tegnap készítettünk egy ilyen bála dühöngőt, amivel kapcsolatban még egy játékkal is készültünk, erről egy ilyen előzetes videót is csinált Ildi, és szerintem az még ma ki fog kerülni, és várjuk a gyerekeket. Idén már a Sárgödörtéri Paksi Borbálán is lesz a gyerekeknek egy kis szalmás dühöngő és játék.
1: Óriási. Ildi erről. Micsoda? Milyen játék?
2: És egy csomó más.
1: És egy csomó más játék.
2: Gyerekesnek szóló.
1: Ildi erről azért pár szót.
3: Igen, igen. Hát a mi tegnapi rögtönzésünk, gyors kitalációnk, hogy mi elrejtettünk a szalmabálába 50 darab kék zsetont, és szeretnénk, hogyha a gyerekek ezt megkeresnék.
1: Wow, várja, mekkora ez a zseton? Tehát ilyen kis pici tenyérnyi?
3: Pontosan. Igen, egy 20 forintos körülbelül akkora.
1: Az igen. Az igen.
2: És 250 kiló szalmával ezt lefettük.
1: Ez egy élmény lehetett, Ildi, ezt a helyszínt is felépíteni, úgy abszolút elképzellek, ahogy ott
2: be kellett mászni a szalma alá.
1: Na mesélj, igen, tehát meg kell találni.
3: Meg kell találni, ezen kívül a fillérpince készül. Egy kincskereső játékkal, péntek délután 4 órakor várja a piciket és a nagyokat. Kincskereső játék lesz, tavaly is csinálták már nagyon nagy sikerrel, aztán a Meyer Anti, a Meyer pincénél szombaton pedig bemutatja a gyerekeknek a szőlőpréselés és a borkészítés folyamatát, ez is volt már tavaly, ezt is nagyon élvezték a gyerkőcök, úgyhogy készültünk és várjuk őket is, a piciket.
1: Rengeteg játék, rengeteg jó kapcsolat, amikor lehet beszélgetni, találkozni, Ildivel ezt az előbb már kidumáltuk, lehet borozgatni, természetesen inni, enni, no de akkor a színpadi produkciók, tehát 15 színpadi produkció, 13 koncert, ha jól számolom, Zalán, 13 igen, koncert, igen. Fussunk át valahogy a programokon, tehát holnap este 6 órakor a Cimbali Banddal indulunk, hát zseniálisak egyébként ők is.
2: Abszolút.
1: Ugye cimbalom van a középpontban, de mögötte van egy hatalmas zenekar elképesztő profi zenészekkel. Zalán?
2: Igen, itt is a kelet-európai életérzés keveredik a népzenével, és nagy közönség kedvencek. 11 megjelent albumuk van különféle formációkban, itt a jazz, a latin zenei világ meg fog jelenni, szenzációs. A cimbalmos úriembert, nem tudom, hogy hívják, de azt mondják, hogy ő a cimbalom Chuck Berry-e, tehát, hogy olyan sziporkázóan tud cimbalmozni.
1: Igen, abszolút. Én egyébként belehallgattam több számukba, tényleg zseniális. Most mindjárt megpróbálok még tőlük is valamit esetleg bekészíteni minden esetre, és egy picit lehet, hogy bele is tudunk hallgatni. Ez például a Balatoni Nyaraló című számuk. Hát nem jössz rá, hogy folklort fogsz hallani. Na, itt már jön a folklór.
2: Igen, de szerintem, tehát, hogy ez az, aki mondjuk a klasszikus népzenét nem annyira kedveli, azért is próbáltunk ilyen nagyon színesen, hogy kicsit az is volt a terv, hogy a világok zenéje.
3: Igen.
2: Tehát, hogy így az ír, a roma, a magyar népzene mellett megjelenik, a balkáni népzene. Kicsit ilyen világzeneire igyekeztünk az idei évben ezt a bálát készíteni. Én azt gondolom, hogy ez most sikerült, és akkor vannak ebben poppos, rockos, bluesos elemek, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót.
1: Igen, és egy nagyon jó kedvű dolog. Csak mutatom a hallgatóknak, hogy annyira jó kedvűek ezek a zenék egyébként, de egyébként a magyar folkban hiába vagyunk siránkozóan, itt nagyon sok a jó kedv.
2: Igen.
1: Nagyon sok a jó kedv, oké. Tehát Cimbaliban, közben itt szól a háttérben, aztán a Medinai Tambura zenekart sokan ismerik, ők érkeznek még holnap este a Fényre írt szóról. Mit szeretnétek elmondani, Ildi?
3: Sokkal jobb lesz, mint volt.
1: Mert hogy egyszer már előadtátok a Csengeiben.
3: És aki nem látta, hát arra biztatom, hogy jöjjön és nézze meg. Szerintem ez a millió hozzátesz a hangulatához még inkább. Tehát színházterembe adtuk elő, és ott most a bálák között, a sötétben, a szabadtéren, fákják közt, elektromos fákják közt természetesen. Igen. Szerintem ez egy pluszt ad hozzá.
1: Mit mondanál ez alán a Fényre írt szóról, mert hogy több részét te írtad a darabnak?
2: Igazából semmit. Tessék eljönni, megnézni.
1: Megnézni, zseniális lesz. Körülbelül egy órás darabról van szó, úgy emlékszem, aminek főleg a végén jócskán humorral is lehet találkozni, miközben az élet nagy dolgait vesézik ki majd az előadók. Valahogy így tudnám összefoglalni. Jó, aztán tehát csütörtökön este 9:30 Zuboly, a pénteki napon pedig szintén helyi fellépők, az Apropó Színjátszó Társulat kezd 16:30, aztán jön a Latin Combo, és átadom a szót, hogy mondjátok a többi fellépőt, Ildi.
3: Jön a Latin Combo, akiket a Szekszárdi Jazz Quartet Cseke Gábor vezetésével ők fogják követni, aztán a Csík János és a Mezzo. Szerintem ők elképesztően jó zenét játszanak, nagyon szeretjük.
2: Hát én most itt kijegyzeteltem gyorsan magamnak, hogy ütőgordonka, tangóharmonika, hegedű, brácsa, gitár, bőgő, citera, trombita, ének. Ez mind a színpadon lesz, és ezek mellett voltak még olyanok, amit nem tudtam
1: leírni és megjegyezni.
2: Igen. Tehát, hogy tényleg, ha jól sejtem, akkor fogunk tőlük hallgatni egy Szép a tavasz, szép a nyár című számot. Óriási.
1: Inkább most hallgassunk, amit szólsz. Hát a Csík zenekar kapcsán Csík János biztos vagyok benne, hogy mindenki persze ismeri, és a Szép a tavasz, szép a nyár című dalt te javasoltad, hogy hallgassunk bele. Akár jó is lenne végig lejátszani, de meg fogjuk tenni egyébként a későbbiek során. Itt van egy jó kis gitár nagybögő felvezető. Ti is halljátok, ugye?
3: Igen.
1: Jó, oké. Okay. És aztán mindjárt indul maga a dal.

0: Na hát itt sem lehet azt mondani, hogyha valaki azt mondaná, hogy a Csík János és a Mezó című, vagy elnevezésű zenekarnak nem ismerem a dalait, bukta. Ismerjük, igazán. Ismerni fogjuk. Zseniális lesz, és hát zseniális zenészek itt is, gondolom. Így van. Tehát Csík János és a Mezó majd a pénteki napon 7:30-kor, és aztán jön a Firkin zenekar rögtön utánuk.
1: Nem szeretnél kijavítani, Firkinnek mondják.
0: Ja, igen, Firkin, mi meg firkinezzük már napok óta, igen.
1: Az első vagy a második bálán már ez a formáció volt nálunk. Nagyon sok visszajelzést kaptunk akkor is, meg azóta is, mikor már meglátták a programot, hogy ezt nagyon várják. Tudják, hogy mire lehet számítani. Négyen ülnek tulajdonképpen egy asztalnál, egy mesemondó, egy fórújás, egy hegedűs és egy nem is tudom mi a negyedik hangszer, illetve bemennek a közönség közé, és egy igazi jó, vidám, pattogós az ír zöld mezőket idézik elénk, de közben a kocsma kultúrát és a Guinness sört és a remélem ez nem volt reklám.
0: Megoldjuk.
1: És az egész kelt a történetmesélést ide fogják nagyon jó zenékkel.
0: Igen. Egyébként hozni. Most el is indítottam tőlük a földre hullott angyalt a Firkintől. És egyébként itt is egy olyan hát videóklipszerű animáció jelenik meg, ahol oda van, hogy kocsmadalok, tehát így valami van. Ilyen hangulatra ez... lehet számítani. Nem is ember talál. Hát azért ez egy jó kis rockos alap.
1: Hát ez ilyen kelta punk.
0: Aha, kelta punk.
1: Legalábbis ők így apostrofálják magukat.
0: Tökéletes, kicsit belehallgatunk.

0: Tehát ez lesz a Fölkén zenekar, kocsmadalokkal, kelta punk. Hogy mondtad?
1: Kelta punk, igen.
0: Punk folkkal és egyebekkel. Zseniális lesz. Pénteken 20:30-kor, és utána még egyébként lesz egy koncert,
2: így
0: Ildi.
2: Van, a Ritmusa zenekar, és én a Szent István napok óta naponta rengeteg üzenetet kapok, és állítanak meg az utcán, hogy mikor pótoljuk be a parnograsztot. Erről most ugye nem beszélünk, de hogyha valaki ott lemaradt, akkor jöjjön el, mert a Ritmus a zenekar, az egy mini parnograszt, mondhatjuk azt, és elképesztő zenészek, és cigányzenét játszanak ők is, hasonló stílusú, mint a parnograszt, fiatalok, energikusak, lendületesek, úgyhogy aki egy picit szeretné pótolni a parnograsztot, az jöjjön ki mindenképp, 21:40-kor kezdenek a nagy színpadon a fönti téren.
0: Nagyon jó, de jó, hogy ezt elmondtad, és akkor a szombati napot még nézzük meg, ott már 3:45-kor kezdődnek, illetve vagy 4:45-kor hasonlóan a pénteki naphoz a belvárosi betyárokkal a programok, Zalán, és utána?
1: Itt egy paksi illetőségű fiatalemberrel találkozhatunk, illetve az ő zenekarával. Én az Ildi hozta, és amikor először meghallottam, hogy ez gyerekzenekar, mondom, ez nem gyerekzenekar, és akkor utána a betétekből kiderült, hogy de gyerekzenekar, és akkor azt kértük tőlük, hogy ilyen családi koncerttel készüljenek nekünk, és az ő leírásuk szerint is ez nem csak egy gyerekzenekar, hanem a felnőttek is úgy érzik, hogy ez az a zene, amire mondjuk jó felnőni. Ez egészen zseniális. Egészen zseniális.
2: És egy kórussal jönnek.
0: Az Eszterhéz zenekarról beszélünk most már, az Eszterhéz zenekarról, amely tehát paksi illetőségű.
1: Én most elkalandoztam?
0: Nem. Mondtam, hogy a belvárosi betyárok után jön az a zenekar, ami teljesen jó.
2: Egyébként a belvárosi betyárok, tehát ők hárman vannak, ők egy gyerekzenekar.
0: És utána jön az Eszterhéz. Paksi illetőségű, tudunk mondani, Ildi olyan paksi zenészeket, akik névről beugrik, hogy vagy tudjuk, ismerjük őket, hogy kik vannak, vagy kik szerepelnek benne, vagy nem feltétlenül, majd most fogjuk őket megismerni.
2: Most fogjuk őket.
1: Fekete Krisztián, ő a paksi
0: a zenekar.
1: Bezerédi iskolában végzett, és a paksi alapművészeti, akkor még zeneiskolában
0: tanult.
1: Na hát, zenélni,
0: nagyon várjuk. Úgyhogy nagyon várjuk az Eszterhéz zenekart, aztán Mákli körzenekar, aztán jön a Kacaj a Rockway előtt, tehát tulajdonképpen kifulladásig, majd, hogy nem éjfélig, hát 11 óráig eltartanak a koncertek szombaton is.
1: Hát, Zalán? Nem is tudom, a Mákli körre mit mondtál múltkor, hogy poszt-mezopotámiai, nem tudom én.
0: Nem ilyen, tudom, de utána néztem.
1: Igen, igazából egy ilyen balkáni zenét játszanak. Orfűn, Campus Fesztiválon, Fishingen, A38-on mindenhol most már az élvonalban vannak, egy fiatal feltörekvő zenekar. Iszonyat cukik és aranyosak, és ilyen kvázi történeteket mesélnek el a számaikban, szerintem zseniális.
0: Annyira
1: tavaly már próbáltuk, bocsánat, igen, őket megszerezni, de igen, egyszerűen nem sikerült megfelelő időpontot találni.
2: Mert suliba járnak.
1: Mert még...
0: Tényleg?
2: Igen. És a szeptemberre
0: zérnek egyetemisták?
2: Igen.
1: Most kezdték.
2: Hát tavaly ezért nem tudtuk őket.
1: Vagy tavaly kezdték az egyetemet.
2: Igen, mert...
1: része.
2: Igen.
0: Tehát a Mákli kör zenekarról beszélünk, csoda jó már a nevük is, és szombaton 4:48-kor kezdenek ők a Sárgödörtéri színpadon a Borbálán. Annyira sok izgalmas zenekart hoztok idén, annyi izgalmas zenével, és tényleg professzionális zenészekkel, hogy nehéz lesz választani. Lehet, hogy azt kell, hogy ajánljuk a hallgatóknak, hogy menjünk ki 4:30-kor, és 11-ig töltsük ott a Sárgödörtérn az időt. Nem lesz 40 fok, ott lesznek a barátok, lehet inni, enni, beszélgetni, leülni. Tehát nagyon fontos, hogy a Borbálán tavaly is, ugye ilyen, meg hát korábban is ülőnézőteret is, igen, alkottatok. Ez így lesz most is, Ildi?
2: Abszolút.
1: Lent is, fönt is.
2: Lent is, fönt is. Tavaly lentre nem vittünk széket, de idén lentre is viszünk székeket, de kint lesznek a sörgarnitúrák. Sőt, egyébként most bálákból is készítettünk kis ülőalkalmatosságot, asztalokat, tehát bármire bátran mindenki, akár lehet hozni pokrócot, ami kényelmes.
0: És ne felejtjétek tehát, kedves hallgatóink, hogy a gyerekeknek lesz, hogy is mondta Zalán, szalma...
2: Dühöngő.
0: Bocsánat.
1: És ahol ott kereshetnek tűt a szénakazalba, és hát...
0: Igen.
1: korongot, igen. Vagy nem is
0: és
1: tudom.
0: Ne felejtjétek, kedves hallgatók, Ildi bebújt a szénakazalba, és eldugta igen. ezeket a kis érméket, vagy miket, amiket
2: Zalán
0: meg kell.
2: Zalán elszórta, és ja, a okay. szalma pedig rászólódott.
0: Ja, értem.
2: 250 kiló.
0: De én azt akartam, hogy vizionálják a hallgatók, hogy te ott
2: ez
0: kúszol.
2: Így volt. Én kúsztam, másztam, dobáltam, így van, fejest ugrottam a szalmába.
0: Oké. Okay. 15 színpadi produkció, fantasztikus programok, és mindez ingyenesen Pakson, a Sárgödör téren holnaptól szombatig a Borbálán mindenkit szeretettel vártok, és nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, az utolsó szó jogán
1: talán. És természetesen nyitott pincékkel jó, várjuk hát a látogatókat, illetve étel-ital vásárlási lehetőséggel. Szerint számításaink szerint biztosan nyitva lesz 11 pince, és lesz olyan, aki nem tud teljes időszak alatt nyitva lenni, de egy tábla jelezni fogja, meg a nyitott ajtó, hogy hova, melyik pincébe lehet bemenni.
0: Igen. Hogyha Sárgödör téren étel-ital, akkor én egyértelműsítettem, hogy pincék okay. nyitva lesznek. Pincék nyitva lesznek. Márkus Zalán, a Csenge Idénes Kulturális Központ ügyvezető igazgatója, és Frejné Fritz Ildikó, a Csengei munkatársa voltak a vendégeim. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük.
0: Holnap
2: köszönjük
0: találkozunk. És akkor most megpróbáljuk még valamelyikbe, talán a kacaj. Kacajtól a Holdvilágot készítettem be. Ők akkor mikor lesznek? Még egy utolsó szó jogán, az utolsó
1: szombaton
0: napon.
1: Utolsó előttiek, nem tudnám pontosan megmondani.
2: 20-30.
0: A kacaj zenekar is
1: ez
0: érkezik.
1: Ez a másik nagyon várt produkció.
0: Igen, velük búcsúzunk.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottam.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol 8 óra 38 perckor egy újabb rendezvénnyel folytatjuk, amit ki fogunk beszélni kedves vendégeimmel. AI konferenciát szerveznek Pakson, ráadásul helyi vállalkozó szervezi, innentől kezdve számomra rendkívül érdekes, és kisvállalkozóknak szervezi, innentől kezdve ott van a helyem nekem is. A stúdióban Múzsa Ferenc, az impresszív.hu Kft. Tulajdonos ügyvezetője. Köszönöm, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt, köszöntök én is mindenkit.
1: Úgy tudom, te vagy az ötletgazda, Fecó.
2: Igen, a felbújtó.
1: A felbújtó. Ugye a cégedet helyi vállalkozásként, paksi vállalkozásként ismerjük. Mióta működsz?
2: Hát most lassan 20 éve, képzeld el.
1: Igen, igen.
2: Már megdöbbentő számomra is.
1: És AI konferencia még nem volt Pakson, és te megcsinálod.
2: Így, igen. És egyébként ez az első rendezvény is, amit megcsinálunk, így informatikai témában, úgyhogy mi is kíváncsian és izgatottan várjuk.
1: Rendkívül izgalmas, és mindjárt jól kibeszéljük egyébként, hogy miről szól a dolog. Cink Dóra segítségével, akit szintén üdvözlök, szervusz!
3: Szervusz, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: És hát talán sokan tudják rólad, hogy az impresszív.hu Kft.-nek korábban is munkatársa voltál, és most visszatértél a csapathoz, mint értékesítési vezető, illetve, mint aki Fecó régi nagy álmát most megvalósított.
3: Ez így van.
1: Ez egy jó páros.
2: Ezért mondtam, hogy én voltam a felbújtó, minden más a Dóri elvi.
1: Oké. Üzleti trendelő, ez lesz a címe a rendezvénynek. Szeptember 18-án az Erzsébet nagyszállodába várjátok a kis és közép vállalkozásokat. Hát kezdjük az elején, Fecó. Mi volt alapvetően az ötleted?
2: Igazából nekem az volt az első ötlet, vagy hát amiből az ötlet jött a meglátásom, hogy a kis és közép vállalkozások digitálisan eléggé le vannak azért maradva, tisztelet a kivételnek, és hát AI témában meg pláne minden mellett ugye az AI-ról szól most nagyjából minden. Mindenki mesterséges intelligenciát használ mindenre, viszont ezt a vállalkozások, én azt látom, hogy nem nagyon tudják, hogy hogy kell használni, hogy kell jól használni, melyiket érdemes használni, hogy ezt szeretnénk egy kicsit bekeretezni ezen a rendezvényen.
1: Nem akarom lelőni a poént, de hogy tudják használni? Tehát tényleg így van, ahogy mondod, azért még egy kicsit szkeptikusak vagyunk, ugye nagyon sok a negatív vélemény az AI-jal kapcsolatban, miközben én azt látom, hogy aki kritizálja, az is használja. Az is használja. Félünk valamitől, amit nem ismerünk. Valahogy így néz ki ez a dolog.
2: Igen, részben, bár én azt látom, hogy a kisvállalkozók nem nagyon ismerik egyáltalán azokat a technológiákat, amiket érdemes lenne használni, csak mindenki arra gondol, amit így sima lakosként is ingyenesen akár elérünk, használunk, beírjuk a kérdést, jön egy válasz, de azért az AI az egy cég életében ennél sokkal, sokkal kiterjedtebb dolog. És hát ezt szeretnénk bemutatni, úgyhogy esettanulmányokon át mikre lehet például használni. Nyilván olyan eseteket próbálunk, ami majdnem minden cég életében ott van.
1: Dóri, te most értékesítési vezető vagy a cégnél, de tudjuk rólad, hogy rengeteg vállalkozást csináltál te magad is az évek során. Nagyon sok olyan vállalkozásnál, nagy vállalkozásnál dolgoztál, ahol tényleg a te tudásodat tudták kamatoztatni. Te hogy látod a cégeket, a kis és középvállalkozásokat? Hogy állunk az új technológiához?
3: Én szerintem óriási lemaradásban vagyunk, és ezért is tartottam nagyon jó ötletnek azt, hogy Fecó egy ilyen edukatív jelleggel azt mondta, hogy akkor olyan sokat kapunk mi mindig az ügyfeleinktől visszajelzést, elismerést, hogy egy kicsit adjunk mi is. És azt tapasztalom napi szinten, ugye folyamatosan több mint 100 ügyfélnél vagyunk most bevezetés alatt, vagy már használva ERP-CRM rendszert, hogy egyszerűen nem is tudják ezt a gondolkodásmódot hova tenni, amikor azt mondjuk, hogy digitalizáció, akkor ez egy ilyen ismert szó, de egyébként, hogy ténylegesen milyen tartalom van mögötte, vagy az ő életüket hogy tudja segíteni, ebben tudunk mi egy segítőkezet nyújtani. Úgyhogy nagyon nagy a lemaradás, és azt is látjuk, hogy igazán most van lehetőség arra, hogyha valaki nem csak a piacon akar maradni, hanem erősödni a versenytársaihoz képest, akkor ez az egyetlen út, hogy digitalizáljon, hogy elkezden használni olyan programokat és rendszereket, amik a káoszt tudják megoldani az életébe, és így fog tudni a versenytársai elé helyezkedni.
1: Arról nem is beszélve, hogy várjuk az Európai Uniós pályázati kiírásokat, és rengeteg pályázat szól ott is arról, tehát már a pályázat címében benne van a KKV mellett a digitalizáció, és már a helyi vállalkozó nem tud mit kezdeni vele, hogy jó, megcsinálom, pályázni akarok, de most akkor mit kell digitalizálnom? Tehát, hogy föl kell valóban készülnünk. Fecó, anélkül, hogy lelőnénk a poént, hogyan tudjuk az AI-t mi, kis és középvállalkozók használni? Erről fog szólni a konferencia? Körülbelül miről tartanak majd előadásokat a különböző előadók?
2: Én szerintem nagyjából a 80%-a az előadásoknak erről fog szólni. Lesz az előadók között olyan, aki ezt a területet kutatja, fejleszti, és lesz olyan, aki valódi feketeöves felhasználó, és ő végig mutatja azt, hogy ő ezt különböző célterületeken hogyan oldotta meg. És nagyjából ez a 20% pedig a szigorú alapok, ami a digitalizációról szól, itt egyébként jó magam is előadok ebbe a témába, valamint pont, amit itt említettünk is, a pályázati forrásokról is lesz néhány szó, hogy azért mik vannak kilátásba.
1: Csak hogy egy picit úgy közelebb hozzuk a hallgatókhoz a dolgot, én azt gondolom, hogy amit például szerintem nagyon sokan látnak, például a Facebookon, hogy a különböző események plakátjait látszik, hogy már a különböző, a legkisebb települések és civil szervezetek is felfedezték, hogy kell az AI-jal, a mesterséges intelligenciával dolgozni, és fel lehet ismerni az AI-nak ezeket a kis grafikai elemeit, hogy ezzel készítik a plakátokat, egyébként nagyon színesek és jókedvűek, és feldobják, azt gondolom, social media felületeit. Most, hogy egy

0: ez a fő tevékenysége, de hogy egyébként a hogy értsük, egy sokkal szélesebb körben használható dolgokról lesz szó.
1: Uh-huh. Nagyon izgalmas. Dori, tudunk segíteni még abban a helyi vállalkozóknak, akik most bennünket hallgatnak, hogy nagyon sokan esetleg azt gondolják, hogy jaj, hát biztos nem ér rám gondolnak, mint kisvállalkozóra vagy mikrovállalkozóra. Tehát tényleg bárki, aki akár egyéni vállalkozó, vagy mikrovállalkozó, vagy csak kétszemélyes, háromszemélyes vállalkozója van, érdemes elmenni erre a konferenciára?
2: Igen, azt gondolom, hogy most ez sok mindenkinek ilyen megfoghatatlan még mindig, ahogy beszélgetünk, de azt kell megérteni, hogy minden cég legyen az egy egyszemélyes vállalkozás, aki mondjuk értékesítéssel foglalkozik. Tehát például egy biztosítási ügynök, csak mondok valamit. Őnek is különböző értékesítési folyamatai vannak, ügyfeleket kezel, de ez lehet egy kozmetikus, vagy lehet onnantól kezdve több 10-15-20 embert alkalmazó cég is. Úgyhogy szerintem végtelenül fontos azt megérteni, hogy amikor azt mondjuk, hogy digitalizáció és program és használat és AI használat, akkor látni kell azt is, hogy minden adat alapon működik, és sokszor találkozunk azzal, hogy például egy vállalkozó nincs igazán tisztába azzal, hogy neki az adott termékszolgáltatás mennyibe kerül, és hogy egyébként neki milyen kiadásai vannak, és hogy azt mennyiért kéne értékesíteni, hogy ő nyerességgel zárjon egy évet. Tehát itt sokszor nagyon az alapok hiányoznak, és egy ilyen rendszer ebben is segít, hogy ő például jól árazzon be, vagy le tudja követni a folyamatait. Tehát itt nem a méret számít, hanem az, hogy valaki struktúrába és rendszerbe szeretné tenni az Excel táblákat, a Google Drive-ot, a Trello-t, a mappa struktúráját a gépen, mert hogy rengeteg adattal dolgozunk, egy kozmetikus is, vagy például egy gumiszerviz is. De ezek az adatok nem érnek össze egy programba, hanem különböző felületen vannak, és ezért nagyon nehéz egyébként üzleti tervet készíteni, vagy egyáltalán ténylegesen látni azt, hogy ő neki mennyi lesz a nyeresége, vagy mennyi a kiadása egy hónapban, és mennyi bevételt kell termelnie, hogy ő egyébként ne túlélje azt az évet, hanem hogy ő tényleg növekedni tudjon.
1: Uh-huh. Oké, okay. Tehát fogunk kapni, én úgy érzem, egészen konkrét ötleteket is arra vonatkozólag, tehát, hogy az AI-t hogyan és miként tudja egy kis- és középvállalkozás használni, és ami az előadókat illeti, Feszó, te is előadó leszel, neked mi lesz az a terület, amit ki akarsz, vagy ki fogsz emelni?
0: Az én területem az pont az alapozás, ami gyakorlatilag arról szól, hogy mi fejlesztünk egy terméket, ami lényegében ezt a káoszt, amiről a Dori most beszélt, hogy rengeteg adat keletkezik minden téren, de tényleg egy vállalkozás életében minden téren, azt hogyan érdemes rendszerezni, ehhez milyen megoldásokat kínálunk, és abban milyen lehetőségek vannak. És erre tudunk ugye építeni AI-t.
1: Uh-huh, nagyon izgalmas. Vörös Ákos, az ELTE alkalmazott mesterséges intelligencia központjának igazgatója is érkezik. Neki mi lesz a fő motivuma az előadásában?
0: Hát leginkább az, hogy az AI-t azt milyen, milyen költségek mellett érdemes használni, és hogyan ne költsünk túl, mert egyébként ez egy nagy kockázata az AI használatnak, hogy túl sokat költünk rá.
1: Igen, na ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye azt már mindenki tudja, hogy amikor én beírok a Google-be, a keresőbe valamit, akkor kidobja a Google a találatokat, és az AI módra kattintva a ChatGPT-vel elkezdek ingyenesen beszélgetni bármilyen kérdésről, amit én rá akartam keresni valamire, csak hogy tényleg a teljesen hétköznapi felhasználók közelébe hozzam ezt a történetet, de valóban a különböző mesterséges intelligencia alkalmazásoknak vannak fizetős platformjai, és minél, ugye az van, a vállalkozók is ma már tudják, hogy vagy úgy tudjuk, hogy minél többet fizetek, annál okosabb mesterséges intelligencia tud nekem segíteni, de akkor ez nem minden esetben van így, Fecó.
0: Lényegében ez igaz, de azért át lehet esni a ló túloldalára. Egyébként az ingyenesre reflektálva annyit, hogy én vállalkozói környezetben semmiképpen nem javaslom az ingyenes megoldás használatát, tehát ott azért egy komoly kockázat az, hogy amit mi beviszünk adatot, azt mire fogják majd használni. Ez igaz minden ingyenes szolgáltatásra, nem csak az AI megoldásokra.
1: Igen. Egyébként az előadóitokat 6 előadó lesz. Nem akarom mindet felsorolni, de például

0: Például Sarbó Gergely, az Adam Group ügyvezetője AI utikalauz stopposoknak címmel tart előadást, már a címe is nagyon-nagyon érdekes. Sipos Zoltán, a Kreatív Kontroll alapítója, az AI ügynökök a cégedben című előadással érkezik, és Linguál Sándor se hagyjuk ki, aki pedig a Verseny előny digitalizációval című előadással érkezik, Spizer Gábor pedig az AI és marketing mit igen és mit nem tudom, Vec, hogy közülük bárkit ki szeretnél-e emelni. Jól összeszedtétek az előadókat, nem semmi.
1: Igen, szerintem ez egy nagyon jó összeállítás lett. Hát a Sarbó Gergőt nagyon régóta ismerem, egyébként semmi köze nincs az informatikához, és ő éppen ezért egy rendkívül érdekes előadó lesz, mert ő gyakorlatilag a saját cégében megoldott mindent, amit csak tudott különböző digitalizációs megoldásokkal, nem csak AI-ja, de az AI-t is aktívan használja, és egyébként meg egy rendkívül vicces úriember, az előadása egyébként szerintem egy jó humorú dolog lesz. Hát a Zoli pedig ugye az AI kutatásban szinte úttörő volt itt Magyarországon, sőt azóta is az egyik legismertebb, aki ezzel foglalkozik. Én azt gondolom, hogy a tényleg egy izgalmas előadásoknak leszünk részesei.
0: Igen, nagyon jól hangzik. Dóri, akkor még egyszer hol és mikor, illetve nagyon fontos, beszéljünk akkor most arról, hogy hogyan tudunk még regisztrálni, ingyenes a rendezvény. Úgy tudom, hogy már rengeteg vállalkozás regisztrált.
2: Így van, több mint 80 vállalkozás regisztrált már. Szeptember 18-án lesz a rendezvény az Erzsébet nagy szállodába. 9 órakor kezdünk, de érdemes egy 8:30-ra odaérkezni, mert nagyon jó lehetőség lesz networkingre, akik odaérkeznek, megismerhetik egymást, beszélgetni már az előadókkal is, és jelentkezni lehet a www.onlinekkv.hu oldalon, ez kifejezetten a rendezvénynek az oldala, meg lehet ismerni az előadókat. Fontos kiemelni, hogy a főszervezőtársunk, támogatónk a FIVOS, ugye a rendezvénynek van egy fővédnöke, Cseh Tamás, Tolna 03 országgyűlési képviselő, úgyhogy szerintünk egy nagyon színvonalas rendezvény lesz, és amit még elmondanék, hogy mindenképp érthető nyelvre számítson mindenki. Erre szerintem én vagyok a legjobb példa, mert hogy ilyen nulla IT tudással rendelkezem. Nyilván rengeteg mindent tanultam már a cégbe, hiszen lassan most már 6 éve, hogy Fecóval együtt dolgozunk, de hogy pont az a lényeg, hogy ezek a rendszerek felhasználó barátok legyenek, és azok is, hogy tudják használni azok, akik az élet különböző területein dolgoznak, de soha nem programoztak, vagy adott esetben még egy Excel táblát se használtak. Ezt a programot, ezeket a programokat úgy érdemes kiválasztani, és ebbe is segítünk, hogy közérthető legyen, könnyen használható legyen, és a konferencia is erről szól, hogy itt nem arra kell készülni, hogy értelmező szótárt kell hozni, hogy egyáltalán az előadókat megértsük, hanem teljesen a hétköznapi nyelvezetre hozzuk le ezt a nem könnyű témát.
0: Igen, ez is nagyon fontos, köszönöm, hogy mindezt elmondtad, és azt gondolom, hogy tényleg az a fontos, hogy amikor egy mikro vagy kis és középvállalkozás, egy paksi vagy egy paks környéki vállalkozás ezt meghallja, hogy AI konferencia, hogy majd az AI-t hogyan lehet a menedzsmentben, és akkor jönnek ezek a jó kis üzleti szavak, és akkor azt mondja, jaj, ne, hát én egy egyszerű gumis vagyok, vagy akármi, igen, tehát, hogy hát ne, igaz, hogy 10 emberrel dolgozik, napi 14 órát dolgozik, neki is kell egy csomó olyan háttér munkát, folyamatot koordinálnia, és egyébként ott van a social médián, és szeretne tartalmat gyártani, tehát az AI mindenhol szembe jön, és azt gondolom, hogy ezeken a területeken fogtok tudni segítséget nyújtani, Fecó.
1: Bízunk benne, igen. Jó. Ezen igyekszünk.
0: Nagyon jó, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, nagyon izgalmas, és hát nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy helyi vállalkozás hoz nekünk hozza az első AI konferenciát Paksra. Én azt gondolom, hogy ezt meg kell becsülni, és minden vállalkozótársamnak javaslom, hogy tegyük szabaddá. Nehéz vállalkozóknak szabaddá tenni, vagy egy alkalmazottat küldjük el, Marikát küldjük el az AI konferenciára, és akkor még egyszer hol lehet regisztrálni?
2: www.onlinekkv.hu, ingyenes a rendezvény, de regisztrációhoz kötött.
0: Igen, tehát az Erzsébet nagyszállodában szeptember 18-án az impresszív.hu Kft. Szervezésében a tulajdonos ügyvezető Múzsa Fecó Ferenc volt a vendégem. Bocsánat, régóta ismerjük egymást, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: és a cég értékesítési vezetője, és a rendezvény főszervezője, szintén Cink Dóra. Köszönöm, hogy itt
2: voltál.
0: Köszönjük
2: a lehetőséget.
0: Sok sikert a rendezvényhez, és hát akkor mindenkit szeretettel vár Pakson az első AI konferencia helyi szervezőktől, viszont rengeteg nagyszerű budapesti és más városokból érkező profi előadóval, úgyhogy várjuk a rendezvényt.
3: A Paks FM reggeli ébresztőmű.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kel a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rock Wave és a Kacaj Zenekar érkezik. A kisközben az Umami kávézó előtt minden nap DJ Jayco. Ezen kívül apropó színjátszó egyesület, Fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-éig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Ukrán hadi és üzemanyagipari létesítményekre mért tömeges csapást az orosz hadsereg, közölte kedd reggel a moszkvai védelmi minisztérium, írja az MTI. A portál értesülései szerint a támadások által érintett katonai objektumok az ukrán fővárosban és Kijev megyében működnek. A be nem tartott ígéretek költségvetésének nevezte a 2026-os költségvetés módosítását a fideszes Palóc André, aki szerint a Tisza kormány több választási vállalását sem teljesíti. A kormány ugyanakkor úgy vélekedik, hogy a módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági folyamatokat tükrözze, miközben a tervezett 3,7% helyett 7,5%-os GDP arányos hiánnyal számolnak. Szeptember 12-én hálaadó nappal ünnepli fennállásának 450. évfordulóját a Paksi Református gyülekezet. Lenkei István református lelkész rádiónknak elmondta, hogy az 1576-os hercegszőlősi zsinatra nyúlik vissza a Paksi Református közösség létrejötte.
3: Emberi léptékkel ez nehezen felfogható, ez majdnem fél ezer esztendőről van szó, tehát tényleg egy hatalmas dolog, és úgy jön ki ez a 450, hogy 1576-ban volt a hercegszőlősi zsinat, és ott szerepelt már Zombori Antal, paksi lelkész aláírók között. Ez az első írásos nyom tulajdonképpen rólunk, és hát ennek van most 450. évfordulója. Ezt szeretnénk rendesen megünnepelni egy nagy-nagy hálaadással, hiszen hála van a szívünkbe, és igazából két napos rendezvény, csak a második napja, ez a szombati nap, szeptember 12-e, ami nyilvános.
2: Lenkei István részletesen mesélt rádiónknak a hálaadó nap programjáról is.
3: Reggel 8-kor elkezdődik ez a hálaadó napunk a jövő hét szombaton. Egy imádsággal kezdünk, mert hogy azt gondoljuk a legfontosabbnak. Aztán 8 óra 50-kor kezdődik el az IDM zenekarnak a dicsőítő koncertje. 10 órától lesz a hálaadó istentisztlet, úrvacsorás istentisztlet, ahol Balogh Zoltán püspök úr fogja az igét hirdetni. A délután előadásokkal kezdődik, utána egy fórumbeszélgetés lesz, ott már a jövő felé fordulunk, egyház jövője. Majd pedig a Magyarországi Szerb Színház előadásában a Én Károli Gáspár című színdarabot nézhetjük meg. Egyébként ezt a város is támogatta, ennek a színdarabnak a idehozatalát, és így erre különösen is nagy szeretettel várjuk a városlakókat. Majd pedig a napot a Tommy zenekara fogja dicsőítéssel lezárni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Millás FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 7 perckor egészen pontosan Andival, és most már Vivivel, hello, hello.
2: Hello, jó reggelt.
1: Takács Nagy Vivi megérkezett, egész kellemes az idő.
2: Igen.
1: Egyébként azt mondták, hogy ilyen nyárias őszi nap lesz a mai napon, és most látom az időkép térképén, hogy tőlünk északra majdnem így Dunaújvárosnál már esik az eső.
2: Igen, hát így mára is mondogatta, hogy esni fog, vagy lehet, hogy lesznek ilyen futózáporok.
1: De érege még nem ezt mondtam. Hát, hogy ez már frissített azóta.
2: Majd megnézzük a későbbiekben. De nem, de várható, de ez olyan, hogy most vagy jön, vagy nem, majd a Duna elviszi, ugye? Ahogy szokták mondani. Mindig ezen jókat nevetünk, amikor Orfűn voltunk akkor is, hogy így jött, és most nem lehet a Dunára fogni, mi viszi el az időt, majd a tó elviszi. Szóval, hát én nekem ez annyira furcsa megint, ezt az időt utálom a legjobban, amikor reggel hideg van, beöltözöl, mondjuk hosszú nadrág, vagy egy pulcsi. Még a pulcsi az oké, de hogy hosszú nadrág, délutára meg lerohadt rólad. És így 27 fok lesz körülbelül, vagy 28-9, nem tudom. És így, Noelt is, hogy öltöztessem. Tegnap kimentem, szabályosan fáztam.
1: Reggel.
2: Reggel. Amikor mentünk az oviba, jó, hosszú nadrág, pulóver, sportcipő, nem tudom. Tettem be nyilván neki rövid nadrágot, minden szandált, meg nem tudom, mert mire kimennek, már lesz annyi idő, vagy lesz olyan időjárás, hogy már nem kell a hosszú nadrág, meg már bent sem kéne egyébként, mert bent az oviban is rohadt meleg van. Szóval ez nem, ma rövid nadrágot adtam rá egy pulcsival, meg egy cipőt, de vittünk szandit, szóval mint a málhások, úgy megyek mindig ilyenkor az oviba, úgyhogy ezt én nem annyira szeretem, vagy a legyen már mondjuk hűvös és egy pulcsi, vagy egy kis kabátka, vagy nem tudom, és akkor az úgy egész nap, jó, de...
1: Ezek azok a hetek szeptember elején, de most már évek óta így van ez, figyeld meg, hogy amikor délután azok a kisiskolások, akik gyalog mennek haza a suliból 4 óra után, azt látod, hogy ilyen...
3: Lóg rajtuk.
1: Izzadnak, igen, és akkor vagy valóban cipeli magával a pulóvert, amit meg nem. Tehát, hogy egyszerűen annyira melegük van még.
2: De reggel meg kell.
1: De reggel meg kell.
2: Most valaki 7 órakor indul el mondjuk az iskolába, mert az anyukájának be kell érni mondjuk 7:30-ra vagy 8-ra a munkahelyére. És tényleg én ezen gondolkoztam, hogy úr, Isten, hogy szegények, és ugye ott jövök le mindig a Bezerédinél, majd délután ott oda is megyek haza, tehát hogy arrafele, és tényleg amit mondasz, ez fixen változik, hogy így, mint a kis picikék, ugye még, tehát egy kis picike megy, és tényleg így lóg rajta, rákötve, vizére rákötve, mindenhova rákötve, egy pulóver, vagy nem tudom, farmer jackicske.
1: Igen, csak hogy délután, amikor sétálnak nagyon, haza, gyalogolnak haza, akkor tényleg annyira, és még mondjuk 28-29 fok van, vagy esetleg 30, verőfényes napsütésben 30 fokban nagyon melegnek nagyon, érzed tényleg. Az időt. És
2: így tegnap is brutál meleg volt, így folyt rólam a víz.
1: Ezek azok a hetek, amikor még akkor úgy nézed őket, hogy jaj, úgy sajnálom őket, hogy szegény. Ilyen melegben, és akkor délután kiengedik őket az udvarra, akkor majd muszáj focizni, meg szaladgálni, és akkor mondom, csatakokban folyik róluk a víz, és így mennek haza, ezt biztos a szülők egyébként jobban tudják. Na de ha már ennél a témánál tartunk, Vivi, ma reggel volt egy nagyon érdekes témám. Szerinted mit jelent a digitális pórász fogalma? Hallottad már ezt a kifejezést? Mert számomra egyébként teljesen új volt.
2: Nem hallottam egyébként. Azt tudom elképzelni, hogy valamilyen szinten védve vagy korlátozva van mondjuk valamilyen valaki. Felület, vagy a gyerek van korlátozva az online felület. Való, nem tudom, fellépésre, hogy mondjuk megvan, hogy csak egy órát lehetsz fönt, megvan, hogy mit csinálhatsz, vagy nem tudom, erre gondolnék.
1: Igen. Én most hirtelen nem tudom felidézni, hogy amikor először hallottam a fogalomról, akkor mire gondoltam, hogy ez mit jelent, de mondjuk én velem elég gyorsan szembe jöttek azok a a cikkek, amiben ezt kiecsetelték, és valóban szülő-gyerek kapcsolatnál használják elsősorban a digitális porász fogalma, és annak kapcsán foglalkoztak egyébként nagyon sok szaklapban idén augusztus végén vele, hogy ugye a szeptemberi hónapok, az iskola kezdés hónapjai, amikor nagyon sok szülő úgy dönt, hogy na mostantól kap mobiltelefont a gyerek.
2: Világos, igen.
1: Mostantól kap, teljesen mindegy, hogy elsős, másodikos, harmadikos, vagy esetleg negyedikes már a gyerek, de még nem volt eddig, most adok neki mobiltelefont vagy felsős, és ugye kialakul ez a digitális póráz, mert ugye azt mondja a szülő, hogy azért akarok mobiltelefont adni a gyereknek, hogy elérhető legyen, azért akarok telefont adni neki, hogy azonnal tudjon segítséget kérni, hogyha baj van, tehát elérjen engem, vagy a 112-re megtalítom. Illetve azért ad mobiltelefont, mert ugye ma már ugye a mobiltelefonok nagy részén akár a lokátor nevű alkalmazás, vagy bármilyen más, ez a nyomkövető, ugye,
2: van,
1: hogy minden pillanatban tudod látni, nézni, hogy hol van a gyerek. Na most ezt nevezik digitális póráznak.
2: Jó, és így érthető. Persze.
1: Igen, így szerintem is már érthető, és tudjuk, hogy miről van szó. Szóval egyébként pont azon agyaltam, hogy ha jobban belegondolsz, nem tudom, te kedves férjeddel hogy vagytok, de mi családon belül használjuk a lokátort, tehát, hogy igazából a digitális pórázt mondjuk egy férj feleség is.
2: Igen, mi nem használjuk.
1: Föntartja.
2: Igen. Nekem erről, igen, jó, most nálatok gondolom nem az, hogy lessétek, hogy minden másodpercben ki hol jár a Tamással, mert nem tudom, hányszor nézed meg, hogy na Tamás, hol lehet? Én nem tudom. Megmondom őszintén, nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy nem kell nekem mindig tudnom, hogy a Lőrinc hol van. Tehát az, hogyha mondjuk most mit a fesztiválon voltunk, és ott használták, meg használtuk, hogy na akkor én látlak, hogy itt vagy, nagyon messze vagy tőlünk, gyere a nem tudom hova, és akkor itt találkozunk, és akkor mindenki bekapcsolta, és akkor mindenki nézte, hogy hol van. Vagy legalább egy, és így nem hagytuk el egymást, úgy nagyon egyedül, de egyébként meg a strandfesztivált pont, hogy megtalálod a másikat, mert csak mondod, hogy ennél a fesztivál, vagy ennél a pizzaminél vagyok, most mondtam valamit, igen, mert éppen eszek, tudja mindenki, hogy hol a pizzami, és én ott ültem, és vártam, hogy odaérkezzenek hozzám. De hogy nálunk ez nincsen, és nem azért, mert nem tudom, ez nálunk így nem jött elő soha, hogy nem.
1: Tehát nem bizalmatlanság miatt nincs vagy van a történetem, egyébként ezt tudod, miért érdekes? Mert most hirtelen az jutott eszembe, így, hogy mondtad, hogy nálatok, ti nem követitek egymást,
2: nem,
1: a férjedel, hogy ki merre jár, hogy szerintem hallod, mert most hirtelen végigpörgettem, hogy nálunk ez miért van, hogy Tamással nyomkövetjük egymást, és rájöttem, hallod, rájöttem, hogy egyébként ezt nem mi találtuk ki, hanem a gyerekeink, tehát a 20 éves gyerekeink, igen, akik szoktuk, már használtak, ugye korábban már a Snapchat alkalmazásban is.
2: Igen, ugye az olyan cuki,
1: amikor mutatta a gyerekem már pár évvel ezelőtt is, hogy nézd, anya, már ennyi helyen van ismerősem, és akkor ilyen kis emberkék álltak a világ különböző.
2: Képzeld el, volt egy kicsit ettől ijesztőbb szituáció, a barátnőmnek a gyerekei, ők 12 éves a nagyobb, és nem tudom, mi az alkalmazásnak a neve, lényegtelen is, hasonló, mint ez a lokátor, de még azt is látod, hogy éppen a másik telefonál, fönt van a Messengeren, vagy tehát, hogy mindent, amit te a telefonon csinálsz, azt ő majdnem látja, annyi, hogy éppen, hogy most te írsz, és mit írsz valakinek, vagy kivel telefonálsz.
1: Tehát nem az ő, nem a másik telefonjának a kamerája éles, nem, csak az alkalmazást az kiírja.
2: Igen, hogy ő éppen most éppen ezt az alkalmazást használja, éppen most telefonál, és látod azt, és hol van? És akkor pont így mondta a barátnőnknek a kislánya, hogy töltsem le én is, és akkor látjuk egymást, meg tudjuk, ott is tudunk üzengetni egymásnak, tehát az is egy ilyen üzenet küldő felület. Hát de mondom, miért nem jó az, hogy Messengeren írunk egymásnak, hogyha valami kell. Én már nem töltögetek le ilyeneket a telefonomra, már csak azért sem, mert nem az, hogy ő látja, hogy mit csinálok, hanem bárki más láthatja, mert egyébként az olyan, hogyha ismerős, és valahogy úgy összekavarodsz bárkivel, ismerősökkel ott azon a felületen, akkor mindent látsz, hogy mit csinál, de hát nekem miért kell azt tudnom, hogy ő telefonál, vagy éppen üzenetet ír, vagy bármi, nem tudom, és kiírja ilyen pontokba, és kipróbáltuk, és tényleg ez ott, hogyha ő hívott a Lőrinc engem, akkor ezt a barátnőm látta, hogy ő hív, szóval egészen elképesztő.
1: Hallod? Hát ez a digitális pórász tulajdonképpen,
2: igen.
1: Igaz?
2: Csak igen, csak közben meg így annyira ijesztő.
1: Igen,
2: is,
1: ijesztő, tudom, ugyanakkor
2: ez, amik vannak, hogy van egy telefonja mondjuk a gyerkőcnek, ezzel én azért értek is egyet, meg nem is. Szóval van egy kor szerintem, amikor úgy lehet, hogy kaphat már telefont, vagy mondjuk egy jobb telefont. A barátnőméknél ilyen 10 éves kor volt az, hogy kapsz egy telefont. Előtte is akár lehet egy telefonja a gyereknek, de akkor biztos valamilyen 1000 forintos nyomógombos valamit vennék, anyának, apának, mamának, nem tudom, benne van a telefonszáma.
1: Butafont.
2: Tényleg, igen, tehát hogy tényleg az, hogy bármi van, fiam, őket lehet hívni. Vagy tudod, még régen volt ez a visszahívó SMS, hogy én küldtem anyának, hogy hívjon vissza, ilyen, nem tudom, akkor régen ez volt, és akkor ő hívott engem. Nekem nem volt pénz a kártyámon, vagy mit tudom, 500 forint, ilyen feltöltőkártyás volt. Akkor mindig mondta anya, hogy ha azt letelefonálod, lányom, akkor annyi volt arra a hónapra. És én sose telefonáltam le, meg ezzel rögtünk, hogy volt ilyen 3 másodperces ingyenes hívás.
1: Na de várja, kezdjük.
2: Na be, nem, és ez.
1: De várja, hány éves kortól volt mobiltelefon?
2: Nekem 6. osztályos koromtól
1: volt. Jó, igen. De mondjuk lehet, hogy te még ahhoz a generációhoz tartozol, ahol nem adtak elsősöknek, az osztálytársaidnak nem volt elsőtől még mobiljuk.
2: Senkinek
1: tehát
2: nem
1: ott
2: volt.
1: Azért még...
2: Ez a 6. osztály szerintem már azért volt, mert már szinte mindenkinek volt telefonja, és akkor úgy volt anyukám is, hogy jó legyen, ilyen kihajthatós Siemens telefonom volt, nagyon.
1: Még ezek butafonok voltak, nem?
2: Hát, nem annyira butafon volt.
1: Miért már lehetett internetezni rajta, vagy?
2: Hát volt valami, de...
1: Fényképezni lehetett,
2: nyomógombos volt, viszont a következő, meg már 7.-8. osan, meg már ilyen fölcsúsztathatós volt, és azon már volt ilyen olyan internet, amivel ingyen lehetett, mit tudom én, tök emlékszem, hogyha egy M betűt elé tettél a Facebooknak, hogy m.facebook.com, akkor ingyenesen fölmehettél a Facebookra. Erre tök emlékszem. És akkor tudtál ott, de hát gondolom, nyomógombbal, ekkora pici ilyen kis nagyon mini kijelzővel, hát nem ilyen, mint most, hogy teljes képernyős, ami nekünk van. Szóval az, hogyha mondjuk kapna egy ilyen, tényleg egy ilyen buta telefont, ami csak arra használható, hogy telefonáljon, hogyha bármi problémája van, tényleg minden bele lenne írva. Tűzoltók, mentő, nem tudom, tehát hogy a legfontosabb, tényleg
1: igen.
2: A mamák, papák, mindenki legyen benne, aki fontos, vagy a család, és ennyi. Mm-hmm. És az, hogy te leengeded a gyereket, mondjuk azt, hogy... nem tudom, első osztályosan még mondjuk azt, hogy viszem, vagy fél évig, mert nekem ez volt. Nagyjából anya engem fél évig minden nap ugyanazon az útvonalon vitt az iskolába, és csak egy idő után mondta, hogy elindulhatok egyedül. De nem szólsz senkihez, senki nem, anya senkit nem küld, érted, senkinek nem szállsz be a kocsijába, bármit ajánl, tök emlékszem rá, hogy baba, csoki, anya vesz neked mindent, tudod, nem szállsz be, tudom én, hál' Isten soha nem fordult elő ilyen, hogy megkérdezze valaki, hogy beülök-e a kocsijába, de például anyukámnak, a húgának volt ilyen. Hogy, és ezt mindig elmesélte nekem anya, hogy anya húgát majdnem elrabolták a, itt tudom, az iskola előtt.
1: Hallod, az itt Pakson történt?
2: Igen. Aha. Hogy valami babát ott volt a kezébe a baba bácsinak, és az volt a szerencse, hogy anyukám ment, vagy a nővére, nem tudom, ment a húgukért, és akkor elvitték onnan a Timit. De ez volt, ez egy megtörtént eset, és ezzel mindig...
1: Várj. Tehát elvitték?
2: Nem vitték.
1: Ja, nem vitték.
2: Nem úgy értem, hogy a anyáék, vagy ja, anyukám, értem. Vagy a nővére, ja, jó, úgy jó. Fogta, kézen fogta, aztán akkor elmentek. Ja. De hogy akkor nem volt azonnali telefon, hogy na most akkor, mit tudom én, rendőrség, itt van egy, nem tudom milyen furgon, most csak mondtam valamit, nem is furgon volt, hanem egy tök normális autó. Uh-huh. Csak hogy a Timi nagyon szép kislány volt egyébként. Utána nem nagyon hallottam ilyen történetet, vagy mondta anya, hogy utána nem volt nagyon ilyen sztori, de hogy ez egy megtörtént eset volt, na mindegy, és akkor ez mindig ugye, amikor így volt, akkor ezt így elmesélte, hogy ilyet nem csinálunk, és ezt a Timi is emlékszem, mindig mesélte, hogy erre ő is emlékszik, mert hogy ez ilyen traumaként van benne. Uh-huh. Szóval És én utána egyedül mentem az iskolába, mit tudom én, vagy második osztálytól mondjuk azt. Na most nálunk is, ha a Bezerédibe fog járni Noel, akkor szépen le tud sétálni mondjuk azt a mi házunktól a Bezerédiig.
1: Uh-huh. Na de egyébként a te sztorid az egy külön érdekesség. Most mondjuk, hogy te egy 30-as csaj vagy, akkor nagyjából mindenki érti, hogy mit tehát az, hogy hatodikban kaptál mobiltelefont, és igen. Hol járt akkor a digitalizáció igen. És a technológia elterjedése. De mondjuk az egy nagyon érdekes sztori, hogy most jelen pillanatban Noel ugye óvodás, igen. Még csak óvodás,
2: igen, középső.
1: És a viszonylag kisebbek között van, igen, tehát még, igen, igen. Még odébb van a suli, de hogy vajon mi lesz az a pillanat, amikor, vagy melyik hát lesz az az év, amikortól mikor? Majd igen. Adtok neki mobilt?
2: Hogy tényleg az, hogy...
1: Vagy ahogy... most még fogalmatok sincs, még egyáltalán nem beszéltek erről, gondolom, nincs nem. Erről szó.
2: Mindegyikünk ilyen, ebben elég sarkalatos szerintem, tehát Lőrincnek is, és nekem is hasonló véleményem, hogy nyilván nincsen szüksége a telefonra. Nálunk nincs is olyan, tehát hogy ez egy olyan fura dolog, hogy ezt annyira tudtuk tartani, akár az, hogy mondjuk elmegyünk ebédelni valahova, és hogy bekapcsoljuk a... Nekünk ilyen nincs. Tehát inkább akkor rajzoljunk, vagy készülök játékokkal,
1: tehát
2: mesekönyve.
1: Akkor ültök az étteremben, akkor nem az van, hogy mindenki a mobiltelefonját nézi, még nem, az óvodás kisgyerek is.
2: Nem, aha. Tehát hogy ezt nem. Az, hogyha megyünk valahova hosszabb útra, amikor már így elfogyok én is, hogy jó, már olvastam, már játszottunk, már nem tudom, mindennel szoktam készülni tényleg régen is, amikor kisebb volt, vagy nem tudom, tehát nem tudom. Elég jól bírja az utat Noel most már, 4 éves, szóval, hogy azért tényleg a hosszabb utakat is inkább csak várja mindig, hogy mikor érünk oda, mert már nagyon ott akar lenni, mint akkor Horvátországba mentünk, de hogy van, amikor egyáltalán például nincs szüksége egy másfél órás út alatt sem, mert én készülök neki. Van egy ilyen a Tolki nevezetű könyv, ami egy ilyen ceruza, és ha így ráérinted a könyvben bármire, akkor elmeséli, hogy mit látsz, mintha mesélnék, és én vezetek, ő hátul nyomkodja ezt a Tolki könyvet, és haza tudtunk jönni mondjuk úgy Pestről múltkor, hogy azzal játszott el, vittem
1: lefoglalta
2: neki.
1: Magát.
2: És 3 könyvet
1: elvittem.
2: És
1: mégsem képernyőt néz, tehát nem arról van szó, hogy ugye...
2: Azzal sincsen bajom, én mindig úgy vagyok ezzel, hogy mindent mértékletesen, vagy a mértékletesség az, ami az ugyanaz, hogy az édesség, a bármi, nem tömöm a gyereket édessége, viszont ha megkíván egy pombermacit, vagy megkíván egy piskóta tallért, vagy nem tudom, miért ne ehetne? Ugyanúgy eszik, ma bevágott 3 banánt reggelire, mert fölébredt, és ő banánt akar enni. Hát egyél banánt.
1: Hallod, még jó, hogy volt otthon anya, különben mehettél volna.
2: Figyelj, anyuka. Ez a, anyuka tegnap almát, és így nincs alma itthon, úgyhogy ma el kell mennem almát és banánt venni még, mert elfogyott a banán. Nyilván próbálok mindig, hogy frissen valami, mert hát ezek megromlanak, tehát vagy hát ugyan bepunyisodik, és akkor ilyen, nem, ő azt úgy nem eszi már meg, ha barna, meg tudom. De hogy ő eszik nagyon jókat, de én azt gondolom, hogy most egy gumicukrot, vagy nem tudom, hogy miért ehetne, miközben eszik minden más finomat mellette, de van, amikor 2-3 nap eltelik, úgyhogy semmi ilyet nem eszik. Aztán igen. Utána lehet, hogy egy nap meg. Igen, hogy most tegnap bementünk a, mit tudom én, a Kóba, pont ott az Ovinálat átsétáltunk, mert nem is tudom, én a csomagot vettem át, és akkor ehet egy jégkrémet. Hát olyan meleg volt, mint az állat, és így, jó van, menjünk, persze, vegyünk egy jégkrémet. Még én is ettem egyet. Leszegettük, utána lementünk a Crest Parkba, és akkor oda is mit tudom én, hogy vettem ilyen, vagy mi az, vaníliás karikát akart. Nem is evett belőle, mert annyira lefoglalta a játék, csak hogy legyen ott, tud róla, és akkor oda szaladt, egyszer, hogy van valami picike, amit tud enni. Hogy mert tiszta homok volt a keze, és így beadtam a szájába 3 gumicukrot, vagy nem tudom. Szóval én úgy vagyok ezzel, hogy a telefon is, a telefont egyáltalán ő nem szokta. A tablet is csak akkor, hogyha mondom, utazunk messzebbre, otthon, meg ha szeretne mesézni, akkor mesézhet, de nem az, hogy órákat, meg látom, hogy egy idő után így elunja, és fogja magát, kikapcsolja magától, és elkezd játszani. Tehát, hogy így én ezzel ugye nem órákon keresztül mesézik, hogy tudod, így ráfagy, és akkor na, most akkor nem tudom, nem létezik, nem lehet hozzászólni, vagy bármi, hanem szimplán csak ennyit, hogy így ezzel így vagyunk. És a telefonnál is ezt gondolom, hogyha esetlegesen az lesz, hogy iskolás lesz, és mondjuk egyedül megy, vagy így, ugye ott vannak az unokatesók is, mehetnek akár együtt is az unokatesók majd, hogy hogy mennek, ki megy, mi megy, stb. Összeszedik egymást az utcasarkon, vagy nem tudom, aztán lemennek együtt sétálni, akkor az tök jó lesz, de délután meg lehet, hogy tudok menni én is érte, vagy reggel is egyébként nem tartsam eddig leugrasztani, amikor mondjuk jövök bárhova, tehát hogy jövök dolgozni, vagy van valami más dolgom. Nem tudom, anyukám teljesen máshova ment neki, nem volt autója, és így kétfelé mentünk. Na most én ide leártam a Deákba, ő meg a Kölesdi úton dolgozott. Na most Csórikám mire eljött volna velem oda, és utána vissza a Kölesdire, az egy jó nagy kör lett volna neki reggel. Nem is volt semmi baj soha.
1: Na, hát igen, tehát tulajdonképpen akkor a mobiltelefon és képernyő használatig eljutottunk a digitális póráztól, mert hogy ugye arról beszélgetünk, hogy iskola kezdés kapcsán, és jó. Az a lényeg, hogy azt oda akartam kiukadni, hogy ugye csináltak ezzel kapcsolatban már több kutatást,
2: igen.
1: És azért mindig kiderül az, hogy a digitális pórázt azt nem a gyerek akarja, hanem a szülő kezdeményezi.
2: Hát kontrollálja
1: általában, egy picit. Általában az iskola környékén, ha nem is konkrétan elsőtől, sokan már elsőtől, vagy másodiktól, harmadiktól döntenek úgy, hogy akarják látni, hogy hol van a gyerek, mit csinál a gyerek, és a mobiltelefont egyrészt ezért adják a kezükbe, különböző applikációkkal, úgymond nyomkövető applikációkkal, de a kutatások szerint minden szülő azt mondja, vagy legalábbis a szülők 70%, hogy nem, ők csak azért adják a mobiltelefont a gyerek kezébe, és a digitális pórázt azért vezetik be, hogy a gyerek biztonságban legyen.
2: Én ezt el tudom képzelni.
1: És tudjon bárkit értesíteni.
2: Igen. A Lőrincen már arról beszéltünk viszont, hogyha majd egyszer olyan nagyobb lesz a Noem, ugye az iPhone-oknál van olyan, ez a gyerek megfigyelő, vagy nem tudom mi, hogy konkrétan látom, hogy a Noel mit csinál a telefonján.
1: Ja, igen,
2: van
1: igen,
2: már ugye ilyen
1: igen,
2: is, igen. Hogy én most nem megyek erre az applikációra, megnézem, hogy a gyerek mit csinál, és ugye le tudsz korlátozni bármit azonnal, hogy
1: igen, amikor tudod, hogy matekórán ül a gyerek, ja. És nálatok, matekórán ül, és oda néz, mit csinál
2: és
1: éppen a mobiltelefonján.
2: És itt a Facebook az, nem tudom. Igen. Szóval igen, ez mindig ilyen nagyon megosztó téma szerintem. Nekem van olyan is, amit én már láttam, hogy cipőbe, táskába, nem tudom, hogy ilyen, mint a nyomkövető, tudod, vagy vannak ezek már, de hogy van direkt ilyen gyerekre.
1: Hát már a kutyára is teszünk, nem viccel.
2: Csip, meg igen, minden lófügy. És akkor ott, hogy ilyenek, és abban látod, hogy ő hova megy, mit csinál. Ez már, nem tudom, egy megint egy másik kategória, hogy tényleg, hogy tudod a gyereket biztonságba tudni, vagy kell-e ennyire nagyon a kontroll, vagy a póráz, ami van. Nem tudom, még eddig én nem jutottam el. Még csak,
1: kicsi a gyerek.
2: Igen, bár múltkor így, amikor így szóba került, hogy oké, most középsős, nagycsoportos és iskolás, és akkor jó, de lehet nagycsoportba kétszer fog járni, vagy nem tudom, de hogy így ott ilyen folytogató érzés így elkapott, hogy úristen, 2-3 év és iskolás lesz Noel, tehát hogy ilyen teljes pánik. De
1: nem, hát olyan jó lesz, majd meglátom.
2: Ja, főleg a tanulás az majd
1: hát azért azt gondolom, hogy főleg első osztályban szerintem rengeteget segítenek a tanítónénik.
2: Biztos
1: abban, hogy ne kelljen otthon tanulni.
2: Pont erről beszéltünk, hogy én az alsó tagozatban nem is vittem haza az iskolatáskát.
1: Igen, ebben is egyébként nagyon sok iskola együttműködő és segít, és hát főleg most, hogy nagy oktatási reformokat ígérnek.
2: Reméljük,
1: igen. 35 perces tanórákról beszélünk, majd meglátjuk, mi lesz. Na, Vivi, én azt gondoltam, hogy azt ajánlom most a hallgatóknak, hogy ha nem is digitális pórázt alakítanak ki veled, de valami
2: én majd rájöttem a pórázt, lasszóval.
1: Valami éteri pórázt, és ezen a pórázon keresztül nagyon jó zenéket fogsz hozni.
2: Így van.
1: Fél tíz után, és minden mást is, amire szükségük lehet. Vivi, átadom a terepet.
2: Köszi.
1: Búcsúzik Strasser Andi az élesztővel.
0: Mindenki felébredt. Akkor irány dolgozni!

0: folytatjuk. A Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Jött egy üzenet, meghallgatom.
3: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
2: Pölöskei, a családi szörp.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Honor Sátoralja új helyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Honor. Hotelhonor.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
7: Szép napot, kedves hallgatók, itt Takács Nagy Vivi a Paks FM stúdiójában. Hozom nektek még ebben az órában is a jobbnál jobb slágereket. Aztán meglessük, milyen időjárás várható a mai napon az időkép előrejelzése szerint, és az óra végén szokásosan jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön Alex Warren-től a Fever Dream 2026-ból.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Már is nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a mai napon. Az időkép előrejelzése szerint mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben. A legtöbb helyen csapadék nem várható, csupán elvétve fordulhat elő futószápor. Általában mérsékelt marad a nyugati, északnyugati szél, de néhol egy-egy élénk széllökés sem kizárt. Délutánra pedig szerencsére visszatér a jó idő, és 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Délután még jövök nektek egy időjárás jelentéssel, ahol a holnapi napot nézzük meg, mi várható, de addig is hallgassátok a Paks FM-et.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel.

0: Közlekedj velünk!
1: Már is nézzük, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. A 6-os főúton a 108-as és a 109-es kilométer között útmenti növényzet gondozása zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Paks-Cece összekötő úton a 2-es kilométernél közmű építése zajlik. A kilométer szelvén szerinti csökkenő irányba, azaz a bal oldalon útszükület várható. Dunaföldvár Dunakömlőd összekötő úton a 0-as és a 21-es kilométer között kaszálás zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Fad-Gerjen-Paks összekötő úton útkarbantartási munkák miatt van forgalom korlátozás mindkét irányba a 16-os és a 17-es kilométer között. Szintén a 6-oson, a 121-es és a 123-as kilométer között hézak és repedés kijöntés zajlik, mindkét irányban szintén útszükület várható. Az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán a Pécsvárad-Vémén csomópont után aszfaltoznak, a 175-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben pedig torlódásokra lehet számítani. Szerencsére a környékünkön nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk. Gázmen.

0: Manna FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Három mesterséges intelligenciát költöztetnek egy automárka új típusába, a hangasszisztenssel már majd beszélgetni is lehet. Több mint 30 ezer méteres magasságból, a stratoszférából dobtak le egy mobiltelefont, hogy teszteljék a tokját, hogy megsérült-e. El fogom árulni, 4000 méter magasból küldi vissza a földre a megtermelt elektromosságot egy kínai léghajó, erről is szó lesz, és beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, amely először segített egy agydaganat eltávolításában. Magazinunkban szó lesz majd arról is, hogy vajon tudunk-e tudatosan álmodni, és minden év szeptemberében több százezer általános iskolás ül vissza az iskolapadba. Ennek kapcsán lesz majd szó a digitális póráz jelenségről. És Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén előzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irányos irány, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa György úton a könyvtárral szemben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. 185 vajdasági család részesül a Katolikus Karitász iskola kezdési támogatásában, adta hírül az MTI. A portál Paskó Csaba a szabadkai Caritas elnökének közlésére hivatkozva azt írja, hogy az iskolatáskák több mint egy tucat vajdasági településre jutnak el. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét, hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajonban kedden. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén méltatta a pedagógusok munkáját, és hangsúlyozta, hogy minden gyermek számára biztosítani kell a lehetőséget a tanulásra, fejlődésre és tehetsége kibontakoztatására. Augusztus 28-án és 29-én 24 órán át megállíthatatlanul pörgött a folkmaraton a Dunaföldvári Várudvarban. Amíg a zenekarok húzták a talpalávalót, a színpadot az egymást követő táncegyüttesek töltötték meg élettel pénteken 17 órától szombaton 17 óráig. A Várudvar megtelt ritmussal és energiával az első magyarországi folkmaratonon, ahol 14 táncegyüttes és az őket kísérő 8 zenekar valósította meg a programot. A legtávolabbról a határon túlról, Gyimesről és Csíkszentdomokosról érkeztek a rendezvényre. A környékbeli néptáncosok mellett a Magyar Táncművészeti Egyetem néptánc hallgatói is felléptek. A rendező Ördögszekér Táncegyesület vezetője Appel Szoffer János rádiónknak elmondta, a csíkszentdomokosiaktól vette át az ötletet.
6: Az ötlet az nem a miénk, és ezt nem szégyeljük bevallani, olyannyira nem, hogy szerintem a néptánc mozgalom az azért él és virul a mai napig, mert mi nem szégyellünk egymástól jó ötleteket átvenni, sőt, kifejezetten örülünk, hogy valamit tovább hagyományozódhat. Innen indul az egész kultúra, és ez is így történt, hogy én 2 éve voltam kint Csíkszentdomokoson, és ott a domokosiak ezt akkor második alkalommal rendezték meg, ezt a folkmaratont, és engem ez teljesen elvarázsolt, hogy akkor ott Hargita megye összes táncos és zenésze együtt mulatott egy 24 órán keresztül. És kértem őket azonnal még ott kint, hogy hadd kérjem el, kölcsön ezt a rendezvényt. Nem akarom lenyúlni, nem akarom átvenni, nem tudom, csak egyszerűen kölcsön kérni, hogy egyszer itt nálunk, Kis-Magyarországi területen ez történjen meg. És mindezt úgy csináltuk meg, hogy Mi meg is hívtuk a domokosiakat. Jött egy zenekar, és jött egy 50 fős busz, ahol, ami tele volt gyimesi és csíkszentdomokosi fiatal táncosokkal, ami hát külön nagy öröm.
5: A Folk Maraton táncház jellegű fellépés is volt, mert bárki beállhatott, folytatta a Pelszófer János.
6: Ami engem megfogott, az, hogy egy idő után, csúcspontjában ennek a dolognak, teljesen civil emberek, tudom, ismerem, nem táncolnak, mert nem ismerik ezeket a táncokat. Nem bírták ki, hogy ne álljanak be, és jöttek és táncoltak. Másfél órán keresztül, és igyekezték lelesni a dolgot. Nekem ez egy nagyon-nagyon öröm volt. Óriási öröm volt itt lenni, mert nagyon-nagyon extra volt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Köszi Gabi a híreket, a stúdióban pedig ismét Vivi, sziasztok! Remélem, hogy jól telik eddig a délelőttötök. Én hozom nektek a jó kis zenéket ebben az órában is, valamint meglessük, milyen programokra lehet ellátogatni Pakson és a környékünkön. Hozok még nektek Pálffy Kati kolléganőmtől is egy tudósítást, aki Benke Szilárd, az atomerőmű ESE válogatott kosárlabdázójával beszélgetett a jövőbeni terveiről. Végül, de nem utolsó sorban pedig az óra végén érkeznek a közlekedési hírek, de csak a jó zenék után, most Becky Hilltől fog szólni a Last Time 2021-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Szeptember 2-a délután újra termelői piac lesz a piac téren, úgyhogy aki szeretne sok-sok finomságot és kézműves terméket az asztalra, annak ott a helye. Szeptember 3-án a Csengeiben Nem tűntem el címmel Richter Gedeon dokumentumi játékfilmet vetítik 17 órakor. A vetítéssel egybekötött közönség találkozón 18 órától részt vesz a film főszereplője is, Rudolf Péter. Szeptember 3-ától 5-éig rengeteg szuper programmal vár bennünket a Paksi Borbála. Szeptember 3-ától 5-éig vár bennünket a Paksi Borbála a Sárgödör téren kerül megrendezésre. 3-án már 18 órakor kezdetét veszi a program sorozat, a Címveli Band fog fellépni elsőként, majd követi a Medinai Tambura zenekar, Fényre írt szó és a Zuboly együttes is. 4-én 16:30-tól kezdődnek a programok az Apropó színjátszó egyesülettel, de lesz latin kombó, szexádi jazz kvartett, Csíki János és a Mezzo, Firkin és Rétmusa zárja a napot. Aztán 5-én 16:30-kor indul szintén a nap, Belvárosi Betyárok, aztán Eszterhéj, Máklikör, Kacaj és Rock Wave zárja a napot, úgyhogy gyermek és felnőtt programokkal vár benneteket idén is a Paksi Borbála, úgyhogy menjetek és érezzétek jól magatokat. Szeptember 2-a és 3-a között véradás lesz 9 órától 16 óráig a Csengeiben. Én mindig azt szoktam ilyenkor javasolni, hogy aki teheti, az mindenképp látogasson el, és adjon vért, mert életet menthetünk. Szeptember 5-én 9 és 13 óra között 3. nyékihegyi termelői piac lesz a Nyoldonban, ez a Csengeivel szemben lévő kis dombocska, úgyhogy aki szintén szeretne finom, kézműves termékeket enni, inni, az mindenképp látogasson el szombaton erre a jó kis programra. Szeptember 8-án 17:30-kor irodai önképzőkör lesz, témája Nádasdi Ádám, a foglalkozást pedig Tóth Judit vezeti majd. Szeptember 9-én Kovács Norbert szobrászművész tektonikus metamorfózisok című képző művészeti kiállítás megnyitója lesz a Csengeiben 17 órakor. Szeptember 12-én kerül megrendezésre a Gerjeni Szüreti és Falunap. Részletekről hamarosan érkezem. Szeptember 11 és 12-én Bárka Fesztivál lesz Tolnán az Altaripa Szabadidő Parkban. Rengeteg szuper program lesz, de 11-én nagy kedvencem fog fellépni, 21 órakor Meringer Marci lesz a sztárvendég, aztán Candy Manduo zárja az estét. Szeptember 12-én szombaton halfőző versennyel indítják a napot 10 órakor, majd a Kerámia zenekar veszi kezdetét az Extreme Bike Show, Bringasuli akadálypálya lesz, a The Rock Wave, Lámpás sárkányhajó felvonulás, és 21 órakor még a Lord zenekar is fellép. Úgyhogy aki nem akar lemaradni, az Bárka Fesztivál szeptember 11 és 12-én. Remélem tudtam segíteni nektek a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már hozom is nektek Pálffy Kati kolléganőm tudósítását. Az atomerőmű ESE válogatott kosárlabdázója Benke Szilárd a múlt szezon második felében tért fájdalmakkal küzdött, és így is játszott. Többszöri orvosi vizsgálat után viszont megállapították, hogy elkerülhetetlen a beavatkozás, melyet június elején el is végeztek rajta. A jó hír, hogy a szezon kezdetére teljesen rendbe jött, így augusztus elején megkezdte a felkészülést a csapattal, a nemzeti mezt is magára húzta augusztus végén. A világbajnoki selejtező sorozat múlt heti állomásán Észtországot 85-67-re legyőzték, majd Szlovéniában kikaptak 92-77-re. Benke Szilárd hétfőn tért vissza az ASE csapatához és kapcsolódott be a közös munkába. Kolléganőnk vele beszélgetett, ezt hallhatjátok a következő percekben.
2: Megérkezett az ASE kosár csapatához Benke Szilárd is, aki ugye igazoltan volt távol, mi pedig a válogatottal. Hát egy-egy az eredmény, hogyha azt nézzük, egy győzelem meg egy veresség van mögöttetek itt az elmúlt héten. Semmi nem dőlt még el, te hogyan látod a válogatott szereplésedet? Mennyire vagy formában? Volt ugye egy műtéted is a nyár elején, hogy érzed, hogy az is most már teljesen a múlté?
3: Köszönöm szépen, jól vagyok. Igen, a múlté. Hát a csúcsformámtól még azért messze vagyok, de egészen jól érzem magam. Ahogy mondtad, még semmi nincs veszve a VB kijutással kapcsolatban. Játszottunk két nagyon különböző mérkőzést, amíg az észtek ellen működött a játék, működött a védekezésünk, addig Szlovéniában ezt nem sikerült hozni. Gyakorlatilag úgy játszottunk itthon, hogy a szlovének is otthon, nagyon agresszívan tudtunk könnyű kosarakat szerezni, és ebből indulni. A szlovének pedig rengeteg támadó lepattanót szedtek a kinti mérkőzésen, 19-szer támadhattak többször támadó lepattanó után, ami nagyon-nagyon sok, és ezt rendre ki is használták. Úgyhogy kár azért a mérkőzésre, de 4-4 állunk a csoportba, úgyhogy azért bizakodva várhatjuk a novemberi ablakot.
2: A csapatod itt az Atomerőmű Sport Egyesületnél most már teljes a keret, hogyha azt nézzük, ugye megérkezett az utolsó idegen légiós is. Hát nem sok edzésen vagy még túl, mióta visszajöttél ugye a válogatottól, de mégis milyennek látod az idei kereteteket? Mi lehet az erőssége esetleg a csapatotoknak?
3: Egy kicsit fiatalabb a keret, mint a tavalyi, egy kicsit atletikusabb is a brigád, illetve, hát ahogy mondtad, sokat nem edzettem a társasággal, gyakorlatilag egy edzésen vagyunk túl közösen, vannak még azért hiányzott, meg kisebb sérülésekkel bajlódnak egy-ketten, de az edző játékfelfogása is egy ilyen dinamikus játékot képvisel, szerintem ehhez lett kialakítva a játékos keret, úgyhogy azért látszik, még nagyon-nagyon sok munka áll előttünk, sokat kell csiszolni a játék elemein, de jó anyagnak tűnik az idei keret.
2: Hát itt lesz majd az első próba, ugye, a Morgan Ferdinand emléktorna, ahol két meccset is játszotok egymás után. Úgyhogy hát ehhez sok sikert kívánunk akkor. Akkor nektek ugye Oroszlány lesz az első, aztán majd kiderül, hogy ki lesz a második szombati nap folyamán.
3: Így van, egy tök jó tornát sikerült összehozni. Ugye jön a Kaposvár, a tavalyi bronzéres, illetve az Alba, aki azért nyáron igencsak megerősítette a keretét. Úgyhogy egy jó kis próba lesz ez a két nap, két meccs, és bízom benne, hogy az előző felkészülési mérkőzésekhez képest előre tudunk lépni, és ahogy mondtad, már végre tudunk teljes kerettel is játszani, és egy kicsit jobban összerázódni a szezon kezdetre.
2: Hát én további sérülésmentes felkészülést kívánok nektek.
3: Köszönjük szépen!
1: Az imént Benke Szilárdot hallhattátok, az ASE kosárlabdázóját. Sok sikert kívánunk neki innen a Paks FM-től az idei szezonra is.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: hangereivel. Tagsefem. Összeköt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. Tar! Minden, ami telekommunikáció!
1: Reklámot hallottatok.

Teddy Swims-től szólt a Bad Dreams 2024-ből, és hát én nagyon-nagyon vártam már, hogy kiadja a turnéjának az állomásait, és abban is egy kicsit reménykedtem, hogy Budapest is felkerül erre a listára, vagy esetlegesen Bécs, de sajnos a legközelebbi az Belgium hozzánk. Bár ezt is egy kicsit meg tudnánk oldani, mert nekem vannak ott barátaim, úgyhogy egész nyugodtan ki tudnék utazni hozzájuk, és egy hatalmasat bulizni. Teddy Swims-e ugyanis nekem nagy kedvencem, és ezt már mondtam nektek a tavalyi évben, hogy ő lett a 2025-ös évem leghallgatottabb albuma, az ő albuma, úgyhogy én nagyon-nagyon szerettem volna elmenni, csak úgy, mint Rita Ora koncertjére, úgyhogy most jöjjön Rita Orától a You Only Love Me 2023-ból, és bízunk benne, hogy az idei évi koncert, ami sajnos elmaradt, pótolva lesz a jövő évben. Várjuk szeretettel az énekesnőt, úgyhogy most jöjjön Rita Ora.

0: És most közlekedj velünk!
1: Már is nézzük, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. A 6-os főúton a 108-as és a 109-es kilométer között útmenti növényzet gondozása zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Paks-Cece összekötő úton a 2-es kilométernél közmű építése zajlik. A kilométer szelvény szerinti csökkenő irányba, azaz a bal oldalon útszükület várható. Dunaföldvár Dunakömlőd összekötő úton a 0-es és a 21-es kilométer között kaszálás zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Fad-Gerjen-Paks összekötő úton útkarbantartási munkák miatt van forgalom korlátozás mindkét irányba a 16-os és a 17-es kilométer között. Szintén a 6-oson, a 121-es és a 123-as kilométer között hézak és repedés kiöntés zajlik, mindkét irányban szintén útszükület várható. Az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán a Pécsvárad-Vémén csomópont után aszfaltoznak, a 175-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben pedig torlódásokra lehet számítani. Szerencsére a környékünkön nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM.

0: FM slágereivel. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Három mesterséges intelligenciát költöztetnek egy automárka új típusába, a hangasszisztenssel már majd beszélgetni is lehet. Több mint 30 ezer méteres magasságból, a stratoszférából dobtak le egy mobiltelefont, hogy teszteljék a tokját, hogy megsérült-e. El fogom árulni, 4000 méter magasból küldi vissza a földre a megtermelt elektromosságot egy kínai léghajó, erről is szó lesz, és beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, amely először segített egy agydaganat eltávolításában. Magazinunkban szó lesz majd arról is, hogy vajon tudunk-e tudatosan álmodni, és minden év szeptemberében több százezer általános iskolás ül vissza az iskolapadba. Ennek kapcsán lesz majd szó a digitális póráz jelenségről. És Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kel a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Mötley Crüe, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik.

0: nincs szó, és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Ukrán hadi és üzemanyagipari létesítményekre mért tömeges csapást az orosz hadsereg, közölte kedreggel a moszkvai védelmi minisztérium, írja az MTI. A portál értesülései szerint a támadások által érintett katonai objektumok az ukrán fővárosban és Kijev megyében működnek. A be nem tartott ígéretek költségvetésének nevezte a 2026-os költségvetés módosítását a fideszes Palóc André, aki szerint a Tisza kormány több választási vállalását sem teljesíti. A kormány ugyanakkor úgy vélekedik, hogy a módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági folyamatokat tükrözze, miközben a tervezett 3,7% helyett 7,5%-os GDP arányos hiánnyal számolnak. 25 évvel ezelőtt azért ment ki Amerikába, hogy rockstar legyen a Paksi Pető Levente. A gitáros zenész hosszú utat járt be, rengeteg sztoria született, és mint kiderült, nem csak számos világsztárral találkozott, amikor Las Vegasban dolgozott, hanem gitártanárként később ismerté váló zenészeket is tanított.
4: A gitárboltban dolgoztam, az egy 5000 hangszer volt, 5000 gitár volt a hangszerboltban, tehát ez a világ legnagyobb gitárüzete volt. Annak az IT-s dolgait intéztem, oda jöttek be rendszeresen, ugye, mivel ez Las Vegasban volt, jöttek világsztárok, Brian May-től kezdve, nagyon sokan voltak, és azok ott lógtak, ott ment a röhögcsi, és este meg mentünk be lógni, tehát ilyen tök jó volt. Ott én elkezdtem gitárt is tanítani, néhány éven keresztül, az ott a 3 évig ott tanítottam, és volt egy 10-12 éves srác, akit elkezdtem tanítani, őt 2 évig tanítottam, az ő neve Dario Lorina, és azt kell tudni róla, hogy amikor ilyen 20 néhány éves lett, akkor belépett a Zach Wilde, aki a Ozzy Osbourne-nak volt a gitárosa, ő neki van egy saját zenekara, a Black Label Society, és abba Dario lett a második gitáros.
3: Pető Levente 4 évvel ezelőtt indította el Pakson a Paksi Baráti Jam Fest kezdeményezést, amelynek elsődleges célja az volt, hogy a régi zenész barátokkal találkozzon, amikor hazajön az Egyesült Államokból. Ám később más zenészek is csatlakoztak, és mint fogalmazott, az idei összejövetel is nagyon jól sikerült.
4: Nagyon-nagyon jól sikerült, tehát most már kialakult a hely is, ahol elférünk, rendes hangosítás volt fényekkel, szóval azért, de mi is mégis próbáljuk megtartani a kis baráti légkört, hogy ne ott túl nagy legyen, mert akkor az emberek kevésbé mennek följön a színpadon, mert ennek az a lényege pont, hogy bárki följöhessen és kapcsolódjunk. Fiatalokat is hírtunk, tavaly is a Kovács Alizék is kijöttek, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó hangulat. Idén Orbán Gyuszi is kijött, úgyhogy ez fantasztikusan jó hangulat tud lenni.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Ma indul a helyszíni bérlet megújítás az atomerőmű ESE férfi kosárlabda csapatának mérkőzéseire, adta hírul a klub a honlapján. Mint írják azoknak a sportszimpatizánsoknak, akik nem kaptak e-mailt, vagy nincs lehetőségük az online megújításra, szeptember 2-án és 3-án 13 és 17 óra között az ASE csarnok emeleti irodájában nyújtanak a klub kollégái segítséget a bérlet megújításban. Bejegyzésükben felhívják a figyelmet, hogy a helyre szóló bérleteseknek szeptember 4-én éjfélig van lehetőségük a megújításra, ezután azonban a rendszer már nem fogja fenntartani a tavalyi helyeket.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem mindenkinek csodásan telik a szerda délelőttje. Én ebben az órában is hozom nektek a jó kis zenéket, valamint elkezdünk hangolódni már a következő Best of órára is, mert hogy jön az A-tól Z-ig óránk, de hogy milyen betűvel fogok egy órán keresztül nektek zenét hozni, az hamarosan kiderül. Aztán szó lesz arról is, hogy miért érdemes a mai napon az eget kémlelni az este folyamán, és még arról is beszélni fogok, hogy miért döntött úgy Miller Dávid énekes műsorvezető, hogy külföldön folytatja a továbbiakat, de ez csak a jó zenék után fog kiderülni. Most Ray-től jön a Where is my husband 2026-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

legnagyobb Best of slágerekkel. Ma déltől egyig újra Best of óra. Ezúttal olyan előadóktól fogunk játszani, akiknek ugyanazzal a betűvel kezdődik a nevük. Kitalálod, melyik lesz az? Íme egy kis ízelítő a mai Best of órában.

Ezt a Kanye West szólt, tőlük pedig az American Boy 2008-ból. Hát többek között ezzel a dallal is készülök nektek a következő órában, mert hogy déltől egyig jönnek az E-betűs előadók itt a Paks FM-en, az A-tól Z-ig Best of órában, úgyhogy megéri velem tartani, mert isteni jó előadók kijönnek, mint például Edward Maya, Ellie Goulding, Ed Sheeran, Enrique Iglesias, és még sokan mások, de most megyünk tovább 2025-ös lágerrel, szóljunk most Taylor Swift-től az Opel Light.

0: A vihar a szárnya.
1: Halott pénztől szólt a gyerekek 2026-ból, és képzeljétek, hogy a mai napon egy különleges páros jelenik meg az éjszakai égbolton. Szeptember eleje rögtön egy látványos csillagászati jelenséget tartogat a számunkra, amely szerdától csütörtökre virradó éjszakán figyelhető meg. A Hold ezúttal egy jól ismert csillaghalmaz társaságában jelenik meg az égbolton, miközben az éjszaka során folyamatosan változik majd a közöttük lévő látszólagos távolság. Az időkép szerint másodikáról harmadikára virradó éjszakán a Hold és a fiastyúk együttállását lehet majd megfigyelni, szerda este 22 óra után a keleti észak-keleti horizont fölött még nagyjából 8 fok választja őket el egymástól, a Hold valamivel magasabban látszik, a fiastyúk pedig tőle balra alacsonyabban helyezkedik el, miközben égi kísérünk megvilágítottsága 66%-os lesz. Ahogy az éjszaka folyamán egyre magasabbra kerülnek az égbolton, a két égi objektum látszólagos távolsága fokozatosan csökkenni fog. A csütörtöki pirkadat előtt már csak mintegy 5 fok lesz közöttük, a nagyobb távolság pedig segít abban, hogy az erős holdfény ellenére is könnyebben megpillantsuk a csillagokat. A megfigyelést az időjárás is befolyásolhatja, ugyanis az érintett órákban nem ígérkezik teljesen zavartalannak a csillagos égbolt. A felhők között azonban időnként így is feltűnhet majd a varázslatos látvány, ezért annak, aki szeretné elcsípni az együttállást, érdemes többször is az ég felé tekintenie. Hát nekem hatalmas élmény volt egyébként augusztus eleje környékén, ugye az augusztus 11-12-én a csillaghullás. Most először tudtuk a kisfiammal együtt nézni, és rengeteg hullócsillagot láttunk, mindig kívántunk, és megbeszéltük azt is a kisfiammal, hogy ezt nem fogjuk elárulni egymásnak, hogy mit is kívánunk, de én azért sejtem, hogy ő sokszor mit kívánt, főleg játékot, finomságokat és egyebeket, én pedig mindig szinte ugyanazt kívánom, de ezt nem fogom elárulni nektek. Most viszont megyünk tovább Jude Law-val, tőle pedig szóljon a Miért ne 2021-ből.

Miller Dávidtól szólt a Szex és Minibár című sláger. Ugye Dávidot több funkcióban is láthatják, játszik színházakban, műsorvezetősködik az X-faktorban is többnyire, és énekesként is funkcionál. Na most 5 éve tervezi, hogy egy kicsit változtatni szeretne, akár az életvitelén, és egy picit lassítania kellene, de ez eddig mindig csak pár hétre valósult meg, ami ideig óráig mindig jónak bizonyult, most viszont egy új fejezet kezdődött Miller Dávid életében. Dávid többször volt már Thaiföldön, és most ezen a nyáron úgy volt vele, hogy mindent megmozgat azért, hogy hosszabb időt is eltölthessen Thaiföldön, nem csak sima turistaként. Ez az egész februárban kezdődött Miller Dávid életében, áprilisban már elég reálisnak bizonyult, hogy több mint 250 oldalnyi PDF és iratgyűjtés után megkapta 5 évre szóló táj vízumát, és ezzel együtt úgy döntött, hogy kiköltözik Thaiföldre. Ez nem azt jelenti, hogy akkor innentől egyáltalán nem fogjuk látni a képernyőn, a munka ugyanis hazaköti innentől is, plusz rengeteg olyan terve van az életében, ami Magyarországhoz köti, de most 5 éven keresztül szeretné kint megvalósítani az álmát, ugyanis a Combat Group gymjébe igazolt, ahol szeptember 1-én megkezdte a 2x6 hónapos thaibox felkészülését. Azt is írta még egyébként ezzel kapcsolatban, hogy nem tudja még hova jut a thaiboxa, de szeretne fejlődni, szeretne jó minőségű ételeket enni, szeretne sokat pihenni, futni, zenélni, forgatni, szóval mindent is szeretne, de ehhez most az ottani csendet választotta, és nagyon sokan megpróbálták lebeszélni erről, vagy inkább azt gondolták, hogy teljesen megőrült, viszont most úgy érzi, hogy ez a legjobb döntés ahhoz, hogy valami szép és jó szülessen az ő életébe. Hát sok szerencsét kívánok hozzá, én egyébként nagyon szeretem Miller Dávidot mindenben is, tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon tehetséges énekesnek is tartom, valamint nagyon szeretem filmekben és színházban is egyaránt, valamint egy annyira kis édes műsorvezető volt az X-faktorban is, hogy tényleg egyszerűen azt gondolom, hogy jó az ilyen embereket látni a képernyőn, úgyhogy reméljük hamar visszatér. Most viszont megyünk tovább Király Viktorral és Majkával, tőlük pedig szóljon a 6. emelet 2017-ből. I'm not gonna do-

A Well Hello és Philo közöse szólt a Taxi 2025-ből. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek erre az órára, de maradjatok velem, mert hamarosan jövök vissza hozzátok a Best of órában, és hozom Gabi hírei után a legjobb E betűs előadókat itt a Paks FM-en.

0: folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén elűzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irány a Sirály, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa-György úton a könyvtárral szemben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. 185 vajdasági család részesül a Katolikus Karitász iskola kezdési támogatásában, adta hírül az MTI. A portál Paskó Csaba a szabadkai Karitász elnökének közlésére hivatkozva azt írja, hogy az iskolatáskák több mint egy tucat vajdasági településre jutnak el. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét, hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajonban kedden. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitó ünnepségén méltatta a pedagógusok munkáját, és hangsúlyozta, hogy minden gyermek számára biztosítani kell a lehetőséget a tanulásra, fejlődésre és tehetsége kibontakoztatására. Szeptember 12-én hálaadó nappal ünnepli fennállásának 450. évfordulóját a Paksi Református gyülekezet. Lenkei István református lelkész rádiónknak elmondta, hogy az 1576-os hercegszőlősi zsinatra nyúlik vissza a Paksi Református közösség létrejötte.
3: Emberi léptékkel ez nehezen felfogható, ez majdnem fél ezer esztendőről van szó, tehát tényleg egy hatalmas dolog, és úgy jön ki ez a 450, hogy 1576-ban volt a hercegszőlősi zsinat, és ott szerepelt már Zombori Antal, paksi lelkész aláírók között, ez az első írásos nyom tulajdonképpen rólunk, és hát ennek van most 450. évfordulója. Ezt szeretnénk rendesen megünnepelni egy nagy-nagy hálaadással, hiszen hála van a szívünkbe, és igazából két napos rendezvény, csak a második napja, ez a szombati nap, szeptember 12-e, ami nyilvános.
2: Lenkei István részletesen mesélt rádiónknak a hálaadó nap programjáról is.
3: Reggel 8-kor elkezdődik ez a hálaadó napunk a jövő hét szombaton. Egy imádsággal kezdünk, mert hogy azt gondoljuk a legfontosabbnak. Aztán 8 óra 50-kor kezdődik el az IDM zenekarnak a dicsőítő koncertje. 10 órától lesz a hálaadó istentisztlet, úrvacsorás istentisztlet, ahol Balogh Zoltán püspök úr fogja az igét hirdetni. A délután előadásokkal kezdődik, utána egy fórumbeszélgetés lesz, ott már a jövő felé fordulunk, a egyház jövője. Majd pedig a Magyarországi Szerb Színház előadásában a Én Károli Gáspár című színdarabot nézhetjük meg. Egyébként ezt a város is támogatta ennek a színdarabnak a idehozatalát, és így erre különösen is nagy szeretettel várjuk a városlakókat. Majd pedig a napot a Tommy zenekara fogja dicsőítéssel lezárni.
2: Ma indul a helyszíni bérlet megújítás az atomerőmű ESE férfi kosárlabda csapatának mérkőzéseire, adta hírül a klub a honlapján. Mint írják azoknak a sportszimpatizánsoknak, akik nem kaptak e-mailt, vagy nincs lehetőségük az online megújításra, szeptember 2-án és 3-án 13 és 17 óra között az ASE csarnok emeleti irodájában nyújtanak a klub kollégái segítséget a bérlet megújításban. Bejegyzésükben felhívják a figyelmet, hogy a helyre szóló bérleteseknek szeptember 4-én éjfélig van lehetőségük a megújításra, ezután azonban a rendszer már nem fogja fenntartani a tavalyi helyeket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És Most. Paks FM Best of slágerek A-tól Z-ig. Az Abbától egészen Zsidáig. Paks FM Best of A-tól Z-ig. Lássuk, ma melyik betű következik.
4: 12 óra múlt 5 perccel, és a Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, mert hogy jövök a legjobb E-betűs előadókkal itt a Paks FM műsor listájában, a Best of A-tól Z-ig órában, úgyhogy tartsatok velem, megéri. Meg is kezdjük az órát egy igazi latin macsóval, Enrique Iglesiasszal, tőle pedig szóljon a Subemel Radio 2017-ből.
0: Paks FM Best of slágerek, A-tól Z-ig.

Emily Sandétól szólt a Read All About It 2012-ből. Szerintem mindenkinek, legalábbis nekem biztosan erről a dalról az jut eszembe, amikor az Attraction Árnyék színházas produkció fellépett a Britain's Got Talent műsorában, és ott vártak világszerte ismerté, és nekem erről a dalról mindig ez jut eszembe. Rengetegszer megnéztem annó ezt a kis felvételt róluk, és ami ugye egészen hihetetlen volt, hogy magyar csapatként 2013-ban megnyerték ezt a műsort, ami óriási dolog volt egy brit tehetségkutatóban, hogy egy magyar csapat megmérettette magát, és meg is nyerte ezt a tehetségkutató műsort. Ami ebben igazán különleges volt, hogy nem egy egyszerű, szép formát mutattak be, hanem egy egész történetet meséltek el árnyékokkal. Megjelent benne a szerelem, a család, az élet, a veszteség és a halál gondolata is, és a képek folyamatosan átalakultak egymásba, emberi alakokból, akár épületek és tárgyak is kirajzolódtak. Az imént hallott dal meg ugye arról szól, hogy merjünk megszólalni, ne rejtsük el a bennünk lévő hangot és fényt. Ez nagyon szépen összecsengett szerintem azzal, ahogyan az árnyékokból fokozatosan kibontakozott az egész történet. Aki esetleg nem látta ezt a felvételt, az mindenképp látogasson el gyorsan a YouTube-ra, aki pedig látta, az is. Én nagyon szeretem, úgyhogy szerintem én is meg fogom majd hamarosan nézni, de csak a jó zenék után, mert most Edward Maya fog szólni, tőle pedig a Stereo Love 2013-ból.

Ex-Anima és Dánielfi Gergely szólt, tőlük pedig a Monofóbia 2022. Ez a dal pedig pontosan a Dunaföldvári Parti Fesztiválon is felcsendült, ahol Dánielfi Gergő koncertjére teljesen megtelt a rendezvénytér. A közönség együtt énekelt, tapsolt és végig hatalmas energiával buzdította az előadót, ám az este történt még egy igencsak különleges és emlékezetes pillanat. A koncert kellős közepén egy unoka egy saját készítésű táblát emelt a magasba, remélve, hogy majd az énekes észreveszi, az üzenetem pedig ez állt. Ma van a mama 64. születésnapja, segítenél Gergő az egyik ajándékom teljesítésében? A kérés pedig célba ért, az énekes észrevette a táblát, megállította egy pillanatra a koncertet, majd mosolyogva felköszöntötte a 64. születésnapját ünneplő nagymamát. Ez az egész közönséget bevonta igazából ebbe a kis produkcióba, mert hogy felcsendült a boldog születésnapot, amelyet több száz ember énekelt egyszerre az ünnepeltnek. A megható pillanatot óriási taps és hangos éjjelzés követte, a nagymama pedig a videón láthatóan nagyon meghatódott ettől a különleges meglepetéstől. Az unoka ajándéka így valóban valóra vált, nem csak Dánielfi Gergő, hanem az egész fesztivál együtt köszöntötte fel a nagymamáját. Egyébként ez egyre sűrűbben történik meg fesztiválokon is, koncerteken is, ahol hatalmas táblákkal jelennek meg. Például Jude Law-nál látom rendszeresen, van egy száma, a Spanom című sláger, ahol ugye együtt énekel az előadóval egy rajongó, és annyira egy cuki és édes szokott ez lenni, és minden alkalommal, amikor ez elhangzik, akkor Jude Law fel is teszi ezt a kérdést, hogy ki szeretné vele énekelni, és nagyon sokszor, és nagyon sűrűn inkább az van, hogy tényleg kívülről fújják a rajongók ezt a dalt, én kicsit meg lennék lőve, mert ilyen gyorsan nem is tudok beszélni, mint például abban a számban az első pár mondat, de tényleg ez egy egész kedves és nagyon különleges pillanat lehet a rajongónak is, és az előadónak is. Most viszont megyünk tovább. A jó zenékkel Elton John-tól és Britney Spears-től fog szólni a Hold Me Closer 2022-ből.

0: Emilio Radics Gigi és a Dr. Béres szól, tőlük pedig a Ne nézz vissza rám 2019-ből. Én ezzel a dallal zárom a Best of órát, nagyon köszi, hogy velem tartottatok, de ne menjetek sehova, mert Gabi hírei után jövök vissza hozzátok, és hozom még egy órán keresztül a Paks FM legjobb slágereit.
1: Ez volt a Paks FM Best of, A-tól Z-ig, a 96.3-as frekvencián.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. szeptember 2-án szerdán 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Hálaadó napot tartanak a paksi református gyülekezetnél szeptember 12-én. Folkmaraton volt Dunaföldváron. Ma indul a személyes bérlet megújítás az ASE szezonjára. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: Szeptember 12-én hálaadó nappal ünnepli fennállásának 450. évfordulóját a paksi református gyülekezet. Lenkei István református lelkész rádiónknak elmondta, hogy az 1576-os hercegszőlősi zsinatra nyúlik vissza a paksi református közösség létrejötte.
2: Emberi léptékkel ez nehezen felfogható, ez majdnem fél ezer esztendőről van szó, tehát tényleg egy hatalmas dolog, és úgy jön ki ez a 450, hogy 1576-ban volt a hercegszőlősi zsinat, és ott szerepelt már Zombori Antal, paksi lelkész aláírók között, ez az első írásos nyom tulajdonképpen rólunk, és hát ennek van most 450. évfordulója. Ezt szeretnénk rendesen megünnepelni egy nagy-nagy hálaadással, hiszen hála van a szívünkbe, és igazából két napos rendezvény, csak a második napja, ez a szombati nap, szeptember 12-e, ami nyilvános.
1: Lenkei István részletesen mesélt rádiónknak a hálaadó nap programjáról is.
2: Reggel 8-kor elkezdődik ez a hálaadó napunk a jövő hét szombaton. Egy imádsággal kezdünk, mert hogy azt gondoljuk a legfontosabbnak. Aztán 8 óra 50-kor kezdődik el az IDM zenekarnak a dicsőítő koncertje. 10 órától lesz a hálaadó istentisztlet, úrvacsorás istentisztlet, ahol Balogh Zoltán püspök úr fogja az igét hirdetni. A délután előadásokkal kezdődik, utána egy fórumbeszélgetés lesz, ott már a jövő felé fordulunk, a egyház jövője, majd pedig a Magyarországi Szerb Színház előadásában a Én Károli Gáspár című színdarabot nézhetjük meg. Egyébként ezt a város is támogatta ennek a színdarabnak a idehozatalát, és így erre különösen is nagy szeretettel várjuk a városlakókat. Majd pedig a napot a Tommy zenekara fogja dicsőítéssel lezárni.
1: 25 évvel ezelőtt azért ment ki Amerikába, hogy rockstar legyen a paksi Pető Levente. A gitáros zenész hosszú utat járt be, rengeteg sztoria született, és mint kiderült, nem csak számos világsztárral találkozott, amikor Las Vegasban dolgozott, hanem gitártanárként később ismerté váló zenészeket is tanított.
3: A gitárboltban dolgoztam, az egy 5000 hangszer volt, 5000 gitár volt a hangszerboltban, tehát ez a világ legnagyobb gitárüzete volt. Annak az IT-s dolgait intéztem, oda jöttek be rendszeresen, ugye mivel ez Las Vegasban volt, jöttek világsztárok, Brian May-től kezdve, nagyon-nagyon sokan voltak, és azok ott lógtak, ott ment a röhögcső, és este meg mentünk vele lógni, tehát tök jó volt. Ott én elkezdtem gitárt is tanítani, néhány éven keresztül, azóta 3 évig ott tanítottam, és volt egy 10-12 éves srác, akit elkezdtem tanítani, őt 2 évig tanítottam, az ő neve Dario Lorina, és azt kell tudni róla, hogy amikor ilyen 20 néhány éves lett, akkor belépett a Zach Wild, aki az Osborne-nak volt a gitárosa, ő neki van egy saját zenekara, a Black Label Society, és abba Dario lett a második gitáros.
1: Pető Levente 4 évvel ezelőtt indította el Pakson a Paksi Baráti Jam Fest kezdeményezést, amelynek elsődleges célja az volt, hogy a régi zenész barátokkal találkozzon, amikor hazajön az Egyesült Államokból. Nem később más zenészek is csatlakoztak, és mint fogalmazott, az idei összejövetel is nagyon jól sikerült.
3: Nagyon-nagyon jól sikerült, tehát most már kialakult a hely is, ahol elférünk. Rendes hangosítás volt fényekkel, szóval azért, de mégis próbáljuk megtartani a kis baráti légkört, hogy ne ott túl nagy legyen, mert akkor az emberek kevésbé mennek följönni a színpadon, mert ennek az a lényege pont, hogy bárki följöhessen és kapcsolódjunk. Fiatalokat is hívtunk, tavaly is a Kovács Olizék is kijöttek, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó hangulat. Idén Orbán Gyuszi is kijött, úgyhogy ez fantasztikusan jó hangulat tud lenni.
0: Fogsefem hírek.
1: Augusztus 28-án és 29-én 24 órán át megállíthatatlanul pörgött a folkmaraton a Dunaföldvári Várudvarban. Amíg a zenekarok húzták a talpalávalót, a színpadot az egymást követő táncegyüttesek töltötték meg élettel pénteken 17 órától szombaton 17 óráig. A Várudvar megtelt ritmussal és energiával az első magyarországi folkmaratonon, ahol 14 táncegyüttes és az őket kísérő 8 zenekar valósította meg a programot. A legtávolabbról a határon túlról, Gyimesről és Csíkszentdomokosról érkeztek a rendezvényre. A környékbeli néptáncosok mellett a Magyar Táncművészeti Egyetem néptánc hallgatói is felléptek. A rendező Ördögszekér Táncegyesület vezetője a Pelszoffer János rádiónknak elmondta, a csíkszentdomokosiaktól vette át az ötletet.
4: Az ötlet az nem a miénk, és ezt nem szégyeljük bevallani, olyannyira nem, hogy szerintem a néptánc mozgalom az azért él és virul a mai napig, mert mi nem szégyellünk egymástól jó ötleteket átvenni, sőt, kifejezetten örülünk, hogy valami tovább hagyományozódhat. Innen indul az egész kultúra, és ez is így történt, hogy én 2 éve voltam kint Csíkszentdomokoson, és ott a domokosiak ezt akkor második alkalommal rendezték meg, ezt a folkmaratont, és engem ez teljesen elvarázsolt, hogy akkor ott Hargita megye összes táncos és zenésze együtt mulatott egy 24 órán keresztül. És kértem őket azonnal még ott kint, hogy hadd kérjem el, kölcsön ezt a rendezvényt. Nem akarom lenyúlni, nem akarom átvenni, nem tudom, csak egyszerűen kölcsön kérni, hogy egyszer itt nálunk Kis-Magyarországi területen ez történjen meg. És mindezt úgy csináltuk meg, hogy meg is hívtuk a domokosiakat. Jött egy zenekar, és jött egy 50 fős busz, ami tele volt gyimesi és csíkszentdomokosi fiatal táncosokkal, ami hát külön nagy öröm.
1: A folkmaraton táncház jellegű fellépés is volt, mert bárki beállhatott, folytatta a Pelszoffer János.
4: Ami engem megfogott, az, hogy egy idő után, csúcspontjában ennek a dolognak, teljesen civil emberek, tudom, ismerem, nem táncolnak, mert nem ismerik ezeket a táncokat, nem bírták ki, hogy ne álljanak be, és jöttek és táncoltak. Másfél órán keresztül, és igyekezték lelesni a dolgot, nekem ez egy nagyon-nagyon öröm volt. Óriási öröm volt itt lenni, mert nagyon-nagyon extra volt.
1: Tombola felajánlásokat várnak a kajdacsi szüreti bál szervezői, adta hírül a kajdacsi önkormányzat a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint a rendezvényre szeptember 19-én kerül sor, és a tombola tárgyak leadására a kajdacsi teleházban és a virágboltban van lehetőség.
0: És most, sporthírek a Paksefemen.
1: Ma indul a helyszíni bérlet megújítás az atomerőmű ESE férfi kosárlabda csapatának mérkőzéseire, adta hírül a klub a honlapján. Mint írják azoknak a sportszimpatizánsoknak, akik nem kaptak e-mailt, vagy nincs lehetőségük az online megújításra, szeptember 2-án és 3-án 13 és 17 óra között az ASE csarnok emeleti irodájában nyújtanak a klub kollégái segítséget a bérlet megújításban. Bejegyzésükben felhívják a figyelmet, hogy a helyre szóló bérleteseknek szeptember 4-én éjfélig van lehetőségük a megújításra, ezután azonban a rendszer már nem fogja fenntartani a tavalyi helyeket. A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
0: Ezek voltak a PaksFM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a PaksFM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a PaksFM mobil applikációján. PaksFM hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
6: 13 óra, 9 perc van, és csak Gabi hírei után, valamint a Best of Fától zég óra után visszatértem hozzátok, és újra a Vivi a Paks FM stúdiójában. Ebben az órában a zenék mellett érkeznek még a programok, ugyanis bővelkedünk rendesen a hétvégén is, valamint a következő héten is, úgyhogy mindenképp érdemes minket hallgatni a program ajánlónkban is. Aztán meglessük, hogy milyen időjárás várható a holnapi napon az időkép előrejelzése szerint, de addig is szóljanak a jobbnál jobb slágerek, érkezik még hozzánk Shakira, Crystal, Justin Timberlake és még sokan mások, szóval tartsatok velem. Most pedig jöjjön Olly Murs és Florida közöse a Troublemaker 2012-ből.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: és most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Szeptember 2-a délután újra termelői piac lesz a piac téren, úgyhogy aki szeretne sok-sok finomságot és kézműves terméket az asztalra, annak ott a helye. Szeptember 3-án a Csengeiben Nem tűntem el címmel Richter Gedeon dokumentumi játékfilmet vetítik 17 órakor. A vetítéssel egybekötött közönség találkozón 18 órától részt vesz a film főszereplője is, Rudolf Péter. Szeptember 3-ától 5-éig rengeteg szuper programmal vár bennünket a Paksi Borbála. Szeptember 3-ától 5-éig vár bennünket a Paksi Borbála a Sárgödör téren kerül megrendezésre. 3-án már 18 órakor kezdetét veszi a program sorozat, a Címveli Band fog fellépni elsőként, majd követi a Medinai Tambura zenekar, Fényre írt szó és a Zuboj együttes is. 4-én 16.30-tól kezdődnek a programok az Apropó Színjátszó Egyesülettel, de lesz Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csíki János és a Mezzo, Firkin és Rétmusa zárja a napot. Aztán 5-én 16.30-kor indul szintén a nap, Belvárosi Betyárok, aztán Eszterhéj, Máklikör, Kacaj és Rock Wave zárja a napot, úgyhogy gyermek és felnőtt programokkal vár benneteket idén is a Paksi Borbála, úgyhogy menjetek és érezzétek jól magatokat. Szeptember 2-a és 3-a között véradás lesz 9 órától 16 óráig a Csengeiben. Én mindig azt szoktam ilyenkor javasolni, hogy aki teheti, az mindenképp látogasson el, és adjon vért, mert életet menthetünk. Szeptember 5-én 9 és 13 óra között 3. nyékihegyi termelői piac lesz a Nyoldonban, ez a Csengeivel szemben lévő kis dombocska, úgyhogy aki szintén szeretne finom kézműves termékeket enni, inni, az mindenképp látogasson el szombaton erre a jó kis programra. Szeptember 8-án 17.30-kor irodai önképzőkör lesz, témája Nádasdi Ádám, a foglalkozást pedig Tóth Judit vezeti majd. Szeptember 9-én Kovács Norbert szobrászművész tektonikus metamorfózisok című képző művészeti kiállítás megnyitója lesz a Csengeiben 17 órakor. Szeptember 12-én kerül megrendezésre a Gerjeni Szüreti és Falunap. Részletekről hamarosan érkezem. Szeptember 11 és 12-én Bárka Fesztivál lesz Tolnán az Altaripa Szabadidő Parkban. Rengeteg szuper program lesz, de 11-én nagy kedvencem fog fellépni, 21 órakor Meringer Marci lesz a sztárvendég, aztán Candy Manduo zárja az estét. Szeptember 12-én szombaton halfőző versennyel indítják a napot 10 órakor, majd a Kerámia zenekar veszi kezdetét az Extreme Bike Show, Bringasuli akadálypálya lesz, a The Rock Wave, Lámpás sárkányhajó felvonulás, és 21 órakor még a Lord zenekar is fellép. Úgyhogy aki nem akar lemaradni, az Bárka Fesztivál szeptember 11 és 12-én. Remélem tudtam segíteni nektek a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Pogs FM-en.
1: És mi már is nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a holnapi napon, azaz csütörtökön az időkép előrejelzése szerint. Egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk, szóval majdnem olyan, mint a mai napon. Országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futó zápor, esetleg egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül a Dunántúlon az észak-nyugati szél is. Kora reggel 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő. Hát, mint tudjátok, ezt már több soron elmondtam a hét folyamán, hogy ezt az időt utálom a legjobban, mert reggel be kell öltözni, kiskabát, pulcsi, stb., főleg a gyerekre való tekintettel, mert hogy én még néha bevállalok egy vékonyabb kisnadrágot vagy felsőt, de azért a gyerkőcöt mindig felöltöztettem rendesen, tisztességgel, pulóverbe, hosszú nadrág, stb. De már ma is érezhető volt egyébként a zenyhe reggel, szóval most rövid nadrágot adtam rá pulcsival, és egy cipőt, de azért vittünk magunkkal egy szandit is, hogyha esetleg meleg lesz, és hát meleg lett itt a délutánra, akkor át tudja venni, ha kimennek az udvarra. Szóval káosz ez az időjárás, mert reggel megfagysz, délutára pedig megsülsz, úgyhogy ez a szeptember ilyen, ehhez igazodunk, ti is igazodjatok ehhez, vigyázzatok magatokra, és hallgassátok továbbra is a Pogs FM-et.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint, és pörög tovább a legjobb zenéinkkel.

By Alex és a Schlepp szólt, tőlük pedig a Széllel szemben 2018-ból, és hát ahogy By Alex is fogalmazott, egyetlen egy év sem telhet el Budapest Parkos koncert nélkül, ez idén sincsen másképp, ugyanis szeptember 5-én szombaton újra a Budapest Park színpadára lép az együttesével, és egy hatalmas bulit fog tolni, hogy ugyanis sold out lett az esemény, ezt írta ki az Insta és a Facebook oldalára is, úgyhogy valószínű teltházas koncert előtt fogja előadni a legjobb slágereit. Szó volt arról, hogy mi is megyünk a csajokkal, de aztán végül úgy döntöttünk, hogy most sok By Alex koncerten voltunk, én például a Fezenen, valamint a Strandfesztiválon is nagyban hozzájárult, hogy elmentem a fesztiválokra. Sajnos ez most kimarad nekem, de aki megy, annak nagyon jó szórakozást kívánok. Mi viszont most visszatérünk a jó slágerekhez. Dua Lipától fog szólni a Houdini 2023-ból. Okay.

0: Dr. Béres és Verép Tamás szól, tőlük pedig az Ugye nem bántad meg 2026-ból. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek a mai napra, de holnap érkezem vissza hozzátok, és 9.30-tól hozom a Paks FM legjobb slágereit. Most átadom a helyem Levinek, aki egészen 6-ig itt lesz veletek, és hozza a jó zenéket. Tartsatok velünk, tartsatok a Paks FM-mel, csodás napot kívánok, én Takács Nagy Vivi voltam, sziasztok!
1: Mindjárt folytatjuk. You know when I come back, you know what it look like, everything lit.

0: a Paks FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Három mesterséges intelligenciát költöztetnek egy automárka új típusába, a hangasszisztenssel már majd beszélgetni is lehet. Több mint 30 ezer méteres magasságból, a stratoszférából dobtak le egy mobiltelefont, hogy teszteljék a tokját, hogy megsérült-e. El fogom árulni, 4000 méter magasból küldi vissza a földre a megtermelt elektromosságot egy kínai léghajó, erről is szó lesz, és beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, amely először segített egy agydaganat eltávolításában. Magazinunkban szó lesz majd arról is, hogy vajon tudunk-e tudatosan álmodni, és minden év szeptemberében több százezer általános iskolás ül vissza az iskolapadba. Ennek kapcsán lesz majd szó a digitális póráz jelenségről. És Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kel a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj zenekar érkezik. Csak még

0: lehet fényreírt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Ukrán hadi és üzemanyagipari létesítményekre mért tömeges csapást az orosz hadsereg, közölte kedd reggel a Moszkvai Védelmi Minisztérium, írja az MTI. A portál értesülései szerint a támadások által érintett katonai objektumok az ukrán fővárosban és Kijev megyében működnek. A be nem tartott ígéretek költségvetésének nevezte a 2026-os költségvetés módosítását a fideszes Palóc André, aki szerint a Tisza kormány több választási vállalását sem teljesíti. A kormány ugyanakkor úgy vélekedik, hogy a módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági folyamatokat tükrözze, miközben a tervezett 3,7% helyett 7,5%-os GDP arányos hiánnyal számolnak. 25 évvel ezelőtt azért ment ki Amerikába, hogy rockstar legyen a Paksi Pető Levente. A gitáros zenész hosszú utat járt be, rengeteg sztoria született, és mint kiderült, nem csak számos világsztárral találkozott, amikor Las Vegasban dolgozott, hanem gitártanárként később ismerté váló zenészeket is tanított.
3: A gitárboltban dolgoztam, az egy 5000 hangszer volt, 5000 gitár volt a hangszerboltban, tehát ez a világ legnagyobb gitárüzete volt. Annak az IT-s dolgait intéztem, oda jöttek be rendszeresen, ugye, mivel ez Las Vegasban volt, jöttek világsztárok, Brian May-től kezdve, nagyon sokan voltak, és azok ott lógtak, ott ment a röhögcső, és este meg mentünk be lógni, tehát én tök jó volt. Ott én elkezdtem gitárt is tanítani, néhány éven keresztül, azóta 3 évig ott tanítottam, és volt egy 10-12 éves srác, akit elkezdtem tanítani, őt 2 évig tanítottam, az ő neve Dario Lorina, és azt kell tudni róla, hogy amikor ilyen 20 néhány éves lett, akkor belépett a Zach Wild, aki az Osborne-nak volt a gitárosa, ő neki van egy saját zenekar, a Black Label Society, és abba Dario lett a második gitáros.
2: Pető Levente 4 évvel ezelőtt indította el Pakson a Paksi Baráti Jam Fest kezdeményezést, amelynek elsődleges célja az volt, hogy a régi zenész barátokkal találkozzon, amikor hazajön az Egyesült Államokból. Ám később más zenészek is csatlakoztak, és mint fogalmazott, az idei összejövetel is nagyon jól sikerült.
3: Nagyon-nagyon jól sikerült, tehát most már kialakult a hely is, ahol elférünk. Rendes hangosítás volt fényekkel, szóval azért, de mi is mégis próbáljuk megtartani a kis baráti légkört, hogy ne ott túl nagy legyen, mert akkor az emberek kevésbé mernek följön a színpadon. Mert ennek az a lényege pont, hogy bárki följöhessen és kapcsolódjunk. Fiatalokat is hívtunk tavaly is, a Kovács Olizék is kijöttek, és nagyon-nagyon-nagyon jó hangulat. Idén Orbán Gyuszi is kijött, úgyhogy ez fantasztikusan jó hangulat tud lenni.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Ma indul a helyszíni bérlet megújítás az atomerőmű ESE férfi kosárlabda csapatának mérkőzéseire, adta hírül a klub a honlapján. Mint írják azoknak a sportszimpatizánsoknak, akik nem kaptak e-mailt, vagy nincs lehetőségük az online megújításra, szeptember 2-án és 3-án 13 és 17 óra között az ASE csarnok emeleti irodájában nyújtanak a klub kollégái segítséget a bérlet megújításban. Bejegyzésükben felhívják a figyelmet, hogy a helyre szóló bérleteseknek szeptember 4-én éjfélig van lehetőségük a megújításra, ezután azonban a rendszer már nem fogja fenntartani a tavalyi helyeket.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 14 óra 4 perc, szeptember 2-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, elképesztő témák, hamisítatlan pálifikati féle tudósítással is jelentkezni fogok, szóval lesz minden mi szemszájnak ingere. Kezdjünk zenével, Loi következik a 2025-ös Get Lucky, let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

Clementine Douglas és Calvin Harris-t hallottátok, ez volt a 2025-ös Blessings. Nos, szeptember 2-a van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Dorina, Rebeka, Ingrid, Ella, Margit, Teó, István, Teodóra, Apsa, Apsolon, Axel, Csípán, Fedor, Fédra, Fodor, Teodor, Tóbiás, Töhötöm és Bogdán nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk fél közép-kelet-európának innen a Paks FM szerkesztőségéből. The Weeknd következik a Take My Breath 2021-ből.

0: this all night.
1: Ez volt Miles Smith és a 2025-ös Nice to Meet You. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a meglehetősen nyárias szeptemberi délutánnak a lendületét. A legendás Gigi D'Agostino és Dinoro következik az In My Mind 2017-ből. Let's go!

Luis Capaldit hallottátok, ez volt a 2025-ös Survive. Nos, az mmonline.hu-n olvasom, hogy a Puskin mozi fennállásának 100. évfordulója alkalmából szeptember 25-től november 28-áig különleges filmekkel, ritkán látható klasszikus alkotásokkal, élő zenés vetítésekkel és híradós filmklubbal várják az érdeklődőket. Egy igazi mozi ünnep készülődik. A Fórum Filmszínház, írja az oldal, a mai Puskin mozi elődje 1926. november 26-án nyílt meg a nagyközönség előtt. A centenárium alkalmából szervezett Puskin 100 mozi fesztivál programsorozat alkalmából a budapesti belvárosi moziban hetente egy-egy rendhagyú filmvetítést tartanak, írja az MTI a szervezők közlése alapján. A mozi fesztivál nyitófilmje Fritz Lang 1927-es Metropolis című science fiction klasszikusa, amely szeptember 25-én látható a mozi Metropolis termében. A néma filmhez Zságer Balázs, azaz Zsagár komponált új elektronikus kísérőzenét, melyet a vetítés alatt élőben ad elő. A Puskin mozi történetéhez különösen szorosan kapcsolódik a Bagdadi Tolvaj című alkotás. A Filmszínház 1926. november 23-ai díszelőadásán, 3 nappal a november 26-ai nyilvános megnyitás előtt ezt a látványos hollywoodi némafilmet láthatta a VIP közönség. A filmet november 23-án tekintheti meg a nagy közönség. A némafilmes hagyományokhoz kapcsolódik Charlie Chaplin Aranylász című klasszikusa is, amely november 28-án a Puskin 100 mozi fesztivál záró eseményeként kerül vászonra élő zenei kísérettel. A Bolcsó, G. Szabó, Márkos, Márkos kvartett kísérete kapcsolja össze a 100 évvel ezelőtti filmélményt a kortárs zenei világgal, lezárásaként a Puskin első 100 évét felidéző jubileumi programsorozatnak. A vetítés sorozat egy ritka, 35 mm-es vetítést is kínál, október 30-án Steven Spielberg első egész estés filmje a Párbaj kerül vászonra a filmarchívum által biztosított kópiáról. A magyar film történetének fontos állomásait két klasszikus képviseli. Székely István Hipolita lakály című filmét, a magyar hangos filmgyártás egyik első nagy közönség sikerét október 2-án, Fábri Zoltán 20 óra című alkotását pedig október 23-án láthatja a közönség. Az olasz filmművészet két meghatározó alkotása is helyet kap a jubileumi programban. Vittorio De Sica, Bicikli tolvajok című neorealista klasszikusa október 9-én látható a háború utáni Olaszország mindennapjainak megrendítő ábrázolásával, november 6-án pedig Sergio Leone Volt egyszer egy Amerika című gangster filmét vetítik. A nemzetközi filmtörténet meghatározó alkotásai között Wong Kar-wai Szerelemre hangolva című kultikus romantikus drámája is helyet kap a programban október 16-án. Október 23-án pedig Jacques Derain A medence című francia-olasz feszült lélektani thrillerre látható Alain Delon és Romy Schneider főszereplésével. November 4-én a kreatív filmhíradók részeként Pintér Georg és Gödrös Frigyes filmhíradóiból látható válogatás, a vetítés után pedig az alkotók részvételével beszélgetést tartanak. A program olyan alkotásokból idéz fel, melyek készítői az 1970-es években tudatosan tértek el a sablonos propagandától, és kreatív, egyedi, emlékezetes filmhíradókat próbáltak készíteni. A jubileumi program részeként a gyerekek számára a Puskin Kuckó programsorozatban olyan népszerű magyar filmklasszikusokat vetítenek, mint a Szeleburdi család, a Kemény kalap és krumplior, az Erdő kapitánya és a Fuk. Wow! Elképesztő, fantasztikus programok a filmek és a mozi szerelmeseinek, én is közéjük tartozom. Megmondom őszintén, legjobban az én fantáziámat a Steven Spielberg féle Párbaj 35 mm-es vetítése az, ami leginkább megmozgatta. De most folytassuk, a filmek világa után a könnyű zene világába kanyarodva Sabrina Carpenter veszi át a szót az Espresso-val 2024-ben.

0: Paks FM. Paksi előadóval a folytatásban.
1: Paks FM. Kezdetben volt a szó.

nélkül meggyűlöltek. Mikor pedig eljön az ügyvéd, akit küldök majd nektek az atyától, az igazság szelleme, aki az atyától jön ki, ő tanúságot tesz majd mellettem. De ti is tanúságot tesztek.

közeledik az óra, sőt el is jött most, hogy szétszóródjatok, mindenki az övéhez, engem pedig egyedül adjatok. De nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy békétek legyen bennem. A világban szorongattatás lesz a részetek, de bátorság, én legyőztem a világot.

Ez volt Martin Solveig-től és Roy Woods-tól a Juliet and Romeo 2019-ből. Óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, aztán Gabi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: vissza a változatos zenékhez azonnal. Ez a Pax FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén előzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irányos irány, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa György úton a könyvtárral szemben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. 185 vajdasági család részesül a Katolikus Karitász iskola kezdési támogatásában, adta hírül az MTI. A portál Paskó Csaba a szabadkai Karitász elnökének közlésére hivatkozva azt írja, hogy az iskolatáskák több mint egy tucat vajdasági településre jutnak el. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét, hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajonban kedden. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén méltatta a pedagógusok munkáját, és hangsúlyozta, hogy minden gyermek számára biztosítani kell a lehetőséget a tanulásra, fejlődésre és tehetsége kibontakoztatására. Augusztus 28-án és 29-én 24 órán át megállíthatatlanul pörgött a folkmaraton a Dunaföldvári Várudvarban. Amíg a zenekarok húzták a talpalávalót, a színpadot az egymást követő táncegyüttesek töltötték meg élettel pénteken 17 órától szombaton 17 óráig. A Várudvar megtelt ritmussal és energiával az első magyarországi folkmaratonon, ahol 14 táncegyüttes és az őket kísérő 8 zenekar valósította meg a programot. A legtávolabbról a határon túlról, Gyimesről és Csíkszentdomokosról érkeztek a rendezvényre. A környékbeli néptáncosok mellett a Magyar Táncművészeti Egyetem néptánc hallgatói is felléptek. A rendező Ördögszekér Táncegyesület vezetője Appel Szoffer János rádiónknak elmondta, a csíkszentdomokosiaktól vette át az ötletet.
3: Az ötlet az nem a miénk, és ezt nem szégyeljük bevallani, olyannyira nem, hogy szerintem a néptánc mozgalom az azért él és virul a mai napig, mert mi nem szégyellünk egymástól jó ötleteket átvenni, sőt, kifejezetten örülünk, hogy valamit tovább hagyományozódhat. Innen indul az egész kultúra, és ez is így történt, hogy én 2 éve voltam kint Csíkszentdomokoson, és ott a domokosiak ezt akkor második alkalommal rendezték meg, ezt a folkmaratont, és engem ez teljesen elvarázsolt, hogy akkor ott Hargita megye összes táncos és zenésze együtt mulatott egy 24 órán keresztül. És kértem őket azonnal még ott kint, hogy hadd kérjem el, kölcsön ezt a rendezvényt. Nem akarom lenyúlni, nem akarom átvenni, nem tudom, csak egyszerűen kölcsön kérni, hogy egyszer itt nálunk Kis-Magyarországi területen ez történjen meg. És mindezt úgy csináltuk meg, hogy meg is hívtuk a domokosiakat. Jött egy zenekar és jött egy 50 fős busz, ami tele volt gyimesi és csíkszentdomokosi fiatal táncosokkal, ami hát külön nagy öröm.
2: A folkmaraton táncház jellegű fellépés is volt, mert bárki beállhatott, folytatta a Peszofer János.
3: Ami engem megfogott, az, hogy egy idő után, csúcspontjában ennek a dolognak, teljesen civil emberek, tudom, ismerem, nem táncolnak, mert nem ismerik ezeket a táncokat, nem bírták ki, hogy ne álljanak be, és jöttek és táncoltak. Másfél órán keresztül, és igyekezték lelesni a dolgot, nekem ez egy nagyon-nagyon öröm volt. Óriási öröm volt itt lenni, mert nagyon-nagyon extra volt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
4: A pontos idő 15 óra 3 perc, szeptember 2-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, Hertz és Purple Disco Machine 2 se kezd. A Wonderful Life-ot fogjátok hallani 2025-ből. Let's go!
0: És most. Egy újabb óra.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Pax FM-en.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 29 Celsius fok van odakint, napsütéses idő jellemző amúgy, fronthatásmentes időnk van, szeptemberi nyár, így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket, és valóban 30 fokig föl fogunk még melegedni, az lesz a mai napi csúcshőmérséklet. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban, a holnap is hasonló szellemben fog lezajlani, bár némileg felhűsebb időnk lesz, de a 29-30 fok mint napi csúcshőmérséklet még így is kinéz. Pénteken 32, szombaton meg már 34 fok várható, tehát a felhűs idő ellenére pont, hogy egy ilyen kánikula irányába halad a sztori. Vasárnap esünk vissza csak 29 fokig majd, de minden esetre ez a 30 fok, és inkább a 30 fok fölötti hőmérséklet az, ami jellemző lesz. Úgyhogy hidratáljátok magatokat, ugyanúgy, ahogy nyáron, igyatok sok vizet, hogy a napközben elveszített folyadékot pótoljátok.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint, és pörög tovább a legjobb zenéinkkel.

0: Tom Grennant hallhattátok, ez volt a Higher 2024-ből, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a nyárias szeptemberi délutánnak a lendületét. Harry Styles következik, a 2020-as Adore You. Let's go.
1: Yeah, do it. Hi, I'm Harry Styles, and this is my song, Adore You.
2: Bemutatjuk neked a legnagyobb stár.

Kylie Minogue-ot és Sia-t hallottátok, ez volt a 2024-es Dance Alone. Nos, szeptember 2-a van, ez azt jelenti, hogy 81 éve éppen ezen a napon ért véget a második világháború. A japán küldöttség a Missouri amerikai hadihajó fedélzetén aláírta az amerikaiak előtt a kapitulációs okmányt. Ezzel a szövetségesek győzelmével véget ért az 50 milliós emberáldozatot követelő második világháború. Éppen 81 éve ezen a napon, 1945. szeptember 2-án. Szóval most a Memories, azaz az emlékek Minelli-től 2023.

Funkstól és FMR-től hallhatátok a 2016-os I Feel So Bad című tracket. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírek következik, majd reklámot fogtok hallani, aztán Gabi következik a hírösszefoglalóval.

0: Közlekedj velünk!
1: A 61-es főúton, Dunaföldváron az 1-es kilométernél üzemeltetési munkák miatt vezettek be forgalomkorlátozást. A 65-ös főúton, Tamási belterületén, a 46-os és 47-es kilométer között építési munka miatt útszűkületen keresztül haladhat a forgalom. A Fad-Gerjen-Paks összekötő úton mindkét irányban forgalomkorlátozásra számítsatok, mert útkarbantartási munkálatok zajlanak. Itt Pakson, a Paks-Cece összekötő úton pedig kilométer szelvény szerint csökkenő irányban bal oldalon korlátozzák a forgalmat, mert csatornaépítési munkálatok zajlanak.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt. Hamarabb visszatérünk, mint hogy végig araszolnál a főutcán. Ez a Paks FM.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Három mesterséges intelligenciát költöztetnek egy automárka új típusába, a hangasszisztenssel már majd beszélgetni is lehet. Több mint 30 ezer méteres magasságból, a stratoszférából dobtak le egy mobiltelefont, hogy teszteljék a tokját, hogy megsérült-e. El fogom árulni. 4000 méter magasból küldi vissza a földre a megtermelt elektromosságot egy kínai léghajó, erről is szó lesz. És beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, amely először segített egy agydaganat eltávolításában. Magazinunkban szó lesz majd arról is, hogy vajon tudunk-e tudatosan álmodni, és minden év szeptemberében több százezer általános iskolás ül vissza az iskolapadba. Ennek kapcsán lesz majd szó a digitális póráz jelenségről. És Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kel a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Mötley Crüe, Rockwave és a Kacaj zenekar érkezik.

0: Fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Ukrán hadi és üzemanyagipari létesítményekre mért tömeges csapást az orosz hadsereg, közölte kedreggel a moszkvai védelmi minisztérium, írja az MTI. A portál értesülései szerint a támadások által érintett katonai objektumok az ukrán fővárosban és Kijev megyében működnek. A be nem tartott ígéretek költségvetésének nevezte a 2026-os költségvetés módosítását a fideszes Palóc André, aki szerint a Tisza kormány több választási vállalását sem teljesíti. A kormány ugyanakkor úgy vélekedik, hogy a módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági folyamatokat tükrözze, miközben a tervezett 3,7% helyett 7,5%-os GDP arányos hiánnyal számolnak. Szeptember 12-én hálaadó nappal ünnepli fennállásának 450. évfordulóját a Paksi Református gyülekezet. Lenkei István református lelkész rádiónknak elmondta, hogy az 1576-os hercegszőlősi zsinatra nyúlik vissza a Paksi Református közösség létrejötte.
4: Emberi léptékkel ez nehezen felfogható, ez majdnem 1500 esztendőről van szó, tehát tényleg egy hatalmas dolog, és úgy jön ki ez a 450, hogy 1576-ban volt a hercegszőlősi zsinat, és ott szerepelt már Zombori Antal, paksi lelkész aláírók között. Ez az első írásos nyom tulajdonképpen rólunk, és hát ennek van most 450. évfordulója. Ezt szeretnénk rendesen megünnepelni egy nagy-nagy hálaadással, hiszen hála van a szívünkbe, és igazából 2 napos rendezvény, csak a második napja, ez a szombati nap, szeptember 12-e, ami nyilvános.
3: Lenkei István részletesen mesélt rádiónknak a hálaadó nap programjáról is.
4: Reggel 8-kor elkezdődik ez a hálaadó napunk a jövő hét szombaton. Egy imádsággal kezdünk, mert hogy azt gondoljuk a legfontosabbnak. Aztán 8:50-kor kezdődik el az IDM zenekarnak a dicsőítő koncertje. 10 órától lesz a hálaadó istentisztlet, úrvacsorás istentisztlet, ahol Balogh Zoltán püspök úr fogja az igét hirdetni. A délután előadásokkal kezdődik, utána egy fórumbeszélgetés lesz, ott már a jövő felé fordulunk, egyház jövője. Majd pedig a Magyarországi Szerb Színház előadásában a Én Károli Gáspár című színdarabot nézhetjük meg. Egyébként ezt a város is támogatta, ennek a színdarabnak a idehozatalát, és így erre különösen is nagy szeretettel várjuk a városlakókat. Majd pedig a napot a Tommy zenekara fogja dicsőítéssel lezárni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
5: A pontos idő 16 óra 3 perc, szeptember 2-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak a pragmatikus hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy ezt beígérhettem az előző óra végén, Lady Gaga kezd. A The Dead Dance című tracket fogjátok tőle hallani 2025-ből, de még ebben az órában jelentkezni fogok hamisítatlan pálfikati féle tudósítással is. Tartsatok velünk, let's go!
0: És most egy újabb

Ez volt Tiesto és az I Follow Rivers 2025-ből. Nos, szeptember 2-a van, ez azt jelenti, hogy Dorina, Rebeka, Ingrid, Ella, Margit, Teó, István, Teodóra, Apsa, Apsolon, Axel, Csipán, Fedor, Fédra, Fodor, Teodor, Tóbiás, Töhötöm és Bogdán nevű hallgatóinkat mind-mind üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk mindannyiótoknak innen a Paks FM szerkesztőségéből. Emily Hollow és Szép következik a Safe Zone 2020-ban.

Joel Corey-t hallottátok, ez volt a 2025-ös Be Alright. Nos, még két track következik, egy Doechitől, egy pedig DJ Snake-től és Justin Bieber-től, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel, és hamisítatlan pálfikati féle tudósítás is vár rátok. A téma pedig nem más lesz, mint az atomerőműese válogatott kosárlabdázója Benke Szilárd. A szó most Doechi, Anxiety, ezt fogjátok hallani 2025-ből, let's go!

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
1: Pölöskei, a családi szörp.
3: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Your husband is coming.
1: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
2: Az atomerőmű SL válogatott kosárlabdázója Benke Szilárd a múlt szezon második felében térdfájdalmakkal küzdött és játszott. Többszöri orvosi vizsgálat után megállapították, hogy elkerülhetetlen a beavatkozás, melyet június elején el is végeztek rajta. A jó hír, hogy a szezon kezdetére teljesen rendbe jött. Augusztus elején megkezdte a felkészülést a csapattal, és a nemzeti mezt is magára húzta augusztus végén. A világbajnoki selejtező sorozat múlt heti állomásán Észtországot 85-67-re legyőzték, majd Szlovéniában kikaptak 92-77-re. Benke Szilárd hétfőn tért vissza az ASE csapatához, és kapcsolódott be a közös munkába. Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett vele.
3: Megérkezett az ASE kosár csapatához Benke Szilárd is, aki ugye igazoltan volt távol, mi pedig a válogatottal. Hát egy-egy az eredmény, hogyha azt nézzük, egy győzelem meg egy veresség van mögöttetek itt az elmúlt héten. Semmi nem dőlt még el. Te hogyan látod a válogatott szereplésedet? Mennyire vagy formában? Volt ugye egy műtéted is a nyár elején, hogy érzed, hogy az is most már teljesen a múlté?
4: Köszönöm szépen, jóval vagyok. Igen, a múlté. Hát a csúcsformámtól még azért messze vagyok, de egészen jól érzem magam. Ahogy mondtad, még semmi nincs veszve a VB kijutással kapcsolatban. Játszottunk két nagyon különböző mérkőzést, amíg az észtek ellen működött a játék, működött a védekezésünk, addig Szlovéniába ezt nem sikerült hozni. Gyakorlatilag úgy játszottunk itthon, hogy a szlovének is otthon, nagyon agresszívan tudtunk könnyű kosarakat szerezni, és ebből indulni. A szlovének pedig rengeteg támadó lepattanót szedtek a kinti mérkőzésen, 19-szer támadhattak többször támadó lepattanó után, ami nagyon-nagyon sok, és ezt rendre ki is használták. Úgyhogy kár azért a mérkőzésre, de 4-4 állunk a csoportba, úgyhogy azért bizakodva várhatjuk a novemberi ablakot.
3: A csapatod itt az Atomerőmű Sport Egyesületnél most már teljes a keret, hogyha azt nézzük, ugye megérkezett az utolsó idegen légiós is. Hát nem sok edzésen vagy még túl, mióta visszajöttél ugye a válogatottól, de mégis milyennek látod az idei kereteteket? Mi lehet az erőssége esetleg a csapatotoknak?
4: Egy kicsit fiatalabb a keret, mint a tavalyi, egy kicsit atletikusabb is a brigád, illetve, hát ahogy mondtad, sokat nem edzettem a társasággal, gyakorlatilag egy edzésen vagyunk túl közösen, vannak még azért hiányzott, meg kisebb sérülésekkel bajlódnak egy-ketten, de az edző játék felfogása is egy ilyen dinamikus játékot képvisel, szerintem ehhez lett kialakítva a játékos keret, úgyhogy azért látszik, még nagyon-nagyon sok munka áll előttünk, sokat kell csiszolni a játék elemein, de jó anyagnak tűnik az idei keret.
3: Hát itt lesz majd az első próba, ugye, a Morgan Ferdinand emléktorna, ahol két meccset is játszotok egymás után. Úgyhogy hát ehhez sok sikert kívánunk akkor. Akkor nektek ugye Oroszlány lesz az első, aztán majd kiderül, hogy ki lesz a második szombati nap folyamán.
4: Így van, egy tök jó tornát sikerült összehozni. Ugye jön a Kaposvár, a tavalyi bronzéres, illetve az Alba, aki azért nyáron igencsak megerősítette a keretét. Úgyhogy egy jó kis próba lesz ez a két nap, két meccs, és bízom benne, hogy az előző felkészülési mérkőzésekhez képest előre tudunk lépni, és ahogy mondtad, már végre tudunk teljes kerettel is játszani, és egy kicsit jobban összerázódni a szezon kezdetre.
3: Hát én további sérülésmentes felkészülést kívánok nektek.
4: Köszönjük szépen!
1: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

Panic at the Disco szólt az imént, a 2019-es Dancing's Not a Crime. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Gabi hírösszefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén előzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irány a Sirály, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa György úton a könyvtárral szemben.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
3: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
4: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. 185 vajdasági család részesül a Katolikus Karitas iskola kezdési támogatásában, adta hírül az MTI. A portál Paskó Csaba a szabadkai Karitas elnökének közlésére hivatkozva azt írja, hogy az iskolatáskák több mint egy tucat vajdasági településre jutnak el. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét, hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajonban kedden. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén méltatta a pedagógusok munkáját, és hangsúlyozta, hogy minden gyermek számára biztosítani kell a lehetőséget a tanulásra, fejlődésre és tehetsége kibontakoztatására. 25 évvel ezelőtt azért ment ki Amerikába, hogy rockstar legyen, a Paksi Pető Levente. A gitáros zenész hosszú utat járt be, rengeteg sztória született, és mint kiderült, nem csak számos világsztárral találkozott, amikor Las Vegasban dolgozott, hanem gitártanárként később ismerté váló zenészeket is tanított.
3: A gitárboltban dolgoztam, az egy 5000 hangszer volt, 5000 gitár volt a hangszerboltban, tehát ez a világ legnagyobb gitárüzete volt. Annak az IT-s dolgait intéztem, oda jöttek be rendszeresen, ugye Pimiel, ez Las Vegasban volt, jöttek világsztárok, Brian May-től kezdve, nagyon sokan voltak, és azok ott lógtak, ott ment a röhögcsi, és este meg mentünk velük lógni, tehát én tök jó volt. Ott én elkezdtem gitárt is tanítani, néhány éven keresztül, az ott a 3 évig ott tanítottam, és volt egy 10-12 éves srác, akit elkezdtem tanítani, őt 2 évig tanítottam, az ő neve Dario Lorina, és azt kell tudni róla, hogy amikor ilyen 20 néhány éves lett, akkor belépett a Zach Wilde, aki az Osborne-nak volt a gitárosa, ő neki van egy saját zenekara, a Black Label Society, és abba Dario lett a második gitáros.
2: Pető Levente 4 évvel ezelőtt indította el Pakson a Paksi Baráti Jam Fest kezdeményezést, amelynek elsődleges célja az volt, hogy a régi zenész barátokkal találkozzon, amikor hazajön az Egyesült Államokból. Nem később más zenészek is csatlakoztak, és mint fogalmazott, az idei összejövetel is nagyon jól sikerült.
3: Nagyon-nagyon jól sikerült, tehát most már kialakult a hely is, ahol elférünk, rendes hangosítás volt fényekkel, szóval azért, de mi is mégis próbáljuk megtartani a kis baráti légkört, hogy ne ott túl nagy legyen, mert akkor az emberek kevésbé mernek följönni a színpadon, mert ennek az a lényege pont, hogy bárki följöhessen és kapcsolódjunk. Fiatalokat is hívtunk, tavaly is a Kovács Alizék is kijöttek, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó hangulat. Idén Orbán Gyuszi is kijött, úgyhogy ez fantasztikusan jó hangulat tud lenni.
2: Ma indul a helyszíni bérlet megújítás az atomerőmű ESE férfi kosárlabda csapatának mérkőzéseire, adta hírül a klub a honlapján. Mint írják azoknak a sportszimpatizánsoknak, akik nem kaptak e-mailt, vagy nincs lehetőségük az online megújításra, szeptember 2-án és 3-án 13 és 17 óra között az ESE csarnok emeleti irodájában nyújtanak a klub kollégái segítséget a bérlet megújításban. Bejegyzésükben felhívják a figyelmet, hogy a helyre szóló bérleteseknek szeptember 4-én éjfélig van lehetőségük a megújításra, ezután azonban a rendszer már nem fogja fenntartani a tavalyi helyeket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
4: A pontos idő 17 óra 4 perc, szeptember 2-a van, ti pedig a Pax FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Gabinak, az informatív hír összefoglalót mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, Ed Sheeran kezd. Az Azizamot fogjátok tőle hallani 2025-ből. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Pax FM slágereivel.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Szeptember 7-én, azaz jövő hét hétfőn 18 órától Szekszárdon a Művészetek Házában Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin zongora művészek hangversenyét tekinthetik meg a zene iránt érdeklődők. Jegyek kaphatók a Babits Mihály Kulturális Központ jegypénztárában, a Túrinform irodában, a www.jegy.hu oldalon, valamint a rendezvény napján is a helyszínen. Szeptember 8-án, jövő hét kedden, 17 óra 30 perctől itt Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában ismét irodalmi önképzőköré előadás várja az érdeklődőket Tóth Judit foglalkozás vezető vezényletével. Ezúttal Nádasdy Ádám nyelvész költő műfordító élete lesz a téma. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Frasier-t hallottátok, ez volt a 2023-as Found Out. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a szeptemberi délutánok a lendületét. The Bauza következik, az idei Magnetic fog szólni tőle. Let's go!

Purple Disco Machine szólt az imént a Beat of Your Heart 2024-ből. Nos, a koncertmagazin.hu-n olvasom, hogy már augusztus közepe óta úton van, és szeptember 8-án végre a Budapest arénába érkezik Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry és Tommy Hendrickson zenekara, a Hollywood Vampires. Az amerikai hard rock szupergrup előtt az Ivan and the Parazol is fellép a magyar fővárosban. Közel 3 év után indult ismét európai turnéra a Hollywood Vampires, akik egyébként is mozgalmas hónapokat tudhatnak maguk mögött 2 új megjelenéssel. Augusztusban új koncertalbum érkezett, nem sokkal utána pedig bejelentették az együttes történetét bemutatott dokumentumfilm megjelenését is. A koncertalbum a zenekar 2018-as fellépését rögzíti meg. Franciaországban a Montreux Jazz Fesztiválon vették fel. A 19 számos koncertanyag jól összefoglalja azt a zenei világot, amelyből a budapesti közönség is ízelítőt kaphat majd. A saját szerzemények mellett Motorhead, The Who, AC/DC, Aerosmith és The Doors darok is helyet kaptak rajta. A kiadvány egyik kiemelt felvétele a Heroes, amellyel a zenekar David Bowie előtt tiszteleg. Ha a Hollywood Vampires csak egy A-listás zenészekből is előadóból összeállított örömzenekar lenne jó feldolgozásokkal, már akkor is elég nagy durranás lenne, de Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry és Tommy Hendrickson már a kezdettől egy kicsit többre is vágyott. Ennek köszönhető, hogy 2 főként saját szerzeményeket tartalmazó stúdióalbumot is kiadtak korábban, vagyis a koncerteken ezek a dalok is felcsendülhetnek, de azért nem maradnak el a rock történetet meghatározó, már elhunyt alakjainak zenéi is. Tehát Hollywood Vampires koncert szeptember 8-a Papp László Budapest Sport Arena. Véletlenül se hagyjátok ki, az Ivan and the Parazol miatt sem, akik az előzenekar szerepét fogják betölteni ezúttal. Következzen is egy kis Aerosmith, ugyanis a Hollywood Vampires arról is ismert, hogy Aerosmith dalokat játszik. A Pinket fogjátok hallani,

Ez volt a Bábeltől a maradék. Nos, ezzel a trekkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom. Én Gracza Levente vagyok, és legközelebb holnap ugyanígy a délutáni órákban találkoztatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok, srácok!

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kel a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Mötley Crüe, Rock Wave és a Kacaj Zenekar érkezik. A kisközben az Umami kávézó előtt minden nap DJ Jéko. Ezen kívül apropó színjátszó egyesület, fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-éig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül. Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Ukrán hadi és üzemanyagipari létesítményekre mért tömeges csapást az orosz hadsereg, közölte kedreggel a Moszkvai Védelmi Minisztérium, írja az MTI. A portál értesülései szerint a támadások által érintett katonai objektumok az ukrán fővárosban és Kijev megyében működnek. A be nem tartott ígéretek költségvetésének nevezte a 2026-os költségvetés módosítását a fideszes Palóc André, aki szerint a Tisza kormány több választási vállalását sem teljesíti. A kormány ugyanakkor úgy vélekedik, hogy a módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági folyamatokat tükrözze, miközben a tervezett 3,7% helyett 7,5%-os GDP arányos hiánnyal számolnak. Augusztus 28-án és 29-én 24 órán át megállíthatatlanul pörgött a folkmaraton a Dunaföldvári Várudvarban. Amíg a zenekarok húzták a talpalávalót, a színpadot az egymást követő táncegyüttesek töltötték meg élettel pénteken 17 órától szombaton 17 óráig. A Várudvar megtelt ritmussal és energiával az első magyarországi folkmaratonon, ahol 14 táncegyüttes és az őket kísérő 8 zenekar valósította meg a programot. A legtávolabbról a határon túlról, Gyimesről és Csíkszentdomokosról érkeztek a rendezvényre. A környékbeli néptáncosok mellett a Magyar Táncművészeti Egyetem néptánc hallgatói is felléptek. A rendező Ördögszekér Táncegyesület vezetője a Pelszoffer János rádiónknak elmondta, a csíkszentdomokosiaktól vette át az ötletet.
2: Az ötlet az nem a miénk, és ezt nem szégyeljük bevallani, olyannyira nem, hogy szerintem a néptánc mozgalom az azért él és virul a mai napig, mert mi nem szégyellünk egymástól jó ötleteket átvenni, sőt, kifejezetten örülünk, hogy valamit tovább hagyományozódhat. Innen indul az egész kultúra, és ez is így történt, hogy én 2 éve voltam kint Csíkszentdomokoson, és ott a domokosiak ezt akkor második alkalommal rendezték meg, ezt a folkmaratont, és engem ez teljesen elvarázsolt, hogy akkor ott Hargita megye összes táncos és zenésze együtt mulatott egy 24 órán keresztül. És kértem őket azonnal még ott kint, hogy hadd kérjem el, kölcsön ezt a rendezvényt. Nem akarom lenyúlni, nem akarom átvenni, nem tudom, csak egyszerűen kölcsön kérni, hogy egyszer itt nálunk a kis Magyarországi területen ez történjen meg. És mindezt úgy csináltuk meg, hogy meg is hívtuk a domokosiakat. Jött egy zenekar, és jött egy 50 fős busz, ami tele volt gyimesi és csíkszentdomokosi fiatal táncosokkal, ami hát külön nagy öröm.
1: A folkmaraton táncház jellegű fellépés is volt, mert bárki beállhatott, folytatta a Pelszoffer János.
2: Ami engem megfogott, az, hogy egy idő után, csúcspontjában ennek a dolognak, teljesen civil emberek, tudom, ismerem, nem táncolnak, mert nem ismerik ezeket a táncokat, nem bírták ki, hogy ne álljanak be, és jöttek és táncoltak. Másfél órán keresztül, és igyekezték lelesni a dolgot, nekem ez egy nagyon nagy öröm volt. Óriási öröm volt itt lenni, mert nagyon-nagyon extra volt.
1: Tombola felajánlásokat várnak a kajdacsi szüreti bál szervezői, adta hírül a kajdacsi önkormányzat a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint a rendezvényre szeptember 19-én kerül sor, és a tombola tárgyak leadására a kajdacsi teleházban és a virágboltban van lehetőség.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. 185 vajdasági család részesül a Katolikus Karitas iskola kezdési támogatásában, adta hírül az MTI. A portál Paskó Csaba a szabadkai Karitas elnökének közlésére hivatkozva azt írja, hogy az iskolatáskák több mint egy tucat vajdasági településre jutnak el. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét, hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajonban kedden. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén méltatta a pedagógusok munkáját, és hangsúlyozta, hogy minden gyermek számára biztosítani kell a lehetőséget a tanulásra, fejlődésre és tehetsége kibontakoztatására. Szeptember 12-én hálaadó nappal ünnepli fennállásának 450. évfordulóját a Paksi Református gyülekezet. Lenkei István református lelkész rádiónknak elmondta, hogy az 1576-os hercegszőlősi zsinatra nyúlik vissza a Paksi Református közösség létrejötte.
3: Emberi léptékkel ez nehezen felfogható, ez majdnem fél ezer esztendőről van szó, tehát tényleg egy hatalmas dolog, és úgy jön ki ez a 450, hogy 1576-ban volt a hercegszőlősi zsinat, és ott szerepelt már Zombori Antal, paksi lelkész aláírók között. Ez az első írásos nyom tulajdonképpen rólunk, és hát ennek van most 450. évfordulója. Ezt szeretnénk rendesen megünnepelni egy nagy-nagy hálaadással, hiszen hála van a szívünkbe, és igazából kétnapos rendezvény, csak a második napja, ez a szombati nap, szeptember 12-e, ami nyilvános.
2: Lenkei István részletesen mesélt rádiónknak a hálaadó nap programjáról is.
3: Reggel 8-kor elkezdődik ez a hálaadó napunk a jövő hét szombaton. Egy imádsággal kezdünk, mert hogy azt gondoljuk a legfontosabbnak. Aztán 8 óra 50-kor kezdődik el az IDM zenekarnak a dicsőítő koncertje. 10 órától lesz a hálaadó istentisztlet, úrvacsorás istentisztlet, ahol Balogh Zoltán püspök úr fogja az igét hirdetni. A délután előadásokkal kezdődik, utána egy fórumbeszélgetés lesz, ott már a jövő felé fordulunk, a egyház jövője. Majd pedig a Magyarországi Szerb Színház előadásában a Én Károli Gáspár című színdarabot nézhetjük meg. Egyébként ezt a város is támogatta, ennek a színdarabnak a idehozatalát, és így erre különösen is nagy szeretettel várjuk a városlakókat. Majd pedig a napot a Tommy zenekara fogja dicsőítéssel lezárni.
2: Tombola felajánlásokat várnak a Kajdacsi Szüreti Bál szervezői, adta hírül a Kajdacsi Önkormányzat a közösségi oldalán. A bejegyzés szerint a rendezvényre szeptember 19-én kerül sor, és a tombola tárgyak leadására a Kajdacsi Teleházban és a Virágboltban van lehetőség.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Ukrán hadi és üzemanyagipari létesítményekre mért tömeges csapást az orosz hadsereg, közölte kedreggel a Moszkvai Védelmi Minisztérium, írja az MTI. A portál értesülései szerint a támadások által érintett katonai objektumok az ukrán fővárosban és Kijev megyében működnek. A be nem tartott ígéretek költségvetésének nevezte a 2026-os költségvetés módosítását a fideszes Palóc André, aki szerint a Tisza kormány több választási vállalását sem teljesíti. A kormány ugyanakkor úgy vélekedik, hogy a módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági folyamatokat tükrözze, miközben a tervezett 3,7% helyett 7,5%-os GDP arányos hiánnyal számolnak. Szeptember 12-én hálaadó nappal ünnepli fennállásának 450. évfordulóját a Paksi Református gyülekezet. Lenkei István református lelkész rádiónknak elmondta, hogy az 1576-os hercegszőlősi zsinatra nyúlik vissza a Paksi Református közösség létrejötte.
2: Emberi léptékkel ez nehezen felfogható, ez majdnem fél ezer esztendőről van szó, tehát tényleg egy hatalmas dolog, és úgy jön ki ez a 450, hogy 1576-ban volt a hercegszőlősi zsinat, és ott szerepelt már Zombori Antal, paksi lelkész aláírók között. Ez az első írásos nyom tulajdonképpen rólunk, és hát ennek van most 450. évfordulója. Ezt szeretnénk rendesen megünnepelni egy nagy-nagy hálaadással, hiszen hála van a szívünkbe, és igazából kétnapos rendezvény, csak a második napja, ez a szombati nap, szeptember 12-e, ami nyilvános.
1: Lenkei István részletesen mesélt rádiónknak a hálaadó nap programjáról is.
2: Reggel 8-kor elkezdődik ez a hálaadó napunk a jövő hét szombaton. Egy imádsággal kezdünk, mert hogy azt gondoljuk a legfontosabbnak. Aztán 8 óra 50-kor kezdődik el az IDM zenekarnak a dicsőítő koncertje. 10 órától lesz a hálaadó istentisztlet, úrvacsorás istentisztlet, ahol Balogh Zoltán püspök úr fogja az igét hirdetni. A délután előadásokkal kezdődik, utána egy fórumbeszélgetés lesz, ott már a jövő felé fordulunk, egyház jövője, majd pedig a Magyarországi Szerb Színház előadásában a Én Károli Gáspár című színdarabot nézhetjük meg. Egyébként ezt a város is támogatta, ennek a színdarabnak a idehozatalát, és így erre különösen is nagy szeretettel várjuk a városlakókat. Majd pedig a napot a Tommy zenekara fogja dicsőítéssel lezárni.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Ma indul a helyszíni bérlet megújítás az atomerőmű SF férfi kosárlabda csapatának mérkőzéseire, adta hírül a klub a honlapján. Mint írják azoknak a sportszimpatizánsoknak, akik nem kaptak e-mailt, vagy nincs lehetőségük az online megújításra, szeptember 2-án és 3-án 13 és 17 óra között az ASE csarnok emeleti irodájában nyújtanak a klub kollégái segítséget a bérlet megújításban. Bejegyzésükben felhívják a figyelmet, hogy a helyre szóló bérleteseknek szeptember 4-én éjfélig van lehetőségük a megújításra, ezután azonban a rendszer már nem fogja fenntartani a tavalyi helyeket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Max FM. A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Foglalkozunk majd a nyári asszályhelyzettel is abból az aspektusból, hogy megnézzük és megvizsgáljuk, hogy az elmúlt 100 évben mi volt a jellemző ezen a területen. Pálfai Imre vízügyi mérnök volt az, aki a 80-as években kidolgozta az asszályindexet, amellyel Magyarországon máig mérjük az évek szárasságát. Ezzel a témával biztosan fogunk foglalkozni. Aztán három mesterséges intelligenciát költöztetnek egy új autóban, a típus 2027-ben jön ki. Ezzel az asszisztenssel állítólag már majd beszélgetni is lehet, ugyanúgy, ahogy David Hasselhoff beszélgetett a Knight Rider című sorozat, filmsorozat autójában, az autóval magával. Új Guinness rekord született, 30.607 méteres magasságból dobtak le egy mobiltelefont, ez már a stratoszféra. Egyébként nem a mobilt, hanem annak tokját akarták tesztelni, hogy sikerült a teszt. Ezt is elárulom majd, ugyanakkor 4000 méter magasba felemelkedünk majd újra a földről, mert hogy egy ott lebegő kínai léghajóval termelnek elektromosságot, 4000 méter magasan lebegő léghajóval úgy, hogy úgymond egy köldökzsinóron keresztül a megtermelt villamos energiát vissza is tudják juttatni a földre. Beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, először segített egy agydaganat eltávolításában, hogy hogyan tette mindezt. Erről is szó lesz, és arról is, hogy életmentő kiborg csótányokat fejlesztenek Ausztráliában úgy, hogy maguk a csótányok egyébként valóban valódiak, valóságosak, hogy őket mire tanítják be, illetve mit szerelnek rájuk, arról lesz szó. Magazinunk legvégén pedig a tudatos álmodást vizsgáljuk majd meg, vajon hol tart ezen a területen a tudomány világa? El fogom árulni. Én Strasser Andrea vagyok, remélem, hogy mindenki velem tart, és már is belevághatunk az első témánkba, a tanévkezdéssel kezdünk, mert hogy minden év szeptemberében több százezer általános iskolás ül vissza az iskolapadba, akik közül a legtöbben egyben a mobil szolgáltatók potenciális új ügyfelei is lehetnek, pontosabban a szüleik, hiszen a cégek fiatalkorúakkal nem kötnek szerződést. Nem véletlen egyébként, hogy az operátorok évek óta időzítenek erre az időszakra különböző back to school akciókat, amelyek újabban nem feltétlenül csak egy új készülék beszerzését állítják a középpontba. Ki hallott már a digitális póráz elnevezésről, illetve kifejezésről? Nos, ha jobban belegondolunk, akkor már is tudjuk, hogy miről van szó. A megkérdezett szülők 69%-a állítja, hogy azért ad a kisgyermeknek mobiltelefont, hogy elérhető legyen szükség esetén, illetve hogy vészhelyzetben is tudjon segítséget kérni, mármint a gyermek. A gyerekek persze egészen más lehetőséget látnak az új kütyűben, hiszen leggyakrabban játékra, fotózásra és videózásra, valamint üzenetküldésre használják, illetve nagyon sokan videónézegetésre is. A mobil szolgáltatók a probléma orvoslására feltöltőkártyát és nem okostelefont ajánlanak első körben. Miközben a távközlési cégek igyekeznek jól felfogott üzleti érdekeik mentén lecsapni a fiatalabb felhasználókra, írja a hvsv.hu, a szabályozók és a törvényalkotók folyamatosan azért küzdenek, hogy a digitális térbe történő korai belépés negatív hatásait ellensúlyozzák. Ennek a törekvésnek a része egyebek között a hatósági tartalomszűrő is, illetve a mobiltelefonok kitiltása az oktatási intézmények területéről, amelyet ugye a 2024-25-ös tanév óta Magyarországon is jogszabály ír elő. Hogy az edukáció mennyire nem éri el a célját, azt egyébként jól mutatja, hogy immár globálisan jogalkotói szándék mutatkozik arra is, hogy a közösségi hálózatok használatát bizonyos életkor alatt jogszabályokkal tiltsák meg, illetve radikális változtatásokra kényszerítsék a platformok üzemeltetőit a fiatalkorú felhasználókra gyakorolt súlyosan káros mentális hatások visszaszorítása céljából.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Bármelyik évünk legyen is aszályos és kimondottan csapadékmentes, általában azt szoktuk mondani, hogy ennél rosszabb biztosan nem volt az elmúlt évtizedek, esetleg évszázadok alatt a Kárpát-medencében. Most nézzünk egy picit utána, hogy egészen pontosan az elmúlt évtizedek statisztikái mit mutatnak, tudományos szempontból. Augusztus 21-én idén a Magyar Meteorológiai Szolgálat térképe különös anomáliát mutatott Szeged környékén. A kéktől vörösig tartó aszályskála konkrétan kiakadt, és fehérrel kellett jelezni a déli vízhiány mértékét. A Hungaromet skáláján az utolsó sötétvörös sáv a 175 és 200 mm közötti vízhiányt jelöli, a szegedi térségben viszont a talaj felső 1 méteréből addigra 204 mm hiányzott, írja a covid.hu. Az 1900-as évek óta javarészt az ember okozta klímaváltozás hatására sokasodtak meg a súlyos, aszályos időszakok Magyarországon, mondják a kutatók, de történelmünket végigkíséri a vízhiány, amivel különböző korokban különbözőképpen próbáltak megbirkózni. 1585-ben például januártól júniusig nem esett csapat, és a Debrecen környéki éhínségben a káka és a sás gyökerét őrölték meg ételgyanánt. Aztán 1718-ban a feljegyzések szerint 9 hónapig egy csepp eső sem hullott, kiszáradtak a fák, és az emberek a fák rügyét és héját ették. 1790-ben pedig az Alföldön kiapadt a víz a kutakból, a tavakat pedig fenékig kiszárították, fölszántották és bevetették. De az 1700-as évek vízhiánya és csapadékhiánya itt nem ért véget. 4 évvel később, 1794-ben a marháknak sehol nem volt ivóvíz, és a Berettyó árkában, vagyis a folyó saját medrében kellett kutatásni nekik. Aztán 1863-ban a kormány királyi biztost küldött ki az aszálysújtotta terület felmérésére. A küldött a nagykunságban arra lett figyelmes, hogy a juh, szarvasmarha, ló és sertés állomány 4/5 elpusztult az ivóvíz és a takarmány hiánya miatt. Ezek a leírások egyébként Rétli Antal csapadék és időjárás történeti gyűjteményéből származnak, amit Pálfai Imre vízügyi mérnök is több munkájában idéz. Pálfai Imre tudományos körökben fontos munkát végzett, ugyanis ő volt az, aki a 80-as években kidolgozta az aszályindexet, amellyel Magyarországon máig mérjük az évek szárasságát. Ő visszamenőleg alkalmazta a módszerét egészen 1901-től az 1986-ig tartó időszakra, és arra jutott, hogy ebben a 86 évben az aszályosság egyébként stabil. Az ország területének nagyjából 90%-a ebben a 100 évben aszállyal veszélyeztetett volt, az Alföldön 10 évből átlagosan 4 aszályos, és ez a század nagy részében így is maradt. Egyébként csak hogy 3 dátumot még kiemeljünk, az 1952-es aszály viszonylag rövid volt, de annál brutálisabb. Június végétől 7 héten áttartott az igazi szárasság, közben 36 hőségnap és 11 hőhullámos nap volt, az évi csapadék összeg 715 mm lett, bőven az átlag fölött, viszont ezután az időszak után a 20. század egyik legcsapadékosabb ősze következett, amikor az évi csapadék összeg 715 mm lett, bőven az átlag fölött, miközben Pálfai indexe szerint ez volt tehát a 20. század legaszályosabb éve. Az 1971-es év ennek fordítottja volt, egész évben kevés eső esett, de kánikula alig volt. Ennek ellenére az elmúlt 125 év harmadik legszárazabb évéről beszélünk, ami az 1971-es évet illeti, amely év tudományos feljegyzéseiben még az is szerepel, hogy olyan is volt, amikor a csapokból gyakran nem folyt a víz. És még az 1983-as évet említsük meg, amikor annyira hosszan tartott a hőség és a szárasság, hogy a lehetséges párolgás és a csapadék hányadosa a szokásos 0,4-1,4 helyett 2 és 3 közé nőtt, ami már félsivatagi értéknek számít.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Rock a Föld.
1: Ez a Paks FM.
2: Paks FM.
1: Paks FM.
3: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
4: Fejlesztés alatt áll egy új autó, amely egyébként a világ egyik legnagyobb automárkájának a fejlesztése, és a 2027-es típusban már 3 mesterséges intelligencia segíti majd a vezetőt, mondhatni, a hangasszisztens 3 mesterséges intelligencia közül választja ki, hogy melyik rendszer tud a legjobban válaszolni a vezető kérdésére. Ennek az autónak ez lesz az egyik legizgalmasabb fejlesztése, állítják a szakértők, egy több ügynökös megoldás, ahol tehát 3 technológiát kapcsolnak össze, és az asszisztens konkrétan válogat majd a mesterséges intelligenciák közül a feladat alapján. Egyébként ez az automárka már 2023-ban megkezdte a ChatGPT tesztelését az egyik hangasszisztensében, de az még csak egy 3 hónapos teszt volt, és csak előre meghatározott parancsokat tudott teljesíteni maga az asszisztens. Az új verzióval viszont már lehet beszélgetni is, és az egymást követő kérdések értelmezésére is alkalmas lesz az asszisztens, aki egy picit tehát már más, mint Siri a mobiltelefonunkon, és egyre közelebb áll a 80-as évek meghatározó televíziós sorozatának autójához. A Knight Rider című sorozatra biztosan sokan emlékeznek David Hasselhoff főszereplésével. Sokan vizionálják évek óta, hogy előbb-utóbb eljön ez az idő, amikor beszélgethetünk majd az autónk hangasszisztensével. És akkor visszatérve erre a bizonyos 2027-re ígért autótípushoz, ennek az asszisztense általános kérdések mellett olyan folyamatosan változó információkat is át tud majd adni, mint az időjárás, a sípályák hóviszonya, vagy egy részvény aktuális árfolyama, tehát minden olyan témát betáplálnak az autó mesterséges intelligenciájába, amely témákról azt gondolják egyébként a fejlesztők, hogy pontosan azokat, azt a vásárlókört érinti, akik ezt az autót majd meg tudják vásárolni, vélhetőleg nem kevés pénzért. És akkor lépjünk át egy egészen más témára. Guinness rekordról lesz szó, amelyet Svédországban állítottak fel, amikor 30.607 méteres magasságból dobtak le egy mobiltelefont a földre konkrétan. A mutatvány mögött egy telefontok gyártó cég áll egyébként, valamint a brit repüléstechnikai vállalat. A cél az volt, hogy teszteljék az egyik mobiltok képességeit, és mielőtt megnézzük, hogy hogy sikerült a dobás, fontos tisztáznunk, hogy 30.607 méter magasság már a stratoszférát jelenti, amikor úgy látunk rá a földgömbre majdnem, mint hogyha az űrből szemlélnénk. Svédország északi része felett hajtották tehát végre ezt a kísérletet. A Guinness nyilvántartás szerint a készülék sértetlenül került elő, dacára annak, hogy 3-szor magasabbról esett le, mint a kereskedelmi utasszállítók utazó magassága. Az ötlet egyébként a telefontok gyártóban fogalmazódott meg, nem akartak ugyanis hagyományos ejtéstesztet csinálni, valami sokkal extrémebb, látványosabb megoldásban gondolkodtak, így valósult meg az ötlet. A Guinness világrekordok szabályai értelmében a mobilhoz nem lehetett ejtőernyőt rögzíteni, így szabad esésben zuhant, és az is kikötés volt, hogy először a toknak kell érintkeznie a talajdal. A földtől több 10 kilométeres magasságban azt is túl kellett élni egyébként a telefonnak, valamint a toknak, hogy egészen mások a hőmérséklet és légnyomás értékek. A tokgyártó közlése szerint a kísérlet előtt több hőmérsékleti és légnyomás próbát is végeztek, hogy felkészítsék a tokot a megpróbáltatásokra, írja a HVG tudományos rovata. A gyártócég szerint egyébként a tervezésnél az autós légzsákokból és a cipők légpárnás rendszereiből merítettek ihletet, olyan megoldásokat is alkalmaztak, amelyek célja az ütközési energia elnyelése. Egyébként a kísérletet kimondottan olyan helyen hajtották végre, ahol nem eshetett a mobil lakott területre, ezzel ugyanakkor nehezebbé vált a megtalálása is, hiába volt nyomkövetés, és tudták 2 kilométerre szűkíteni a kört, ahol keresni kell, a mentőcsapat végül 5 órán át kereste azt a mobiltelefont, amelyet tehát a stratoszférából 30.607 méter magasságból ejtettek le azért, hogy teszteljék a tokot, ami végül is nem törött el.
3: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Paks FM.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: 4000 méter magasból küldi vissza a földre a megtermelt elektromosságot egy kínai léghajó, de hamarosan 6000 méteres rekordot is felállítanak majd. Ezzel a bizonyos léghajóval állítják a létrehozói. Skifibe illő a jelenet egyébként, ahogy ez a bizonyos léghajó felemelkedik, és úgymond a levegőben áramot termel. Nézzük meg, hogy hogyan teszi mindezt. Az S4000 névre keresztelt léghajó prototípus 4 kilométer magasságba emelkedve stabilan tartotta a helyét, majd a felszíni szelekhez képest sokkal erősebb és konzisztensebben jelenlevő magaslati szeleket kihasználva áramot termelt, melyet a rövidnek nem nevezhető köldökzsinóron keresztül visszaküldött a földre, írja a PCV Plus. A beszédes nevű léghajók minden generációja ráígér az előző verzióra. Az első verziós S1500 másfél kilométeres magasságba emelkedett, ezt követte egyébként az S2000 nevű léghajó, és hamarosan tehát jön az S6000, amely már fejlesztés alatt áll a technológiai cég szerint. Egyébként megújuló energiáról van szó, és a léghajóval termelt elektromosság igen ígéretes a megújuló energiák terén. Ugyanis a szakértők és a gyártó szerint az év szinte minden napján lehetne vele áramot termelni. A magasból csupán pár hétre kell visszahívni karbantartásra, ezen kívül az év több mint 330 napjában a levegőben lehetne feladatát ellátva. A léghajók előnye egyébként, hogy mobilak, így egy fixen telepített szélerőműhöz vagy napelemparkhoz képest oda lehetne őket szállítani, ahol szükség van rájuk. Az üzemóra termelés arányt tekintve pedig rendkívül olcsón, a gyártó által közölt legoptimálisabb esetben akár 2-3 forint per kilowattóra áron tudnak áramot termelni. Ennek köszönhetően optimálisak lehetnek ellátni olyan helyeket, ahol az infrastruktúra hiányzik vagy tönkrement, így például sivatagokban, távoli helyeken vagy természeti katasztrófák helyszínén is bevethetőek. Nem mellesleg a katasztrófa sújtotta helyszíneken a léghajók telekommunikációs eszközöket is a magasba tudnak vinni, tovább növelve a hasznosságukat. Természetesen légi folyosókkal körbesződt helyeken nem a legbiztonságosabb a bevetésük, illetve prototípus mi voltuk miatt még előjöhetnek orvosolandó hibák, minden esetre ígéretes az eddigi tesztek eredménye, tehát Kínában, ahol most ezúttal 4000 méter magasba tudtak küldeni egy léghajót, amely fönt a szélnek köszönhetően megtermelte az elektromos áramot, majd egy madzagon, mondhatni köldökzsinoron keresztül, nyilván egy vezetéken keresztül, le is vezette azt a földre. Újabb érdekességekkel folytatjuk hamarosan. Beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, és először segített egy agydaganat eltávolításában, hogy egészen pontosan mindezt hol és hogyan tette, hamarosan elmondom, és magazinunk legvégén a tudatos álmodással is foglalkozunk, majd vajon átvehetjük-e az irányítást az álmaink felett? Bár az emberiség napról napra egyre több tudás birtokába kerül, rengeteg kérdésünkre máig nem sikerült választ találnunk. Az agyunk pontos működése körül például máig rengeteg a kérdőjel, még az olyan teljesen hétköznapi jelenségek pontos megértése is nehézséget jelent számunkra, mint az álmoké. Tudományos szempontból ezzel a területtel is rengeteget foglalkoznak, megnézzük hamarosan, hogy hogyan és hogy hol tartanak.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, és először segített egy agydaganat eltávolításában, adta hírül a HVG tudományos rovata. És hogy hogyan segített? Valós időben elemezte egy műtét kameraképét, hogy így segítse a sebészeket. Mindez Londonban történt, ahol a londoni szakemberek által végzett beavatkozás sikerrel mentette meg egy 48 éves férfi látását. A műtétet még májusban végezték el a Brit Nemzeti Neurológiai és Idegsebészeti Kórházban, ám a részleteket a beteg felépüléséig, vagyis mostanáig nem publikálták. Fontos egyébként, hogy nem a mesterséges intelligencia végezte a műtétet önállóan, a sebész csapat végig kezében tartotta az irányítást, a mesterséges intelligencia viszont a kameraképek valós idejű elemzését elvégezte, és ezzel adott olyan segítséget, amely fontos struktúrák azonosítását hozta létre, mint például az idegek vagy az erek azonosítását, amelyeket el kellett kerülni a beteg agyalapi mirigyén lévő 11 mm-es daganat közelében. A páciens elmondta, hogy amikor magához tért, már mindent tisztán látott a helységben. Az operációt követő első hét után már szemüveg és mankó nélkül önállóan tudott járni, azóta már vissza is tért a munkavilágába. Ez az új mesterséges intelligencia technológia egyébként úgy dolgozott, hogy kimondottan az apró anatómiai részleteket azonosította, tehát ehhez a fontos struktúrákat színkódokkal jelölte meg, így a sebészek könnyedén azonosíthatták azokat. A kórházban kutatásra már használták ezt az eszközt, de ez volt az első alkalom, hogy egy betegen úgymond élesben alkalmazták. A mögötte dolgozó modellt több száz műtéti videóból tanították be, olyan széles körű példákkal szembesült, amelyekkel a sebészek évek alatt találkoznának csak. Újabb érdekességgel folytatjuk. Életmentő kibercsótányokat fejlesztenek Ausztráliában. Aki egy földrengés vagy hasonló katasztrófa után a törmelék alatt ragadt, valószínűleg nem gondolná, hogy pont egy óriási csótányra kellene mentőangyalként gondolnia, pedig ausztráliai kutatók pont olyan csótány kiborgokat fejlesztenek, amelyek ilyen esetekben segíthetnek, írja a Telex tudományos rovata. A Queenslandi Egyetem és az Új-Dél-Walesi Egyetem tudósai által fejlesztett csótány kiborgokat, amelyeket egyébként paraborgoknak, vagyis mentő robotoknak neveznek, apró injekciós eszközökkel és kamerákkal szerelik fel. A bogarak így gyógyszereket tudnak vinni a rászorulóknak, és segíthetnek az emberi mentőknek beazonosítani, hogy merre keressék a túlélőket, kimondottan egy összeomlott épület alatt. A bogarakat a kutatók egyébként beépített elektródákkal irányítani is tudják. A kísérletben egy kamerával ellátott csótánnyal keresték a célpontokat, majd távirányítással utána küldtek egy kis fecskendővel, pontosabban egy fecskendőt kilövő, katapultszerű szerkezettel ellátott, így egy gyógyító miniatűr tanká alakuló csótányt is, amely, ha 15 cm-re meg tudta közelíteni a célt, akkor 95%-os hatékonysággal tudott injekciót is beadni. A kutatók egyébként az észak-queenslandi, akár 8,5 cm-esre is megnövő óriás csótányokat találták a legalkalmasabbnak a feladatra. Ezek a csótányok elég nagyok ahhoz, hogy kisebb kamerákat és fecskendőket is a hátukra lehessen szerelni. Na de miért kell valódi csótányokat bevetni, miért nem tudnak mondjuk a csótányokat imitáló kis robotokat építeni? Merül fel jogosan a kérdés szerintem most minden hallgatómban. Nos, a kutatók szerint azért, mert a robotok egyszerűen nem tudják felvenni a versenyt a csótányok mozgékonyságával, ellenálló képességével és alacsony energiaigényével, aki pedig nagyon aggódik a mentő csótányok egészségért és jogaiért, azt talán megnyugtatja, hogy a tanulmány szerzői szerint gondoskodnak róla, hogy a bogarak a beavatkozások közben semmit se érezzenek, előtte és utána pedig megfelelő életkörülmények között tartják őket, többek között száraz eukaliptusz levelekkel, valamint almával etetik őket.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Vajon átvehetjük-e az irányítást az álmaink felett? Létezhet-e tudatos álmodás? Ezzel a témával zárjuk mai magazinunkat. Lássuk, hogy hol tart a tudomány világa ezen a területen. A legtöbbünk számára az álmok egyébként egyszerű hétköznapi jelenségek, amelyek felett nem sok kontrollal bírunk. Esténként megtörténnek velünk, olykor elevenen megmaradnak bennünk, máskor viszont halvány emlékeink sem maradnak róluk felkelés után. Mások viszont képesek irányítani az álmaikat, állítják kutatók, sőt, azt is megtervezhetik előre, hogy mit fognak átélni, miután lehunják a szemüket. Simor Péter álomkutató szerint különböző módszerek léteznek arra, hogy elérjük a tudatos álmodás állapotát. A tudatos álmok sokszor azután alakulnak ki, hogy az álmodó valamilyen különös anomáliát észlel az álomvilágban, például azt álmodja, hogy megbukik

0: közben, sőt, akár előre el is tervezheti, hogy mit fog megálmodni. A tudatos álmodás ritkán fordul át rémálommá, a legtöbb ember számára kifejezetten pozitív élmény, de annál jóval nagyobb haszna is lehet, mint hogy egy egyszeri kellemes tapasztalatot szerzünk általa. Segíthet megküzdeni például mindennapi problémákkal, hiszen az agyunk álmodás közben teljesen másképp működik. Ennek köszönhetően, ha tudatos álmodás közben elkezdjük vizsgálni egy társas kapcsolatunkat például, vagy ránk váró nehéz helyzeteket, akár kifejezetten kreatív megoldásokhoz is elérhetünk. No de hogyan érhető el a tudatos álmodás egészen pontosan? Nos, egyetlen hátulütője van, hogy az eléréséhez használt egyik technika hozzájárulhat az alvás problémák kialakulásához, írja a National Geographic, ugyanis ennek a módszernek a lényege, hogy éjszaka többször is szándékosan fel kell, hogy ébresszük magunkat, ezzel az alvás és az ébrenlét állapota között kell magunkat tartani, így a tudatos álmok valószínűsége megnő, ugyanakkor az alvás sokkal kevésbé lesz pihentető. És hogy miért fontos az álmodást vizsgálni? Az álmoknak talán nincsen kifejezett funkciójuk, kutatásuk mégis kifejezetten hasznos és fontos tudományterület az álomkutatók szerint. Az álmok rendkívül érzékenyek a pszichológiai állapotunkra, így rengeteget el is árulhatnak róla. Sok pszichés probléma jelei, tünetei sokkal hamarabb jelennek meg az álmainkban, mint ébrenlét közben, ezért érdemes odafigyelni rájuk. A gyakori rémálmok például előrejelezhetnek mentális zavarokat, amelyek ébren még nem jelentek meg. Emellett az álmodás megfigyelésével olyan agyi folyamatok is megérthetők, amelyek ébren sokkal nehezebben vizsgálhatók. Simor Péter szerint egy mintegy 8 órás alvással töltött időszakból nagyjából egyébként 5 órát álmodunk. Ez alatt a kutatók kitűnően vizsgálhatják azt, hogy hogyan működik az agy a maga spontaneitásában, amikor nem a külvilágra kell reagálnia, hanem egyszerűen ott van bezárva saját magába és létrehoz élményeket, úgymond. Miért ezeket az élményeket hozza létre? Miért így hozza létre? Mi az a spontán működés, amit egy ilyen agy generál? Ezek megválaszolása mind hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogy hogyan működik az emberi tudat. Az álmok megértésével magazinunk végéhez értünk. Remélem, hogy ma is sok érdekességet tudtam megosztani. Találkozzunk legközelebb is, véget ért tudományos magazinunk mára. Búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Paks FM.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. 185 vajdasági család részesül a katolikus Caritas iskola kezdési támogatásában, adta hírül az MTI. A portál Paskó Csaba a szabadkai Caritas elnökének közlésére hivatkozva azt írja, hogy az iskolatáskák több mint egy tucat vajdasági településre jutnak el. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét, hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajonban kedden. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitó ünnepségén méltatta a pedagógusok munkáját, és hangsúlyozta, hogy minden gyermek számára biztosítani kell a lehetőséget a tanulásra, fejlődésre és tehetsége kibontakoztatására. 25 évvel ezelőtt azért ment ki Amerikába, hogy rockstar legyen a Paksi Pető Levente. A gitáros zenész hosszú utat járt be, rengeteg sztoria született, és mint kiderült, nem csak számos világsztárral találkozott, amikor Las Vegasban dolgozott, hanem gitártanárként később ismerté váló zenészeket is tanított.
2: A gitárboltban dolgoztam, az egy 5000 hangszer volt, 5000 gitár volt a hangszerboltban, tehát ez a világ legnagyobb gitárüzete volt. Annak az IT-s dolgait intéztem, oda jöttek be rendszeresen, ugye, mivel ez Las Vegasban volt, jöttek világsztárok, Brian May-től kezdve, nagyon sokan voltak, és azok ott lógtak, ott ment a röhögcső, és este meg mentünk velük lógni, tehát tök jó volt. Ott én elkezdtem gitárt is tanítani, néhány éven keresztül, azóta 3 évig ott tanítottam, és volt egy 10-12 éves srác, akit elkezdtem tanítani, őt 2 évig tanítottam, az ő neve Dario Lorina, és azt kell tudni róla, hogy amikor ilyen 20 néhány éves lett, akkor belépett a Zach Wilde, aki az Osborne-nak volt a gitárosa, ő neki van egy saját zenekara, a Black Label Society, és abba Dario lett a második gitáros.
1: Pető Levente 4 évvel ezelőtt indította el Pakson a Paksi Baráti Jam Fest kezdeményezést, amelynek elsődleges célja az volt, hogy a régi zenész barátokkal találkozzon, amikor hazajön az Egyesült Államokból. Nem később más zenészek is csatlakoztak, és mint fogalmazott, az idei összejövetel is nagyon jól sikerült.
2: Nagyon-nagyon jól sikerült, tehát most már kialakult a hely is, ahol elférünk. Rendes hangosítás volt fényekkel, szóval azért, de mi is mégis próbáljuk megtartani a kis baráti légkört, hogy ne ott túl nagy legyen, mert akkor az emberek kevésbé mernek följönni a színpadon, mert ennek az a lényege pont, hogy bárki följöhessen és kapcsolódjunk. Fiatalokat is hívtunk, tavaly is a Kovács Olizék is kijöttek, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó hangulat. Idén Orbán Gyuszi is kijött, úgyhogy fantasztikusan jó hangulat tud lenni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
0: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Össze.

0: valahol alszik már egy apró kisgyerő.
1: Paks FM.
2: Paks FM.

0: a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Ukrán hadi és üzemanyagipari létesítményekre mért tömeges csapást az orosz hadsereg, közölte kedreggel a moszkvai védelmi minisztérium, írja az MTI. A portál értesülései szerint a támadások által érintett katonai objektumok az ukrán fővárosban és Kijev megyében működnek. A be nem tartott ígéretek költségvetésének nevezte a 2026-os költségvetés módosítását a fideszes Palócz André, aki szerint a Tisza kormány több választási vállalását sem teljesíti. A kormány ugyanakkor úgy vélekedik, hogy a módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági folyamatokat tükrözze, miközben a tervezett 3,7% helyett 7,5%-os GDP arányos hiánnyal számolnak. Szeptember 12-én hálaadó nappal ünnepli fennállásának 450. évfordulóját a Paksi Református gyülekezet. Lenkei István református lelkész rádiónknak elmondta, hogy az 1576-os hercegszőlősi zsinatra nyúlik vissza a Paksi Református közösség létrejötte.
2: Emberi léptékkel ez nehezen felfogható, ez majdnem fél ezer esztendőről van szó, tehát tényleg egy hatalmas dolog, és úgy jön ki ez a 450, hogy 1576-ban volt a hercegszőlősi zsinat, és ott szerepelt már Zombori Antal, paksi lelkész aláírók között. Ez az első írásos nyom tulajdonképpen rólunk, és hát ennek van most 450. évfordulója. Ezt szeretnénk rendesen megünnepelni egy nagy-nagy hálaadással, hiszen hála van a szívünkbe, és igazából két napos rendezvény, csak a második napja, ez a szombati nap, szeptember 12-e, ami nyilvános.
1: Lenkei István részletesen mesélt rádiónknak a hálaadó nap programjáról is.
2: Reggel 8-kor elkezdődik ez a hálaadó napunk a jövő hét szombaton. Egy imádsággal kezdünk, mert hogy azt gondoljuk a legfontosabbnak. Aztán 8 óra 50-kor kezdődik el az IDM zenekarnak a dicsőítő koncertje. 10 órától lesz a hálaadó istentisztlet, úrvacsorás istentisztlet, ahol Balogh Zoltán püspök úr fogja az igét hirdetni. A délután előadásokkal kezdődik, utána egy fórumbeszélgetés lesz, ott már a jövő felé fordulunk, egyház jövője. Majd pedig a Magyarországi Szerb Színház előadásában a Én Károli Gáspár című színdarabot nézhetjük meg. Egyébként ezt a város is támogatta, ennek a színdarabnak a idehozatalát, és így erre különösen is nagy szeretettel várjuk a városlakókat. Majd pedig a napot a Tommy zenekara fogja dicsőítéssel lezárni.
1: Augusztus 28-án és 29-én 24 órán át megállíthatatlanul pörgött a folkmaraton a Dunaföldvári Várudvarban. Amíg a zenekarok húzták a talpalávalót, a színpadot az egymást követő táncegyüttesek töltötték meg élettel pénteken 17 órától szombaton 17 óráig. A Várudvar megtelt ritmussal és energiával az első magyarországi folkmaratonon, ahol 14 táncegyüttes és az őket kísérő 8 zenekar valósította meg a programot. A legtávolabbról a határon túlról, Gyimesről és Csíkszentdomokosról érkeztek a rendezvényre. A környékbeli néptáncosok mellett a Magyar Táncművészeti Egyetem néptánc hallgatói is felléptek. A rendező Ördögszekér Táncegyesület vezetője Appel Szoffer János rádiónknak elmondta, a csíkszentdomokosiaktól vette át az ötletet.
3: Az ötlet az nem a miénk, és ezt nem szégyeljük bevallani, olyannyira nem, hogy szerintem a néptánc mozgalom az azért él és virul a mai napig, mert mi nem szégyellünk egymástól jó ötleteket átvenni, sőt, kifejezetten örülünk, hogy valamit tovább hagyományozódhat. Innen indul az egész kultúra, és ez is így történt, hogy én 2 éve voltam kint Csíkszentdomokoson, és ott a domokosiak ezt akkor második alkalommal rendezték meg, ezt a folkmaratont, és engem ez teljesen elvarázsolt, hogy akkor ott Hargita megye összes táncos és zenésze együtt mulatott egy 24 órán keresztül. És kértem őket azonnal még ott kint, hogy hadd kérjem el, kölcsön ezt a rendezvényt. Nem akarom lenyúlni, nem akarom átvenni, nem tudom, csak egyszerűen kölcsön kérni, hogy egyszer itt nálunk a Kis-Magyarországi területen ez történjen meg. És mindezt úgy csináltuk meg, hogy meg is hívtuk a domokosiakat. Jött egy zenekar, és jött egy 50 fős busz, ami tele volt gyimesi és csíkszentdomokosi fiatal táncosokkal, ami hát külön nagy öröm.
1: A Folk Maraton táncház jellegű fellépés is volt, mert bárki beállhatott, folytatta a Pezófer János.
3: Ami engem megfogott, az, hogy egy idő után, csúcspontjában ennek a dolognak, teljesen civil emberek, tudom, ismerem, nem táncolnak, mert nem ismerik ezeket a táncokat, nem bírták ki, hogy ne álljanak be, és jöttek és táncoltak. Másfél órán keresztül, és igyekezték lelesni a dolgot, nekem ez egy nagyon nagy öröm volt. Óriási öröm volt itt lenni, mert nagyon-nagyon extra volt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM összeköt. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: Paks FM.
1: Paks FM.
0: Összekött.
2: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: Ez a Paks FM. Paksi előadóval a folytatásban.
1: Paks FM.
2: Úgy is van. Kész csoda. Nem mindig tudom, a lábam hova visz, de minden lehetséges, tesó annak, aki

Voltak azonban, akik hallgattak engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket.

0: Bugs FM.
1: Íze a számban, egy szexbomba édes teste, szoknyád arosú gomb, baby, love me tender. Pezsgő íze a számban, egy szexbomba édes teste, szoknyád.

0: Balázs kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
3: Összekö.
1: Nagyon szeretem.
0: Box FM.

0: Ez a heti kaland, mint a spotin. Ha eljön a reggel, beszélni sem kell a lelkem, majd takarom a napszemüveggel.
1: Paks FM. Paks FM.